természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely. Ne.

0: indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekély vízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekély vízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

álltak a szigorítások Balaton lellén. Megnyugtatóbb nyaradzák Balaton lelle az éjszakai buli turizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buli turizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni, vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredményekben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

0: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kirándulóhelyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.
1: Rádió. Éjjel-nappal.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

0: Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáról látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: Balaton Rádió.

módszerekkel állítják helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.

0: Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes puffer területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.

0: egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket, és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet, és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvizéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

0: 10 000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Rév Fülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Rév Fülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A víz hőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővesző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Rév Fülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Eslin Mendrik, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Yeah! Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sport.

tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczi Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczi Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdag a bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, jó és a tejcsokoládé gazdag a bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld

0: nyári szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött három cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilvafácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A szilvafácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda három alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

0: legjobb strandétele, különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss pisztráng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási gubacsinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknikcsomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Megmozgatjuk az állóvizet!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió!

Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál. De egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnál nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek. Akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

0: újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a festeti csörökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmustról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kiránduló hely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drónhasználatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múltnyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

0: régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szonáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 kilométer hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.
1: Ez az FM 88.7
2: Balaton Rádió.

116 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton négy évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítés segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Balaton Rádió.
2: Balaton Rádió.

elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a Nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a Nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukció

Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerű ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

0: Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónakkikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Élni tudni kell!
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton Rádió.

természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balaton felvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes uniós vonatbérletre. Marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesták Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volánbusz beszerzéséről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes vonatbérletre. Az Európai Bizottság megnyitotta a Discover EU pályázat új körét. A 18 éves fiatalok október 15-ig pályázhatnak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és vonattal fedezzék fel Európát. Összesen mintegy 41 ezer utazási igazolványt osztanak majd ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között utazhatnak majd, akár 30 napon át, és kapnak egy Discover EU európai ifjúsági kártyát is, amelyet bizonyos országokban kedvezményesen vehetnek igénybe többek között kulturális, oktatási vagy sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat, szállást és közlekedést. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítás alatt álló M0-as és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített négysávos pályaoldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonhoz érintett bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésre ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN kódunkat, és gyanús telefonhívás esetén azonnal keressük meg a bankunkat a hivatalos elérhetőségén. Megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25 ezer kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének a 100 000 szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. Megcsinálják az űrviszkit, 5 évig érlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres íztathat az italnak. Az alkoholmintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal. Ha a kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt.
0: Időjárás.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balatonmária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.

mérő platformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungaromet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

0: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton-felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

0: Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállást pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes uniós vonatbérletre. Marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesták Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volánbusz beszerzéséről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes vonatbérletre. Az Európai Bizottság megnyitotta a Discover EU pályázat új körét. A 18 éves fiatalok október 15-ig pályázhatnak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és vonattal fedezzék fel Európát. Összesen mintegy 41 ezer utazási igazolványt osztanak majd ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között utazhatnak majd, akár 30 napon át, és kapnak egy Discover EU európai ifjúsági kártyát is, amelyet bizonyos országokban kedvezményesen vehetnek igénybe többek között kulturális, oktatási vagy sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat, szállást és közlekedést. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítás alatt álló M0-ás és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített négy sávos pályaoldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonhoz érintett bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésre ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN-kódunkat, és gyanús telefonhívás esetén azonnal keressük meg a bankunkat a hivatalos elérhetőségén. Megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25 000 kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének a 100 000 szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. Megcsinálják az űrviszkit, 5 évig gérlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres ízt adhat az italnak. Az alkoholmintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal. Ha a kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt.
1: Időjárás.
2: Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néha kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüredembe került az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlás

0: A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobb.

11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemes

Kaspi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11000 évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi aszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balatonfeneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

0: olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

0: használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezett partok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes partjöv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes uniós vonatbérletre. Marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesztárk Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volánbusz beszerzéséről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes vonatbérletre. Az Európai Bizottság megnyitotta a Discover EU pályázat új körét. A 18 éves fiatalok október 15-ig pályázhatnak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és vonattal fedezzék fel Európát. Összesen mintegy 41 ezer utazási igazolványt osztanak majd ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között utazhatnak majd, akár 30 napon át, és kapnak egy Discover EU európai ifjúsági kártyát is, amelyet bizonyos országokban kedvezményesen vehetnek igénybe többek között kulturális, oktatási vagy sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat, szállást és közlekedést. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítás alatt álló M0-ás és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített négy sávos pályaoldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonhoz érintett bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésre, netes gyanús telefonhívás esetén azonnal keressük meg a bankunkat a hivatalos elérhetőségén. Megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25 ezer kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének a 100 000 szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. Megcsinálják az űrviszkit, 5 évig gérlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres ízt adhat az italnak. Az alkoholmintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal. A kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt.
1: Időjárás.
2: Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély Keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A Keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál,

kirándulásnál, amely akár egy egésznapos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is kezd helyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.

Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem két hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel két évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentő hívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.

0: Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberekben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberekben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberekben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű réteg ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagyberek különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberekben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egyre pontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajó osztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajó osztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte össze tudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a 8. helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yacht Club számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yacht Clubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes uniós vonatbérletre, marad a napos nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb 4-6 ügyet venne át évvégéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Unger Anna, a hivatal vezetője szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az NVVH eddig 4 ügyet vett át. A Sesztárt Miklóshoz kapcsolódó ügy Unger szerint nem kizárólag a Volánbusz beszerzéséről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekről is. Ismét pályázhatnak diákok ingyenes vonatbérletre. Az Európai Bizottság megnyitotta a Discover EU pályázat új körét. A 18 éves fiatalok október 15-ig pályázhatnak arra, hogy utazási igazolványt kapjanak és vonattal fedezzék fel Európát. Összesen mintegy 41 ezer utazási igazolványt osztanak majd ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között utazhatnak majd, akár 30 napon át, és kapnak egy Discover EU európai ifjúsági kártyát is, amelyet bizonyos országokban kedvezményesen vehetnek igénybe, többek között kulturális, oktatási vagy sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat, szállást és közlekedést. Emelik a sebességhatárt az M1-es autópálya felújítás alatt álló M0-as és Tatabánya közötti szakaszán. A forgalmat fokozatosan a már kiszélesített 4-sávos pályaoldalra terelik, ahol 80 helyett 90, a csomópontoknál pedig 60 helyett 70 km/órával lehet majd haladni. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják és újjáépítik. Újabb banki csalási módszer terjed Magyarországon. Az úgynevezett NFC-s trükkel a csalók akár a telefonhoz érintett bankkártya adatait is megszerezhetik. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében több mint 7 milliárd forint kárt okoztak a sikeres bankkártyás és átutalásos visszaélések. A szakértők azt tanácsolják, ismeretlen kérésre ne telepítsünk alkalmazást, ne adjuk meg a PIN kódunkat, és gyanús telefonhívás esetén azonnal keressük meg a bankunkat a hivatalos elérhetőségén. Megtalálták a tejút leggyorsabb csillagát. Az S301 nem csak elképesztően gyors, hanem bármelyik ismert csillagnál közelebb kerül a galaxisunk közepén elhelyezkedő fekete lyukhoz. Amikor a legközelebb halad el a fekete lyuk mellett, a csillag másodpercenként mintegy 25 ezer kilométeres sebességgel halad. Ez egy utasszállító repülőgép sebességének a 100 000-szerese. A kutatók szerint a megfigyelése új lehetőséget ad a fekete lyuk forgásának és az általa megcsavart téridő vizsgálatára. Megcsinálják az űrviszkit, 5 évig érlelik majd a Föld körül. A fél évtizedes űrbéli kaland a skót és japán kutatók szerint karakteres ízt adhat az italnak. Az alkoholmintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal. Ha a kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt viszki készítése előtt.
0: Időjárás.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt. Többfelé megélénkül, a Dunántúl északi és északnyugati tájain megerősödik a déli délkeleti szél. A minimumok 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb délutáni órákban pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározott

0: szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós, térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Minden nappal a legjobbakkal.

cégekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvór Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknősfajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

0: Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
1: Balaton.

0: azonnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapárt frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől.
1: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyös. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svéd asztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed, az

0: voltam.
1: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Míg egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.

0: leváltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balatonlelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított. Az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobb

0: Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvíz háztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér, ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóházba. Konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozóügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9%-ről 8,5%-ra nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást. Szállítmányokat követelve a nyugati partnerektől.
1: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. Napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli

0: erdőben található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes puffer területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.
1: Balaton Rádió.

kezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvező mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balatonfelvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balatonfelvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdő részlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balatonfelvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balatonfelvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

0: új módszerekkel állítják helyre a Balaton felvidék tölgyeseit. A Balaton felvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

0: Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálna. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapárt frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől.
1: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.

0: Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatóknak itt a Pszichoaktívban. Adásunkat most ezennel hivatalosan is megkezdjük. Erdős Robi kollégám velem szemben.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: És figyelemről fogunk beszélni, Robi, babáknak mennyire fontos az, hogy figyeljenek rájuk. Mit gondolsz, ez egy kicsit speciális téma?
1: Hát fontos, fontos egyébként, mert befolyásolja, vagy meghatározza utána a gyerekkort. Szerintem a legjobb rögzítők egyébként a babák még akkor abban a korban, úgyhogy szerintem érdemes. Ha emlékezni, nem is emlékeznek rá, de valahol tudat alatt biztos, hogy megmarad a gondoskodás és az odafigyelés.
0: Nézzük a részleteket. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint az elmúlt évtizedben sokszorosára nőtt a csecsemőkor jelentősége a kutatók számára. Döbbenten ismerik fel orvosi, pszichológiai laboratóriumokban, neurobiológiai kutatóintézetekben, hogy a család hatása a fogantatástól kezdve erőteljesen befolyásolja a gyermek sorsát. Mennyire tud majd szabadon élni, vagy szorongó lesz, traumák súlyos terhét hordozza-e, vagy bizalommal tekint a világra. Ennek közös nevezőjét az alábbi jelekben látják, például idegesen, haraggal, félelemmel vagy békésen reagál az őt érő ingerekre. A biológia nyelvén szólva, túl magas vagy reális lesz-e a stressz reakciója? A baba a valódi szükséglete a bizalom kialakulása családja iránt. Ehhez azonban arra van szüksége, hogy felismerjék testi és lelki állapotát, és annak megfelelően reagáljanak rá. Nagyon sok újszülött sír túl sokat, és úgy tűnik nem értik a szülők az üzenetet. Nem kezdenek el gondolkodni, nem figyelik meg pontosan, mire van igénye. A baba meséli saját nyelvén, mi a baja, de ezt nehezen érti az, aki nem tudja elképzelni, hogy a kisfia vagy a kislánya önálló érzelmi életet él. Hogy érzelmi igényei vannak, ha megijedt, megnyugtassa meg valaki, ha dühös, hallgassák meg miért. A panaszát meg kellene érteni, elfogadni, hogy ez neki most fáj, vagy nehéz, és orvosolni, ha lehet. A babáknál fontos, hogy akkora teret lásson csak be, amennyi nem kelt benne szorongást, és fokozatosan szoktassuk a növekvő térhez. Emellett legyen minél kiszámíthatóbb a felnőttek viselkedése, a napirend kövesse lazán a baba szokásait, de tanulható legyen. A napirendhez alkalmazkodás biztonságossá teszi az életét. Az okos korlátozás nyugodtabb és így biztonságosabb helyzetet teremt a kicsik számára. Ez később is így lesz, amíg ki nem alakul ezen a területen is az önszabályozás. Okosan korlátozni a mozgásukban, a viselkedésükben a kicsiket azért jó, mert a választás izgatottá teszi őket, és ez könnyen átcsap túlerős izgalomba, amelyben már nem tudja magát megnyugtatni. Nem alakult még ki az a készsége, hogy önállóan döntsön ilyen fontos ügyben. Lényeges mozzanat ebben az is, hogy a szülő kapcsolódik-e hozzá, fontos-e neki, mi történik a babával. Ha a kapcsolatuk felszínes, személytelen, esetleg felelőtlen is, a felnőtt akkor lehet, hogy a kicsi már sok kedvezőtlen tapasztalatot szerzett arról, hogy elvárások, sőt büntetés vár rá, ha más szeretne, mint amit a felnőtt akar tőle. A választást, az önálló viselkedést ebben az esetben nehéz a babának elsajátítania. A család meleg légköre ad biztonságot kicsiknek, nagyoknak, hogy bizalomteli légkörben próbálgassa, tévesztésekkel, kudarcokkal is tarkítva az önállóságot. Ilyen kapcsolatban a sikeres és a helytelen döntések egyaránt a megfelelő visszajelzést kaphatják. Egy-két éves korig a kicsik választás elé állítása nem szerencsés. Hatékonyabban képes tanulni utánzással, együttes élménnyel olyan cselekvéssort, amelyre szüksége lesz. Például összepakolni az esti játék után. Ha egy témában valóban más szeretne, akkor is állítsunk valamit. Például mondhatjuk azt, hogy most megyünk fürdeni. Ha tiltakozik az elindulás ellen, mert például nem fektette le a babáját, ilyenkor engedhetünk neki, ha ezt megfelelő választásnak látjuk, ami kiinduló pontja lehet már későbbi jó választásoknak. Ebben két fontos mozzanat hat, egyrészt tanulja a barátságos és értelmes együttműködést, belesimulni a közösségbe, elfogadni a hasznos korlátokat, másrészt megtanulja, hogy együttműködve ki lehet bontakoztatni a saját elképzelését. van egy nagyon fontos kísérlet ezzel kapcsolatban, ami magyarra fapofa kifejezéssel hívordítunk. Anya és gyermeke együtt a kísérlet résztvevője megkérik az anyát, hogy a szemben ülő 8-10 hónapos kisbabájával beszélgessen szabadon, fejezze ki szeretetét, figyeljen rá. A gyerek nyugodtan ül, felélénkül, követi az anya mozgását, arcát a figyelmével. A kapcsolatuk eleven hatnak egymásra. Ezután megkérik az anyát, hogy csak nézzen, de ne vegyen fel szemkontaktust, ne mosolyogjon rá. Baba először csodálkozik, és próbálja az anyját bevonni a kapcsolatba, mosolyog rá, a kezével erősen gesztikulál, és ha erre sem reagál az anya, akkor megijed, feszíti magát, végül sírni kezd, egyre kétségbe esett ebben. Mint aki elvesztette az anyját. Ezután az anyuka megnyugtatja a gyereket, aki még gyanakszik egy darabig, vajon tényleg visszakapta az anyját. Azoknak a gyerekeknek egy része, akik a születés után órákra, napokra el voltak választva az anyjuktól, később erőteljes figyelmet alakít ki magának, mintha azt mondaná, nekem kell magamra vigyáznom, ezután erősen figyelni fogok. Náluk, mintha túl korán indulna el a kontroll, hiszen még a felnőtteknek kellene rájuk vigyázni, de ebben csalódtak és maguk alakítanak ki éles figyelmet. Nehéz helyzet az is, amikor a frusztráció és a kényelem között nincs egyensúly, sokszor a játékos kihívás izgalmas kaland a fekvő babának, és igyekszik megszerezni a piros kockát, ami éppen hogy, de végül is elérhető. Azt látja, ami előtte van, azzal játszik aktív. Ha túl korán lesz ebből frusztráció, akkor nem lesz kedve már nyújtózni, hogy elérje azt a piros kockát, nincs türelme, nem tud kivárni, nincs kedve próbálkozni. A szülő felelőssége a megfelelő döntések meghozatala, amihez a gyerek viszonyul, alkalmazkodik, kommunikál és ebben a kapcsolatban tud fejlődni. Kér, amire egyértelműen lehet válaszolni, ahol meg lehet érteni a választ. A kapcsolat maga az a tér, amelyben mindez történik, ezért a felnőtt figyelme, kiegyensúlyozottsága, érzelmi befogadó kapacitása alakítja biztonságossá a kicsik fejlődését. Hogy látod, Robi, miért annyira fontos szerinted, vagyis hát egyáltalán fontos-e az, hogy figyeljünk ezek után a gyerekekre, a kisbabákra, illetve hogyan tudjuk őket, hát, hogy némi szabadságot is adjunk azért nekik. Nem sokat, de némit, amit igényelnek.
1: Mindenképpen fontos figyelni rájuk, mert már onnan kezdve, hogy elkezdenek gügyögni és mászkálni és felfedezni a nagyvilágot, azzal ők rögzítik az eseményeket, amik körülöttük vannak, és nagyon fontos, hogy mit rögzítenek, mi maradt meg bennük. Hagyjuk egy kicsit szabadon, tehát őket olyan szinten tájékozódni, hogy ha például elkezdenek már így hason kúszni, akkor nem kell körbekeríteni a babát, és akkor nem tudom, hogy ne menjen be a sarokba, ne menjen, ne nézze meg azt a labdát, ami ott van. Legyünk elővigyázatosak, tehát ne hagyjunk ott olyan apró tárgyakat, apró dolgot, ami számára még veszélyes és gondot okozhat, mert ugye a figyelmünk az nem tud 100%-osan ott lenni, és semmiből nem tart az, hogy egy apró kis gombot például, ami a ruhánkról leesett, azt éppen ne vegye a szájába, és esetleg gond legyen belőle. Tehát mindenképpen hagyjuk egy kicsit felfedezni, mert az kell, sőt, segítsünk egy picit neki mi is, hogy megismerje a környezetét. Mert azáltal, hogy megismerje a környezetét, megismer arcokat, hát rengeteget számít az, hogyha mondjuk sok embervel találkozik a baba kiskorában. Mert egy idő után az lesz, hogy vagy közösségbe jár. Mert egy idő után, amikor már 4-5 éves lesz, és találkozik idegenekkel, akkor nem az lesz, hogy problémát fog okozni az, hogy ezt az embert én még nem láttam, és akkor rögtön sírás lesz a vége. Tehát, hogy szépen tudjuk nevelni, és azt gondolnánk, hogy hát még babaként nem nevelünk, meg nem is nevelhetünk, de inkább csak segítünk. Tehát ez egy segítőkészség abban, hogy elindítjuk őt az élet nagy útjára, azzal, hogy segítünk neki egy kicsit felfedezni a világot, partnerek vagyunk ebben, hogy neki minél jobb legyen, és minél könnyebben tudjon alkalmazkodni.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy miért fontos és jó figyelni a kisbabák igényeire. Itt illetve 2 éves korban. A következőekben viszont zene következik itt a Pszichoaktívban.

0: Kedves rádiózást kívánunk itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában. A következő témánk az egészséges ételekről, étkezésről fog szólni. A magyar lakosság étrendje a modern társadalmakra jellemző problémákat mutatja néhány jellegzetes magyar vonással. A kutatások alapján az átlagos étrend a szükségesnél több energiát, azaz kalóriát tartalmaz. Zsírból a szükségesnél többet fogyasztunk, szénhidrátból kevesebbet, de ezen belül az összetétel sem megfelelő. Az ajánlottnál magasabb a cukrok aránya. A javasoltnál jóval több koleszterint viszünk be a szervezetünkbe, az élelmi rost pedig alatta marad a megfelelőnek. A sóbevitelünk akár a 2-3-szorosa is a szükségesnek, az európai régióban ebben is vezető helyen állunk. A cukor, különösen a hozzáadott cukor fogyasztása a trend szerint tovább emelkedik, különösen a fiatalabb korosztályok érintettek, akik kedvelik a cukrozott energiaitalokat, édességeket, üdítőket, ami hosszú távon komoly negatív egészségügyi következményeket vetít előre. Kenyérféléből átlagosan 100 g-nyi mennyiséget eszünk naponta, bár a teljes kiölésű termékek ma már széles körben elérhetők. A fehér pékárukat ennek ellenére nem sikerült kiszorítani az étrendből. Péksüteményekből körülbelül 45 g a napi adag, ami azt jelenti, hogy csaknem napi rendszerességgel szerepelnek az étrendünkben, ezek jelentős mennyiségű hozzáadott zsírt és cukrot tartalmazhatnak. Ugye ilyenkor a kakaós csigáról és a túrós batyúról van szó. Húsfélékből évente csaknem 62 kg-ot eszünk, ez olyan napi 170 g-nak felel meg. Ennek egyharmada a baromfi hús, valamivel kevesebb a sertéshús. A fennmaradó rész különböző feldolgozott húsárukból, sonkákból, kolbászból, szalámikból és konzervekből áll, és egy kevés belsőségből. Tojásból éves szinten 150 darabot eszünk meg. A hazai halfogyasztás rendkívül alacsony, szinte csak ünnepi menükben fordul elő. A lakosság töredékének étrendjében szerepel rendszeresen a hal. Az ajánlottnál kevesebb tejet és tejterméket veszünk magunkhoz, és egészségügyi szempontból probléma, hogy előtérbe kerültek az ízesített, hozzáadott cukrot tartalmazó tejkészítmények, tejdesszertek. Különösen a gyerekek körében. A jó hír viszont, hogy az ételkészítéshez egykor használt állati zsírt szinte teljesen felváltották a növényi olajok. Átlagosan 17 kg-nyi zsírt és olajat használunk el évente. Ez nem mondható kevésnek. A fiatalabb korosztályban mérhetően csökken a zsírbevitel, az idősebbek a hagyományos ételkészítési technikák miatt csaknem másfélszer több zsírt használnak. Az ő körükben az állati eredetű zsíradékok aránya is magasabb. Ezzel szemben a magyar lakosság által igazoltan is egészségesnek vélt zöldség és gyümölcs fogyasztásunk nem éri el az ajánlások szerinti mértéket. Gyümölcsből, beleértve a gyümölcs készítményeket, például a befőtteket, alig napi 130 g-ot, zöldségből nem számítva a burgonyát, 140 g-ot eszünk naponta. Mindkét csoportban kimutatható, hogy a 25 év alattiak 2,5-szer kevesebb zöldséget és fel annyi gyümölcsöt esznek, mint a 65 évesnél idősebbek. Az élelmiszerfogyasztást több minden is meghatározza. A rosszabb társadalmi helyzet, az alacsonyabb jövedelmi és iskolázottsági mutatók egyértelműen összefüggnek az egészségtelenebb táplálkozással. A jobb anyagi helyzetű társadalmi rétegek táplálkozása közelebb áll az ajánlásokhoz, bár ebben a körben népszerűbbek a különböző alternatív étrendek, amelyeket sokszor teljesen indokolatlanul alkalmaznak. Magyarország a paradox helyzetek országa, annak ellenére, hogy a legtöbb egészségügyi mutató tekintetében a fejlett országok legrosszabb helyeit foglaljuk el. A lakosság önértékelése ezt egyáltalán nem tükrözi. A 15 évesnél idősebbek körében 10-ből 6-an jónak, 3-an kielégítőnek tartják egészségi állapotukat, csak a lakosság tizede gondolja rossznak. 10-ből csaknem 6 felnőtt úgy ítéli meg, hogy nem kell figyelnie arra, mit ehet vagy ihat. A lakosság 71%-a, tehát a többsége a táplálkozással kapcsolatos kérdésekben tájékozottnak gondolja magát, de ez a tájékozottság sokszor felszínes ismereteket, sztereotíp gondolatokat, több esetben egyértelmű tévhiteket is tartalmaz. Az önmagukat tájékozottnak vallók osztják leginkább a tévhiteket, az ő vélemény formáló hatásuk is jelentős. Egyre nő azok száma, akik valamilyen okokból speciális diétákba kezdenek. Ma ebben széles a kínálat, és egyre bővül a kapcsolódó termékek szolgáltatások köre is. Ha a magyar fogyasztóknak az élelmiszereket az egészségességük alapján kell rangsorolniuk, akkor a zöldség és gyümölcsféléket teszik az első helyre. Ez követi a hal, a baromfi hús és a teljes kiölésű lisztből készült termékek. A lista végén pedig a chips és az egyéb rágcsálni valók a fehér lisztből készült és félkész, illetve kész ételek állnak. Tehát helytálló és helyes rangsor tudnak felépíteni a magyarok. Ennek ellenére a fogyasztási szokások azt mutatják, hogy ezek a gyakorlatban nem érvényesülnek. Ugye az egészségesség alatt azt is érti a lakosság, hogy legyen mentes mesterséges összetevőktől, legyen friss, könnyen emészhető és magas tápanyag tartalmú. És a mesterséges összetevők között említik az ízesítő anyagokat, a színezékeket és a tartósító szereket, illetve a hagyományos kistermelői élelmiszereket a vásárlók egészségesebbnek gondolják, mint a modern eljárással készült élelmiszeripar által gyártott termékeket. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, te hogy látod, szerinted mi kellene ahhoz, hogy a magyar lakosság minél tájékozottabb legyen az egészséges táplálkozás tekintetében?
1: Igazából nyitottság, elsősorban arra, hogy változtassunk az étrendünkön, másrészt pedig egy kicsit élhetőbb jövedelem szint, mert úgy a nagy átlag ilyen zöldség-gyümölcs árak mellett nem fog tudni egészségesen étkezni. Nézzük csak meg, hogy addig, amíg ott az északi országokban ugye a halfogyasztás, hiába mondják ugye, hogy azért ott a tenger, meg ott ez az adottság, de hogy a halfogyasztás milyen nagy mértékű, és hogy mennyire egészséges egyébként a hal. Mert hogy valóban fehérje, és tele van olyan mindenféle olyan zsírsavakkal és olyan összetevőkkel, ami igenis azért segít egészséges táplálkozás biztosítani az emberek számára. De addig nálunk, és nem mondhatjuk azt, hogy a húsfélék azok annyival olcsóbbak lennének, mint mondjuk, nem tudom, ott Finnországban vagy Svédországban megvennénk a halat. Egyszerűen arról van szó, hogy nálunk ez egy hagyomány terjedt el, hogy hússal. Zöldségek, ugye nagyon sokan a zöldségekkel is úgy vannak, hogy nem tudják megvenni azt folyamatosan, rendszeresen azokat a fajta zöldségeket, amikből ők zöldségekkel is úgy vannak, hogy nem tudják megvenni azt folyamatosan, rendszeresen azokat a fajta zöldségeket, amikből ők ételt tudnak

0: az árérték arány, illetve a reál jövedelem az legyen megfelelő mértékű növekedés, vagy az mutasson megfelelő mértékű növekedést, vagy növekedést, mert a vásárló értéke a pénznek nagyon fontos, hogy az ne csökkenjen. Én azt gondolom, hogy és a leginkább a megfelelő jövedelem szinthez viszonyított vásárak és a vásárlóérték a pénznek, a jövedelmemnek. Tehát itt igazából ez, ami fontos.
1: És mennyire látod még az alternatív diétáknak a jelenlétét, mint rizikófaktor?
0: A rizikófaktornak nem mondanám, igazából vannak, és ebből is van, aki ezt elhivatottságból űzi. Vannak, akik bizonyos egészségügyi okok miatt kényszerülnek ezekre a diétákra, és a kettőt azért érdemes úgy megkülönböztetni. Az az érdekesség az egésznek, hogy a kettő között úgymond nincsen árbeli különbség, bár ugye van támogatottság a laktózérzékeny termékekre vonatkozóan adókedvezmény, viszont semmi másra nincs. És az az adókedvezmény összege, amit egy hónapban le lehet mondjuk írni, az nem feltétlenül fedez egy havi élelmiszer, tehát bizonyos laktózmentes élelmiszer termékek árát. Tehát azért, igen.
1: És akkor még nem beszéltünk olyan gluténmentes élelmiszereknél, ahol még nagyobb lehet a különbség ugye az árban.
0: Így van, tehát azért lényegében én úgy gondolom, hogy mindenki próbál a legegészségesekben étkezni, de addig, amíg egy rosskenyér, egy fél kiló, vagy egy 30 dekás rosskenyér, sima kenyér, tehát nem gluténmentes, 5-600 forintba kerül, addig azért biztos, hogy a inkább megveszik az 4-500 forintos, 1 kilós fehér kenyeret a vevők, mert egyszerűen nem tudják megtenni azt, hogy a drágábbikat vegyék meg. Holott azért a rozs, meg az egyéb összetevőkben biztos, hogy van különbség.
1: Az egészséges táplálkozásról, étkezésről, illetve az ez irányú magyarországi kutatásokról osztottunk meg veletek információt itt a Pszichoaktívban.

0: Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában munkahelyi pszichológiai témánkkal fogunk foglalkozni a következőekben, tehát azon belül is az elbocsátásról fogunk szót ejteni, és arról, hogy milyen lélektani hatása lehet, valamint hogyan tudunk ezen a folyamaton keresztül menni. A lehető leghatékonyabban, hogy új munkahelyet találjunk. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint legyen szó párkapcsolatról vagy munkahelyről, ha szakítanak velünk, ha kirúgnak, az meglepően hasonló a gyászhoz. Legalább olyan nagy hangsúlyt kap a jogi tudnivalók ismertetése mellett az, hogy az elbocsátott munkavállaló felfogja, feldolgozza a történteket, és egészséges szemlélettel tudjon túllépni rajtuk. Szinte mindenkit megvisel, ha egyik nap gyanútlanul belép a főnök irodájába, ahol a felmondást vagy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást nyomnak az orra alá. Természetesen nem mindegy, hogy ezennek az üzenetnek a közlése milyen körülmények között történik, ugyanis, hogyha hónapok óta halljuk a folyosói pletykákat, hogy elküldések várhatóak, és csak időkérdése, mikor kezdődik meg a csoportos létszámleépítés, akkor sokkal jobban fel tudunk készülni lélekben, mint hogyha ez teljesen váratlanul történik. A korrekt módon közölt felmondás, a megfelelően elmagyarázott és leírt valós okszerű magyarázat megadja az érzést, hogy megfelelően bántak velünk, tisztelettel, empátiával, jogszerűen. Ehhez képest sokkal nehezebb feldolgozni azt a helyzetet, amikor tisztában vagyunk azzal, hogy a megnevezett indok nem valós, és esetleg diszkrimináció van a háttérben. Vagy csak azért kell távoznunk, mert az új osztályvezető nem kedvel minket, vagy hozni akarja a saját emberét. A legelső folyamat a gyász folyamatban a tiltakozás stádiuma. Nem is igaz, ami le van írva, nem is úgy történt, nem is volt az a hiba olyan jelentős, ami miatt most megpróbálnak felmondani nekünk. Néhányan odáig is elmennek, hogy feltételezik, valami félreértés történhetett, biztosan nem nekik akartak felmondani, csak a HRS összekeverte a neveket. A tiltakozás hárítás után általában a keserűség, a düh, a megsebzettség érzése következik. Ezek különösen akkor uralkodnak el hosszan és mélyen az emberen, ha a munkáltató nem volt korrekt. Néhányan ezért bosszúból konkrét károkozásra is vetemednek. Legyen az a munkáltató egyik gépe, berendezése, vagy éppen az aktuális ügyféllista, és a szerződéses állomány, amit a kirúgott kolléga véletlenül elfelejt visszaadni. Diszkrimináció, zaklatás vagy embertelen bánásmód esetén megfigyelhető az is, hogy a dolgozó olyan hosszan cipeli magával a keserű érzéseket, hogy hiába talál új állást, mégsem tudja letenni a terhet. A következő munkahelyén is vagdalkozik régi sérelmeit, meg nem vívott harcait átviszi az új helyre is, és ezzel a viselkedéssel sajnos friss munkahelyi kapcsolatait mérgezi meg. Nagyon fontos, hogy ebben a kritikus szakaszban kérjünk és kapjunk segítséget akár rokonoktól, kollégáktól, akár szakembertől, mert a negatív tünetek eluralkodása hosszabb távon az önbecsülés megkérdőjelezéséhez, szorongáshoz vagy akár fizikai tünetekhez is vezethet. Ha még az elválás szakaszában vagyunk, ne féljük jogi segítséget kérni sem, hiszen ha biztosak vagyunk abban, hogy jogszerűen járt el a cég, könnyebb elfogadni a döntést. Ráadásul, ha esetleg van olyan rész, amin még módosíthatunk, akár több felmondási időre is szert tehetünk, vagy több jövedelemre. Szóval azzal a jóleső érzéssel távozhatunk, hogy nem hagytuk magunkat csak úgy elnyomni, legalább megkaptuk, ami járt nekünk. Sajnos a hazai munkáltatók hozzá vannak szokva, hogy a dolgozók elfogadják, amit állítanak, és nemhogy nem kérnek segítséget, de sokszor az alapvető jogaikkal sincsenek tisztában. Szóval a düh és a keserűség szakaszát az apátia követi, ilyenkor már nem érdekel minket, mi lesz, nem törjük magunkat, hogy például beérjünk a munkakezdésre. Éppen ezért sok vállalat azonnal mentesíti őket, a dolgozót a munkavégzés alól. Ha az elbocsátott munkavállaló nem fél végigmenni a gyász folyamatán, ha megmeri élni a fájdalom és csalódottság érzéseit, eljuthat az utolsó szakaszig, amely a történések elfogadását jelenti. Az elfogadás lehetővé teszi, hogy új megoldásokat kutasson fel. Ekkor képes a dolgozó az álláskeresés feladataira koncentrálni, interjúkra járni és új terveket szövögetni. Kifejezetten ajánlani lehet a dolgozóknak, hogy az érzelmek lecsendesedése után készítsenek listát arról, hogy mi volt jó a korábbi munkahelyen, milyen feladatokat, tényezőket, körülményeket szerettek. És akár egy másik listán pedig azt felsorolni, hogy mi az, ami nem kedvelt az adott dolgozó a munkahelyén. És ezt belátva, beismerve talán egy könnyebben fog találni megfelelő pozíciót is, illetve a feldolgozásban is segíthet. Robi, te hogy látod, szerinted mi az, amit tehetünk akkor, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülünk, hogy egy munkahelyen elbúcsúznak tőlünk?
1: Nem mindegy egyébként az a része, hogy számítunk-e rá, vagy sem. Tehát, hogyha számítunk rá, akkor talán egy picit könnyebben érint minket a dolog, az esemény, de ha nem számítunk rá, akkor igen, az egy fájdalmas dolog tud lenni, és fájdalmasként fogjuk fel. Ha semmi előjele nincs, akkor meg mindenképpen. Amennyiben, abban az esetben, hogyha ha már mi készülünk rá egyébként, csak nem merünk meglépni, na ez az egyetlen olyan opció, amikor igenis örülünk neki, hogy meglépte a társaság ezt a lépést, és végre akkor nem nekem kellett kimondani. Ilyen is van, tehát ilyen lehetőség az egészben. De összességében, hogyha azt nézzük, hogy nem számítunk rá, vagy előjele sincs, vagy kicsi előjele van, de nem számítunk rá, akkor az tényleg fájdalmasként tud érinteni minket. És abban az esetben, hát mindenképpen meg kell próbálni nem magunk alá, magunkba zuhanni, és el kell gondolkodni, hogy oké, de akkor hogyan tovább. A hogyan továbbon én azt mondanám, hogy azért bármennyire is, nem tudom, hogy anyagi helyzettől függ, tehát hogy kinek mennyire akad tartaléka, de hát ugye ott van egy abban az esetben, hogyha a munkáltató mond fel, akkor nagyon sokat számít az, hogy mennyi ideje vagyunk az adott munkahelyen, jár-e végkielégítés, jár-e a felmondási idő után járó bizonyos összeg. Tehát itt nagyon sok olyan dolog van, olyan összetevő, hogyha mondjuk egy hosszabb idő után mondanak fel nekünk, itt a munkatörvénykönyve szerinti bizonyos napok számítanak, meg az összefüggő munkaviszony, hogy igen, ott észnél kell lenni, hogy éppen mit írunk alá a munkaszerződésben, hogy milyen összeget kapunk végkielégítésnekként, vagy ugye elszámolják a fennmaradó szabadságokat. És ez azért fontos, mert ahhoz, hogy én ezt fel tudjam dolgozni, nem azonnal másnap már regisztrálni kell és felmenni az álláskereső honlapra, hanem egyszerűen egy picit várni kell, hogy ez leülepedjen. Ez a fajta veszteség, ez a fajta negatívum, ez a fajta hozzáállás, mert hogy ha ez rendeződik magunkban, utána sokkal könnyebben tiszta fejjel el tudunk menni egy új munkahelyre, és sokkal könnyebben tudjuk venni az új akadályokat, amik ugye az új ismeretek elsajátításával fognak járni. Tehát azért elsősorban legyünk figyelemmel, hogy megkapjuk azt a fajta jövedelmet, az a fajta bérrendezés megtörténjen, ami majd azt az időszakot fogja tudni számunkra biztosítani, amit mi ezzel a negatív eseménnyel fogunk gyógyulgatni, és emiatt már nem ne fájjon a fejünk. Szóval igen, és ezt másképp nem lehet, csak azt az egy-két, esetleg egy-két hetet, vagy egy hónapot kicsit magunkkal foglalkozni, és azzal foglalkozni, hogy most akkor egy kicsit vissza kell rázódni a nyugalomba, és akkor csak tiszta fejjel szabad új munkahelyet keresni. El lehet menni kirándulni, el lehet menni túrázgatni, lehet csinálni olyan dolgokat, amit eddig a munka miatt esetleg nem fért bele, vagy egyszerűen csak az, hogy 2-3 napot, ha már csak itthon van az ember, akkor az már jót tesz, és már segít abban, hogy, hogy kikapcsolódj, nézzél egy sorozatot, tehát tényleg csinálj olyat, amit a munka miatt esetleg nem tudta. És akkor ami után megtörténik ez a kikapcsolódás, és sikerül tiszta fejjel lezárni, megtörténik a zárás időpontja, akkor abban a pillanatban el lehet kezdeni keresni az újat. Addig nem érdemes, mert keszekusza lesz, és akkor egy mókuskerék lesz az egész, hogy bele fogsz fordulni, és nem tudsz úgy teljesíteni az új munkahelyen.
0: Arról beszéltünk, hogy milyen hozzáállás, viszonyulás segíthet akkor, hogyha a munkahelyen úgy döntenek, hogy nem tartanak a továbbiakban igényt a munkánkra. Most viszont zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: kuncák és közterek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Minden beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a bpkonferencia.hu weboldalon.
8: Juraja Híd búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottál.
9: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
10: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként és kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte, és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022. áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál.
0: Időjárás.
10: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkedves hallgatónknak itt adásunk elején a Pszichoaktívban. Műsorvezető társam Erdős Robi is velem szemben. Szia Robi!
1: Sziasztok! Szia Feri!
0: Első témánk lesz a párkapcsolati burnout. Mit gondolsz erről?
1: Hát igen, elég sokakat érint valószínű ez a téma. Már csak azért is, mert hogy azért elég sokan rohannak, futnak az életbe, a munka, a pénz, ugye mindent meg kell rohamozni, és akkor hát ez ugye rá tud a kapcsolatokra is ülni. Illetve hát ugye mindenki sokan szorongja, hogy a megszokás az nagy úr, de hát meglátjuk.
0: Jönnek a részletek. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a terápiás tapasztalatok alapján nem feltétlenül menthetetlen egy kapcsolat, ha a pár tagjai veszekednek, féltékenyek, dühösek vagy keserűek, hanem akkor aggódhatunk, ha valójában nem árasztanak el bennünket a másik iránt érzett érzelmek. Ha nem vidít fel a másik öröme, ha nem szomorít el a bánata, ha valójában nem érdekel, mi történt vele aznap, vagy mi zajlik a lelkében, akkor valószínűleg érzelmileg kiüresedett a kapcsolat. Eredeti értelmében a kiégés az empátiás kapacitás kiürülését jelenti. Ez annyit akar, hogy valaki elveszítette a nyitottságát és befogadó készségét arra, hogy együtt érezzen másokkal, hogy közel engedjen érzelmileg másokat, és nem képes lelkesedéssel végezni a feladatait. A monotonitásból, túlterheltségből, beszűkülésből eredő hasonló folyamatok a párkapcsolati kiégés hátterében is megjelenhetnek. A kapcsolat kiégése következtében a társas magány fájdalmas élménye is megjelenik, azaz, amikor már nem egységként élnek a pár tagjai, hanem érzelmi, testi és akár életviteli szinten is érzékelhető függetlenségben, távolságban. A kapcsolati kiégés során azt érezzük, hogy egyre kevésbé érdekel a másik, tudjuk, hogy beszélgetni kellene vele, vagy illene rákérdezni az aktuális és számára fontos dolgokra, de mégsem jön belőlünk. Egyre gyakrabban kerüljük, hogy kettesben legyünk, ha eltávolodunk a másiktól, az gyakran testi elhidegüléssel is párosul. Nem öröm a másik simogatása, inkább próbálja az illető elkerülni, mert kellemetlen neki, hogy esetleg aztán többet akar a párja. Amikor nagyon felborul az egyensúly, és az egyik fél kifejezetten elveszíti az érdeklődését a másik iránt, a másik viszont ragaszkodik, akkor olyan folyamatok indulnak el, melyek nagyon méltatlan szituációkat eredményezhetnek mindkét fél számára. Aki csüng a másikon, azt érzékeli, hogy a másik távolodik hűvösebb, és emiatt még jobban kapaszkodni szeretne, mert fél, hogy elveszíti a párját. Sajnos ebben az ördögi körben minél jobban ragaszkodik a kapaszkodó fél, a másik annál nagyobb nyűgnek, tehernek fogja érzékelni. Ha pedig így van, annál jobban elutasítja, vagy akár tühében meg is alázza a másikat. Valójában, ha valaki már érzelmileg kihűlt a másikkal szemben, akkor már a másik szenvedése sem hagyja meg. Emiatt a végső kétségbeesésben alkalmazott önsajnáltatás, netán segélykiáltás típusú öngyilkosság vagy fenyegetőzés is csak tovább távolítja. Ha mindkét fél úgy érzi, hogy eltávolodott a másiktól, ez a probléma nem áll fenn. Bizonyos értelemben még biztonságosnak is szokták érezni a kapcsolatot a benne élők, hiszen az elhidegülés miatt többé nem kiszolgáltatottak a másiknak. Egy idő után az üresség nyomasztóbb azonban, mint a problémák, hiszen nincs, ami előre vigye a hétköznapokat, elvesznek a közös célok. Amikor már nincs változás egy kapcsolatban, nem haladnak semmi felé, amit közösen várnak, amikor elvész a fent és a lent, mert érdektelenné válnak a résztvevők, az olyan, mintha megdermedne valaki a magánéletében, az intimitás tekintetében. Ez a fajta mozdulatlanság mutatja a kapcsolat bénultságát. Itt fontos megemlíteni, hogy azok a párok, akik állandóan barátokat, rokonokat hívnak vendégségbe, és szinte sosem hagynak lehetőséget arra, hogy kettesben legyenek, gyakran csak elkendőzik a valós problémákat életvitelükkel. Az esetükben azért lenne veszélyes egymás közt maradni, mert világossá válna, hogy esetleg már nem tudnak tartalmasan beszélgetni, lekötni a másikat, fény derülne az elhidegülésre. Emiatt újabb és újabb programokba vágnak, akár ingatlancsere, utazások, vendégek vagy családi programok formájában. A problémával szembenézés helyett előfordulhat még a sok munka, az unokák, a tévé, a számítógép, mindeközben azonban a pár szenved. Amikor azzal találkozunk, hogy a pár tagjai csak az eszükkel szeretnének együtt maradni, nagyon nehéz jól segíteni. Ilyenkor ugyanis érzelmileg nem motiváltak a közös élet megtartására, és emiatt erőfeszítéseik sem hoznak látványos sikereket. Természetesen van olyan élethelyzet, életkor vagy családi szituáció, melyben a pár tagjai ennek ellenére kedvezőbbnek érzik az együttélést, mint a szétválást, de jellemző, hogy ilyen esetben megegyezésre jutnak, hogy a kapcsolatuk kizárólag testi vagy csak baráti alapon működjön tovább. Noha, hosszú távon ritkán tapasztalható, hogy ez a felállás mindkét félnek kielégítő, átmeneti időszakokban meglehetősen bevett kapcsolódási mód, annak ellenére, hogy nem fejlődnek semmilyen irányba, de egyeztetett játékszabályokkal működnek. És ezzel el is érkeztünk egy fontos kérdéshez, a monotonitás megszüntetéséhez. Bármilyen területet tekintünk, általánosan elmondható, hogy ha valami rutinszerűvé válik, akkor elveszíthetjük az érdeklődésünket és a lelkesedésünket. A párkapcsolatok esetében ez maximálisan alátámasztható. Talán a szexuális élet mutatja a legjobban, hogy legalább az egyik fél rosszul tűri az állandó kiszámíthatóságot, egyformaságot, monotonitást. Arra vágyik, hogy néha másképp legyen, mint ahogy szokták, különben csökken a vágya, vagy akár feladatnak fogja érezni egy idő után, hogy ugyanolyan lelkesedéssel reagáljon, mint korábban. Ez a dinamika más életterületen is érzékelhető, ha ugyanarról ugyanúgy szoktunk beszélni, ha mindig ugyanoda járunk, ha ugyanúgy öltözködünk, kizárólag ugyanazokkal barátkozunk. Akkor elveszíthetjük az izgalmasságunkat, és ezzel párhuzamosan a párunk érdeklődése is alábbhagyhat. Ahhoz, hogy magunkból újabb és újabb részeket megmozdítsunk, az is kell, hogy a szokásostól eltérő helyzetekben is részt vegyünk, vagy legyen időnként valami, ami kibillent a ritmusunkból. Akkor is, ha a terhek miatt a munkánk, a pénz keresésére fordított idő és energia túlterhel minket, meg kell tenni, hogy néha ne a görcsös szabályaink szerint éljünk. Ez magunknak is kellemes érzéseket hozhat, hiszen önmagunkra és a másikra is újra rácsodálkozhatunk. A kapcsolat kiégése a társas magány szempontjából a kíváncsiság megléte kulcsfontosságú. Panaszkodhatunk, hogy a másikat nem érdekeljük már, vagy haragudhatunk, mert másra kíváncsi inkább, de el kell gondolkodnunk, hogy mi mivel tesszük magunkat vonzóvá. Robi, itt felmerült a kíváncsiság, mint kulcs fogalom. Te mit gondolsz, mi segíthet egy kiégés szélén álló párnak ahhoz, hogy meg tudják menteni mondjuk a kapcsolatukat?
1: Én úgy gondolom, hogy közös programok, tehát igazából már eljutottunk akkor arra a szintre, hogy meg akarják oldani a párkapcsolati problémákat, és szeretnék újra ugyanazt a időszakukat élni, amikor tényleg nem voltak problémák a kapcsolatban. Kiégés legjobb ellenszere szerintem az, hogy tehát akarja mind a két fél, hogy ez ne szakadjon meg. Tehát azért nagyon fontos, hogy hát csak úgy lehetne kiesni, meg újítani valamit, hogyha mindkét fél szeretné, viszont ha szeretné, akkor viszont meg is újítható. Tehát nem kell befejezni, lezárni az adott kapcsolatot, tehát nyitottság szerintem mind a két fél részéről. Mert akkor egyébként más értelme nincsen az egésznek. Én azt gondolom, hogy közös programok, olyan dolgok, amit eddig még nem csináltak, rá kell jönni, hogy mi vezethetett oda, hogy esetleg már nem olyan a viszony, mint korábban volt. Tehát igazából szerintem ez is egy projekt, egy külön projekt, amit el kell végezni, és meg kell végigvinni, hogy mindenki. És nagyon fontos, hogy egy közös legyen a cél, tehát hogy ne az legyen, hogy az egyik ezt akarja, a másik azt, hanem hogy egy cél legyen, és akkor egy projektet építsen fel rá a két fél. És ez szerintem ez nagyon fontos. Tehát az, hogy olyan programokat csináljunk, amit mondtam is, hogy akár nem tudom, egy állatkert, és akkor azt kicsit megfűszerezve, akár az, hogy egy ebéddel, vagy akár nem tudom elmenni. Rengeteg olyan lehetőség van egy kóstolóra, akár egy pálinka kóstolóra, vagy borkóstolóra, vagy akár azt mondom, hogy olyan gurmé és olyan ételeket megkóstolni, amit eddig korábban még nem. És ezek mind-mind építő jellegűek tudnak lenni. Ugyanígy egy ilyen szabadtéri rendezvényre, ha kimenni, kisétálni, és akkor ott neki látni ezeknek a különböző tevékenységeknek. Én úgy gondolom, hogy ez akarat kérdése az egész, tehát hogyha valakik szeretnék megtalálni az újat mindig egy kapcsolatban, azok meg fogják tudni találni. És ha nyitottak arra, hogy esetleg a már megromlott kapcsolatot újjátegyék, vagy megújítsák, akkor azt is meg lehet. Csak ehhez kell a két ember.
0: Arról volt szó az elmúlt percekben, hogy a párkapcsolati kiégést hogyan lehet megelőzni, illetve mit tudunk tenni akkor, hogyha egy ilyen helyzetbe kerül a párkapcsolatunk. A következőekben pedig zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora. És a következő témánk a sikerről fog szólni, illetve az egészséges, önbizalmú embereknek a jellemzőiről. Mégpedig oly módon, hogy az alábbiakban felsorolt jellemzőkről Carol Dweck, amerikai szociálpszichológus úgy beszél, hogy ezek a fejlődésfókuszú gondolkodásmód pillérei. A lehetőségekben gondolkodók nem a múlt relikviáiból, megszerzett dolgokból, biztosítékokból merítik bátorságukat a jelen kihívásaival való megbirkózáshoz. Abból a hitből táplálkoznak, hogyha elég erősen dolgoznak, ha elég kitartóan próbálkoznak, akkor képesek lesznek a számukra a legfontosabb dolgokat elérni. Így tudnak bízni önmagukban. Az első egyik pillér, Carol Dweck szerint, hogy a problémákra a lehetőségként tekint. Fejben már is elemzéseket végez, megoldási forgatókönyveket keres és tesztel. A kiútkeresés körüli próbálkozásokból sokat tanul. Inkább kihívásként, izgalmas fejlődési lehetőségként tekint a megoldás keresésre, semmint próbatételként, amelyben, ha nem jól teljesít, elbukhatja eddig megszerzett státuszát, és megkérdőjeleződhetnek önbecsülésének tartó pillérei, például az intelligenciája, a találékonysága, a kézügyessége. A második ilyen pillér a szenvedélye a tanulás. Itt ez azt jelenti, hogy az életet kalandos utazásként fogja fel, amely számtalan lehetőséget kínál arra, hogy új dolgokban, új készségek elsajátításában próbálja ki magát. Valamiben jobbá válást tanulási folyamatnak tekinti, nem csügged, ha valami elsőre nem megy, időt és energiát áldoz a gyakorlásra, tökéletesítésre, mindezt pedig élvezi is. Öröm számára a kísérletezés, amiben a kreativitását és a játékosságát is megélheti. A harmadik pillér, hogy hisz a gyakorlás erejében. Ez azt jelenti, hogy az eredményesség mögötti okokat a tettekben keresi, nem csak stabil tulajdonságokban vagy a kontrollján kívül eső dolgokban, például a szerencsében. Felismeri az erőfeszítések jelentőségét és úgy tekint magára, mint az eredményességért megdolgozó emberre. Ez pozitívan visszahat rá, elhiszi, hogyha szorgalmasan és kitartóan áll hozzá, máskor is képes lesz véghez vinni hasonló vagy még jobb teljesítményt. A következő, hogy erős a saját kontrolljába vetett hite. Önmagára hagyatkozik, bízik a tetteiben és a kitartásában. Értékeli a cselekedeteiért vállalt józan felelősséget, elsődlegesen magában keresi az okokat, de számításba veszi a rajta túlmutató körülményeket is a felelősség mérlegelésekor. Következő alapvető jellemzője a sikeres embernek, hogy nem úszik az árral. A kisebb ellenállás felé haladás lehet, hogy könnyebb út, de nem biztos, hogy jobb. Éppen ezért fogékony arra, hogy próbára tegye magát, amikor csak lehetősége adódik. Nyitott az újdonságokra és vállalja a nehezebb út választását a fejlődés érdekében. Még ha a jelenben ez kompromisszumokkal, lemondásokkal járhat. A következő jellemzője vagy alapillére a dimenzionálisan gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy rugalmas hozzáállásában megfér egymás mellett igen és nem, fekete és fehér. Nem gondolkodik fix kategóriákban, például nem mondja azt, hogy valaki okos vagy nem. Szemléletét sokkal inkább dinamizmus, összetettség jellemzi. Erősen hisz abban, hogy a világ és önmaga is folytonos mozgásban, alakulásban, fejlődésben van. A következő jellemző, hogy számol a kudarcokkal. A tanulási folyamatot nem egyenes vonalú, egyenletes mozgásként képzeli el, hanem szabálytalan görbeként, ami magában foglalja a hirtelen ugrásokat vagy visszaeséseket, valamint a stagnálást is. A hibázást, tévedést az élet természetes velejárójának tartja, nem tulajdonít neki a valósnál nagyobb jelentőséget, így a törekvéseit nem a kudarc mindenáron történő elkerülése irányítja, hanem a próbálkozás fontosságába vetett hite. Elfogadja, ha valami nem működik, igyekszik tanulni a hibáiból, így képes akár teljesen előről kezdeni a megoldás keresést. Nem általánosít az egyszeri történésekből és kerüli a katasztrofizáló gondolatokat. Egy másik pillére a sikeres embernek az, hogy meghallgatja a kritikát Carol Dweck szerint, tehát a munkájával, próbálkozásaival kapcsolatos visszajelzésekre fogékony akkor is, ha azok pozitívak, megerősítőek, és akkor is, ha építő jellegű kritikát fogalmaznak meg számára. Meghallgatja az észrevételeket, tanácsokat és mérlegelés után levonja a tanulságokat, hogy vissza tudja forgatni a további próbálkozásokba. Az építő kritikát nem a személyére, hanem az erőfeszítéseire vonatkoztatja, így sok felesleges és indokolatlan, kellemetlen érzéstől kíméli meg magát. Aztán még egy jellemzője a sikeres embernek, hogy örül mások sikerének. Motivációt, lendületet és reményt merít abból, ha a körülötte lévők sikereket érnek el. Mindenre felfele húzó erőként tekint és együtt örül a másik emberrel. Nem érzi fenyegetőnek, nyomasztónak önmagára nézve, ha mások jól vagy nála jobban csinálnak valamit. Az erőfeszítés diadalát látja mások sikerében. Például azt mondja, hogy milyen kitartóan dolgozott, és a statikus tulajdonságok beigazolódása helyett teszi ezt. Tehát a helyett, hogy azt mondaná, hogy azért sikerült neki, mert magas az IQ-ja. És az utolsó pillér, ami az eredményes embereket jellemezheti, az, hogy megéri az érzelmeit. Tehát elfogadja, hogy a jó és a rossz érzéseknek is helyük van az életében, nem tér ki előlük, és nem folytja el őket. Megéri az örömöt, épp úgy, ahogy a bánatot, fájdalmat, dühöt is. Átlátja, hogy a tények, a gondolataink és az érzelmeink közötti kapcsolat közel sem olyan szoros és racionális, mint gondolnánk.
1: Írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
0: Robi, te hogy látod, ezek közül, vagy akár ezeken túlmenően tudnál-e olyan jellemzőket megadni, amely sikeres embereknek a jellemző, és amit te önmagad is megfigyeltél, hogy ez bizony az eredményes működésnek lehet az előfeltétele, ha valaki így viselkedik?
2: Hát a kitartás az mindenképpen, az önszorgalom, az, hogy próbáljunk meg kicsit utána nézi dolgoknak, tehát ne feltétlenül arról szóljon az egész, hogy lesz, ami lesz, és akkor majd beleülök a jóba. Akarat, kitartás, és az, hogy nyitottak legyünk az újra, az új dolgok felé, mert lehet, hogy ponthoz fogja majd számunkra meghozni a sikereket. Nagyon jó csapatszellem, csapatjátékosként kell, mert lehet, hogy csapatként fogjuk tudni elérni a sikereket, vagy éppen ami nekem nincsen meg képességem, azt a másik féltől fogom megtudni és megkapni. Úgyhogy nagyon nyitottak. Szerintem az a legjobb szó, rányitottság kell hozzá a sikerhez, és az, hogy mind a mellett ne egy ilyen arany sugárutat képzeljünk el, hogy az vezet a siker kell hozzá a sikerhez, és az, hogy mind a mellett ne egy ilyen arany sugárutat képzeljünk el, hogy az vezet a sikerhez, pont

0: fontosak. Nagyon fontosak, hogy meglegyenek az ember életében. Az, hogy ezt hogyan miként érjük el, hát ez ugye ez pedig a személyiségünk és az önismeretünk, hogy mennyire ismerjük magunkat, mennyire tudjuk elérni azt az adott célt, mennyire tudunk a munkában sikeresek lenni, kell nyitottság. És én már ez a harmadszor ismétlem önmagam, a nyitottság és azon belül azok a dolgok, amik mellett nagyon sokszor el kell menjünk. Tehát vannak olyan dolgok, amik zavarnak minket, vannak, amikkel nem értünk egyet, de ahelyett, hogy beleállnánk, és hátráltatnánk vagy inkább rengeteg felesleges időt töltünk el azzal, hogy egy helyben toporgunk, inkább hagyjuk, és akkor haladjunk tovább. És én úgy gondolom, hogy a sikernek ez az egyik titka. Aztán még van számos titka is, de a fő az, hogy nyitottak legyünk, akarjuk, és ha konfliktus van, akkor ezt pedig megfelelően próbáljuk megoldani.
1: A sikeres és eredményfókuszú emberekről beszéltünk az elmúlt percekben, illetve az ő hozzájuk köthető elméleteket osztottunk meg veletek, tehát olyan pilléreket, amelyek jellemzik ezeket az embereket. Zene következik, aztán pedig egy másik témát fogunk még hozni itt a Pszichoaktívban.

0: legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A következő téma, amiről beszélni fogunk, az olyan szülői kérdéseknek a feldolgozása lesz, amivel szinte minden szülő találkozhat, aki gyermeket nevel. Az első kérdés, ami itt felmerül, hogy egy óvodáskorú gyermek anyukája kérdezi, Robi, hogy gyermekem képzeletbeli lényekkel beszélget, hogyan viszonyuljak ehhez?
1: Ebben a korban igazából a fantasy világ az a gyerekekhez hozzátartozik, illetve hát, hogy már megvannak azok a játékok, megvannak a plüssállatok, hogy hozzájuk beszél, hogy eljátszik velük bizonyos szituációkat, vagy a babával, hogy akkor na szia, akkor most reggelizünk. Tehát felveszi az élet különböző szituációit, az élet különböző helyzeteit, próbálja gyerekként eljátszani egy képzeletbeli tárgyal, egy babával, egy plüss állattal, egy bármivel. Tehát ez igazából egyfajta pótlásként tekinthető, vagy egyszerűen a fiúk, amikor egy ilyen Lego bábúval játszanak el egy sztorit, egy komplett sztorit adnak elő. Tehát, hogy most ki van ki ellen, és miért, és hogyan, és akkor na most tessék. Tehát, hogy ez a fantasy világ, amit mondjuk látnak a mesében is, hogy akkor hogyan történik egy csata, egy harc, egy ilyen dolog. Ezen nagyon meglepődni, hogy nem kell, mert tényleg már annyi ilyet látnak, hogy utána ők azt eljátszák, és megpróbálják így visszaadni. Az, amikor már nagyon gyanús, hogy ilyen képzeletbeli lényekkel, vagy valami tárgya, hát ez nagyon, én csak filmekben láttam ilyet. Én inkább azt mondanám, hogy az ilyen események utánzását láthatjuk meg rajtuk, de az, hogy így képzeletbeli lényekkel beszélgetnek, eleinte furcsa lehet, aztán figyeljük meg, hogy ez elmúlik-e vagy sem, tehát azért vannak itt félelmetesebb dolgok is ennél, mondom, én a filmekből tudok csak ítélkezni, hogy azért ott ha úgy beszélget és olyan stílusban, mint ahogy a filmben, akkor ott azért érdemes egy kicsit közbelépni, de alapvetően azzal szerintem nincsen gond, hogy egy kicsit fantasy világban élnek a gyerekek.
0: Tárnok Zsanett a Szülőnek lenni jó könyvében azt írja erre a kérdésre, hogy hogyan viszonyuljunk ahhoz, hogyha a gyermekünk képzeletbeli lényekkel beszélget, hogy mára elavult az a korábban valóban létező nézet, hogy csak a szociálisan gátolt vagy magányos gyermekeknek vannak képzeletbeli barátaik, sőt azt mondhatjuk, hogy ennek pontosan az ellentétéről van szó, tehát nem kell megijedni, teljesen normális jelenség kisgyermekkorban. A gyerekek, akik óvodáskorban képzeletbeli lényekkel kommunikálnak, a valódi életben is sokkal jobban ki tudják fejezni magukat, szókincsük gazdagabb, és empátiás készségük is fejlettebb. A fantázia világ különböző lényei általában 3 éves korban tűnnek fel, leggyakrabban ember és állat formájában. Nagy részük barátságos, de akadhat közöttük bosszantó is. Az óvodás lányoknál gyakoribb a képzeletbeli barát, de 7 éves korra a fiúknál is ugyanolyan gyakorisággal látható. A gyerekek majdnem 3/4-e beszámol képzeletbeli barátról, ám ennek mintegy harmadáról a szülőknek egyáltalán nincs tudomása. Aztán kisiskolás korban ezek a lények egyre ritkábban jönnek, lassan eltűnnek, elhalványulnak, majd emlékké szeridülnek. Ez a fantáziavilág nagyon fontos szerepet játszik az érzelmi fejlődésben, hiszen a különböző szociális szituációkat, feszültséggel teli helyzeteket egy teljesen biztonságos környezetben gyakorolhatják. A képzeletbeli barát nem feltétlenül beszél vissza, meg lehet vele osztani bánatot, örömöt, mellesleg ugyanolyan jót is lehet vele játszani, mint egy igazi baráttal. Nem csak az érzelmi életre, hanem a gondolkodásra is pozitív hatással van. A szerepjáték, a szimbólumok és az elvont fogalmak ugyanis megtanítanak magunkról is elvontan gondolkodni. A szülő tehát semmiképpen ne utasítsa el, ne szégyenítse meg emiatt a gyermeket. Ha a szülő nyitott, akkor a kisgyermek biztosan szívesen beszél a képzeletbeli barátjáról. de a legjobb az, hogyha hagyjuk, hogy magától kezdjen róla beszélni, ne erőltessük, ne éreztessük vele, hogy ez butasság és nem is igaz. Tehát a szülőnek egy hidat kell képezni a valóság és a képzelet között, és el kell fogadnia a fantáziavilágot, képesnek kell lennie a gyermekkel együtt elképzelni a láthatatlan lényt, és ezzel ugye a bizalom mélyülhet a gyerek és a szülő között. A következő kérdés, Robi, hogy ez már serdülőkor, mit tegyek, ha azt látom, hogy kamaszlányom egyre kevesebbet eszik, és egyre soványabbá válik?
1: Azt gondolom, hogy ez megint nem túl meglepő, azért a kamaszlányoknál előjön az a fajta érzés, hogy hát akkor tényleg szép akarok lenni, megfeleléskényszer, olyan osztálytársaim, a vékonyság, ahhoz odafigyelés, odafigyelek magamra, tehát azért igényesség akkor már kezd előjönni. Igen, és elkezdenek ugye azt gondolják, hogy az akkor lesznek vékonyak, hogyha ha kevesebbet esznek. Ez az egyik oldala, a másik ága pedig az anorexiás, hogy nem vagyok elég vékony, nem vagyok elég vékony, viszont ezt nem gondolnám, hogy ez tini vagy serdülőkorban ez előjönne, az inkább később, ilyen 17-18 vagy azt követően jönne elő, tehát nem ennyire tudatosan, hogy mondjam, tehát hogy igen, nem tudatosan nem esznek, hanem egyszerűen jön az, hogy ő nem ehet, mert ő vékony akar lenni, és tetszeni akar a fiúknak, és az is meg lehet, hogy van egy fiú, egy srác, akinek ő akar tetszeni, akkor meg még inkább figyelni akar arra, hogy megfeleljen neki. Az, hogy szülőként mit teszünk, hát megkérdezzük, hogy miért nem eszel, kislányom, és akkor elbeszélgetünk. Tehát ezt, amit már nagyon sokszor én is mondtam, hogy kommunikáció rengeteget számít, szülőként beszélgessünk róla. Legjobb, hogyha az anyuka beszélget a kislánnyal, vagy a lányával, mert hát valószínű azért, hogyha vérszerinti gyermek, akkor hát az anyuka is volt tini és serdülő, és akkor valószínű, hogy valamilyen szintű ilyen dolog benne van a DNS-ben, tehát öröklődött ez az egész, és akkor fogja tudni kezelni az anyuka is, mert ő már benne volt. Tehát a kommunikáció, beszéljük meg, hogy hogyan és miként lehet ezt kezelni. Van erre is megoldás, és akkor valószínű, hogy ez jó lesz a gyereknek is, meg a szülőnek is.
0: Tános Zsanett a könyvében, a szülőnek lenni jó könyvben azt írja, hogy serdülőkorban gyakori, hogy a lányok fogyókúrázni kezdenek, hiszen egyre többet törődnek magukkal, egyre fontosabb lesz a külső, tetszeni szeretnének másoknak és maguknak. A kezdeti fogyás és sikerélmény után azonban néhányan belecsúsznak egy olyan ördögi körbe, amelyből nehéz egyedül kitörni. Ezt a problémakört összefoglaló néven evés zavaroknak nevezik, melyek három klasszikus típusa a kóros soványság, vagyis amit te is említettél, Robi, az anorexia, a másik a falási-hányási ciklusokkal jellemezhető bulimia, és az obeszitás, ugye, ami pedig az elhízást jelenti. Ezek előfordulása az elmúlt évtizedekben drasztikusan megemelkedett. Az anorexia népesség mintegy 2-3%-át érinti, és leginkább serdülőkorban kezdődik. Itt ugye a BMI, tehát a testtömegindex az 17 alatt van. Ez a mutató könnyen kiszámolható, ha a kilogramban megadott testtömeget elosztjuk a méterben megadott testmagasság négyzetével. Ugye a normális BMI az 18 és 25 között van. Az evészavarban szenvedők sokszor számolnak be az úgynevezett kulcsingerről, melyben a fogyókúrázás kezdetét kapcsolják. Ezek a mondatok általában a közvetlen környezetből fontos személyek, családtagok megjegyzései közül kerülnek ki. Az alakra vagy a kinézetre tett kritika, legyen bármilyen ártalmatlan is, irreális súllyal bírhat és beindíthatja az anorexiára jellemző kóros gondolkodás mintát. Ezt a sajátos gondolkodást egy olyan negatív szülő jellemzi, ami alapján az érintett csak a kritikát hallja, a pozitív visszajelzésekre nem reagál. Az anorexiáról ugyanis tudni kell, hogy a magatartást és a gondolkodást egyaránt érinti, hiszen az ebben szenvedőnek nem csak a saját testére vonatkozó érzékelése sérül, Tehát az, hogy a soványsága ellenére kövérnek látja magát, hanem az evés elutasításával a viselkedés szintjén is próbálja elkerülni azt a félelmetes szorongást, amit testének tökéletlensége vált ki belőle. Ez az úgynevezett testképzavar valamennyi anorexiásra jellemző. Számukra minden közös étkezési szituáció szorongáskeltő, ezért mindenáron próbálják ezeket elkerülni. Jellemző, hogy az ételt elrejtik, kidobják, illetve soványságukat bőrruhával leplezik. Ha valakinél olyan tüneteket tapasztalunk, mint rövid időn belüli erőteljes fogyás, a testsúly fokozott ellenőrzése, beszűkült, étkezésre koncentráló gondolkodás, vagy túlzott mértékű testgyakorlatok, akkor evészavarra gondolhatunk. Az anorexia tüneteit és a betegséget nagyon komolyan kell venni. Sajnos egyre jellemzőbb, hogy már a serdülőkor előtt elkezdődik, és mind több férfit is érint. Hátterében számos rizikófaktor áll, nem egyetlen ok miatt alakul ki. Az evészavarban szenvedőknek kezdetben nincs betegségbelátásuk, és egészen addig kerülik az orvosi segítséget, amíg egészségüket, sőt akár életüket veszélyeztető állapotba nem kerülnek. Gyakori a tünetek krónikussá válása, illetve a visszaesés, és sajnos a krónikus anorexiásoknál a többi pszichiátriai betegséghez képest magas a halálozási arány is. A gyógyulás első és legfontosabb lépése, hogy az evészavaros felismerje, komoly betegségben szenved. A környezet szerepe annyiban nagyon fontos, hogy minél előbb szakszerű segítséget kérjen, ne halogassa az ilyen irányú lépéseket, hiszen az anorexia gyógyítható. Az elmúlt percekben olyan kérdésekről beszéltünk, amelyek a gyermeknevelés során a szülőkben is megfogalmazódhatnak. Most viszont zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként és kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022 áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál.
2: Időjárás.
1: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
2: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: Balaton.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészeroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban. Mi most pedig megyünk tovább zenékkel itt a Balaton frekvenciáján.

0: Snap.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam a boldogság és a pozitív pszichológia kapcsolatáról hozok nektek egy érdekes anyagot a Mindset szaklaptól. A 21. században rettegünk a boldogtalanságtól és attól, hogy nem teljesedünk ki. Elvárással vált, hogy állandóan boldogak legyünk és valósítsuk meg önmagunkat. A 2000-es évek elején jelent meg a pozitív pszichológia, mint új irányzat, és gyorsan nagy népszerűségre tett szert, nem csak a szakmabeliek, de a szélesebb közönség körében is. Felszabadította a pszichológiát a betegségközpontú gondolkodás alól. Nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak a mentális betegségekben szenvedők, hanem bárki teljesebbé válhat, ha odafigyel saját belső folyamataira, és tudatosan fejleszti magát. A pszichés problémák mellett azok a minták is bekerültek a pszichológiai vizsgálatok fókuszába, amik minden ember számára segíthetik az elégedettség és a boldogság elérését. Olyan fogalmak váltak közismerté, mint a flow, a jólét, vagy az autentikus boldogság. A médiában gyakran találkozhatunk leegyszerűsített boldogság és sikerreceptekkel. Az egyik legnépszerűbb ezoterikus elmélet például a vonzás törvénye, ami a 2006-os A Titok című filmmel, majd a könyvváltozattal került be a köztudatba. Egyszerűen megfogalmazva arról szól, hogy minden gondolat valósággá válik. A jó és a rossz gondolataink hatalmával képesek vagyunk megváltoztatni a körülményeket. Ezt feltételezve pedig nyilván kerülni kell a negatív elképzeléseket. Fontos azonban különbséget tenni a pozitív gondolkodás tudományosan teljesen megalapozatlan teremtő ereje és a pozitív pszichológiai irányzat között. Ez utóbbi ugyanis hangsúlyozza, hogy amit hiszünk, az csupán hit. Természetesen igaz és hamis is lehet, de magától nem fog semmit bevonzani. A pozitív pszichológia nem tekinti az embert cselekvésképtelennek, de mindenhatónak sem. Sokkal inkább arról van szó, hogy az emberi pesszimizmus és optimizmus tanulható, ezáltal pedig javulhat az életminőségünk. Ahelyett, hogy elérhetetlen dolgokhoz kötjük az áhított boldogságot, arra kell törekednünk, hogy az adott helyzetből a legjobbat hozzuk ki. Abraham Maslow népszerű modelljét szinte mindenki ismeri. Használják az oktatásban, a pszichológiában, a marketingben és az üzleti életben is. A tanulmány szerint azonban általában elfeledkezünk a modell utolsó fázisáról, illetve félreértelmezzük az önmegvalósítást. Maslow úgy gondolta, hogy a szükségletek hierarchiában rendeződnek, tehát az alsóbb szükségleteknek ki kell elégülnie ahhoz, hogy az egyén a feljebb lévőkkel tudjon foglalkozni. Végső modelljében 8 fázist írt le, és 2 csoportba rendezte őket. A hiányalapú szükségletek, ha nem elégülnek ki, az feszültséget és szorongást eredményez. Ide tartozik a fiziológiai, biztonsági szükségletek mellett a szeretet és az elismerés iránti igényünk. A másik csoportba a teljes mértékben soha ki nem elégíthető szükségletek tartoznak, amik spirituális, egzisztenciális jellegűek. Ezek a növekedés alapú szükségletek. A kognitív szükségleteink az igazság megértésére és megismerésére, míg az esztétikai szükségleteink a rend és a szépség fenntartására vonatkoznak. Ezután következik a gyakran tévesen végcélként emlegetett önmegvalósítás szükséglete. A bennünk rejlő lehetőségek elérése után ugyanis az utolsó fázis az öntranszcendencia. A piramis csúcsa saját magunk meghaladása, mások segítése az önmegvalósításban. Az önmegvalósítás eredetileg arról szól, hogy minél teljesebben megéljük a pillanatot, az emberi kapcsolatainkat, a munkánk iránti elköteleződést és a számunkra fontos elvek mentén éljük az életünket. A hétköznapokban sokszor szélsőségesen individualista és karrierista áthallásokkal kerül elő a fogalom. Úgy tűnik, hogy érdemes összetettebben értelmezni és a közösségi, valamint a spirituális oldalait is figyelembe venni. Napjaink legfrissebb előadóinak nagy teret adunk itt a rádiónkban, úgyhogy a következő pillanatokban már szól is egy ilyen előadó által készített remek mű.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként és kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022 áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partnoknál.
3: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

nagyszerű zenei slágerek után érdekes információk. Azt fogjuk megnézni, hogy mi az a hostilitás, illetve hogyan hat ez az egészségi állapotunkra. A Mindset szaklap forrásunk által felhasznált anyagban találhatóan napjainkra már tudományos kutatások által is bizonyítottá vált az a több évezredre visszanyúló ősi tudás, amely szerint az egészségi állapotunk alakulásában az élettani folyamatok mellett a lelki tényezőknek is jelentős szerepe van. A hostilitás maga az egy olyan többdimenziós attitűd, amelyben a mások felé irányuló negatív viszonyuláshoz gyakran harag és a haragot kifejező agresszivitás is társul. A hostilis személyeket továbbá fokozott gyanakvás, sértettség, bizalmatlanság és cinizmus jellemzi. Több mint fél évszázada folynak olyan kutatások, amelyek a harag és az ellenségesség egészségre gyakorolt hatásait vizsgálták, illetve vizsgálják. A vezető halálokok közé tartozó szív- és érrendszeri betegségek körében például számos kutatási eredmény jelzett összefüggést a betegség kialakulása és az ellenséges viszonyulás között. További fontos szempont, hogy az ellenséges beállítódással jellemezhető személyeknél gyakran megfigyelhetők bizonyos önkárosító magatartásformák, például a dohányzás, a kóros alkoholfogyasztás, a rosszabb együttműködés a kezelőorvossal, amelyek szintén növelik az egészségi állapot romlásának a kockázatát. A hostilis személyek többször konfrontálódnak más emberekkel. Az ellenséges viszonyulás gyakrabban vezet agresszív viselkedéshez, amely a társas támogatás csökkenését vonja maga után. A bizalmatlan, gyanakvó, cinikus beállítódású egyének könnyen egyedül maradnak a fokozódó negatív érzelmeikkel. A társas kapcsolataik révén nem oldódik, hanem inkább erősödik a frusztrációjuk. De milyen lehetőségeink vannak a negatív pszichés hatások csökkentésére? Első lépésként célszerű az önismeret mélyítésére törekedni, hiszen mindenkinek fontos, hogy tisztában legyen az alapvető lelki folyamataival, azok külső és belső megnyilvánulásaival. Ha szükséges, szakember segítségével lehetőség van a korábbi életszakaszokban elszenvedett sérelmek, traumák feldolgozására, továbbá a bizalmatlanságot, a gyanakvást, az ellenséges viszonyulást tápláló belső folyamatok oldására. Hatékonyabb stresszkezelési módszerek sajátíthatók el, és jól fejleszthető a kommunikációs stílus. Mindezek együttesen kedvező változásokat eredményezhetnek a pszichés működésben és a társas kapcsolatokban. Összességében pedig jelentős javulás érhető el a testi, szellemi és szociális állapot terén is. Egy újabb slágerrel folytatjuk most a maratoni-palatoni zenefolyamadásunkat.

éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A BN.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára. Számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is. Hogy önfeledten töltsék.

Siófok, Lido, strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a balatonboglári platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. Strandajánlónk hangzott el, legfőképpen a kicsikre gondolva itt a Balaton Rádióban, és most egy újabb sláger következik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kellemes dallamok után megint megnézzünk valami olyan mindennapjaink során alkalmazható érdekes technikát, ami valójában sokat fog segíteni annak, aki esetleg kipróbálja, ha eddig nem használta. Sokunkkal megtörténhet, hogy érezzük, hogy fontos lenne kiállni álláspontunk, céljaink mellett, de elakadunk a megvalósításnál. Előfordulhat, hogy a bizonytalanság miatt elhallgatódik, végül meg sem valósul a konfliktus helyzet tisztázása, viszont a feszültség megmarad, időnközönként felbukkan a kapcsolatban. Hogy ezt elkerülhessük, megosztok veletek egy jól bevált módszert, ami által elsajátíthatjátok a hatékony önérvényesítő kommunikációt. A Mindset pszichológiai szaklap szerint, ha úgy érzed, hogy hibáztatnak, negatív tulajdonságokkal minősítenek, elítélik a személyiségedet, negatív következményekkel fenyegetnek, akkor ilyen esetben sokunkban felmegy a pumpa, dühösek vagy idegesek leszünk, visszatámadunk, esetleg megbántódunk vagy kerülni kezdjük a kommunikációt. Az asszertívan reagáló személy ezzel szemben nem a másik felet minősíti, hibáztatja, nem szeretné akaratát bármi áron keresztül vinni, nem agresszív és nem fenyegető. Viszont vállalja a felelősséget érzéseiért, véleményéért, és inkább úgynevezett én üzenetekkel kommunikál. De most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a mondandónkat asszertívan megfogalmazni. Először is tárgyilagosan írjuk le a számunkra a problémát jelentő konkrét viselkedést. Aztán a saját érzéseinket hangsúlyozzuk, konkrét kérést fogalmazzunk meg, és indokoljuk meg, hogy miért fontos nekünk az ő együttműködése. Valamint utolsó szempont, legyen tárgyilagos, nyugodt, lehetőleg kedves a hangnemünk, testtartásunk. Az én közlések használatán kívül van még pár dolog, amire mindenképpen fontos odafigyelnünk, ha szeretnénk maximalizálni beszélgetésünk sikerességét. Tudatosítsuk, hogy milyen érzéseket, gondolatokat vált ki bennünk a helyzet. Nyugtassuk le magunkat, mielőtt megszólalunk. Ha szükséges, kérjünk időt. Legyünk empatikusak, fejezzük ki, hogy megértjük a partnerünk helyzetét. Válasszunk megfelelő időpontot és biztonságos helyszínt. Valamint vegyük figyelembe a kapcsolati rizikófaktort is. És legutolsó sorban az is nagyon fontos, hogy ne kérjünk az asszertív én közléseinkért bocsánatot. Az asszertív kommunikáció mindenki számára elsajátítható. Ehhez kívánok nektek sok sikert!

0: alkalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapárt frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóházba. Konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől.
3: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli eszelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
4: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Szép napot kívánok mindenkinek, a következőekben a Facebookot fogjuk egy kicsit elemezni. A Mindset-en található anyag szerint a Facebook sok esetben szolgáltatja ki a felhasználók adatait politikai célokra való felhasználásra is. Azonban nem csak választások kimenetelére lehet hatással a közösségi média, hanem bizonyos csoportközi konfliktusok, gyűlölködések gerjesztésében is szerepet játszik. A németországbeli Warwick Egyetem kutatói a Facebook hatását vizsgálták gyűlöletbűncselekményekkel összefüggésben. Németország többek között azért tökéletes terepe egy ilyen kutatásnak, mert az elmúlt évek német bevándorlás politikája talán az egyik olyan téma, ami leginkább megosztotta a társadalmat és a világ többi részét is. Mivel Németországban magasnak számít a befogadott bevándorlók száma, így statisztikailag is magasabb a bevándorló ellenes bűncselekmények száma is. A kutatók összegyűjtötték az elmúlt két évből ezeket a bűncselekményeket, és igyekeztek feltárni, hogy számos változó közül melyik az, amelyik szignifikáns prediktora lehet a bevándorlók ellen irányuló támadásoknak. Mértek különféle demográfiai változókat, de elemezték az adott területen befogadott menekültek számát, az ellenük irányuló tüntetések és mozgalmak számát, valamint a korábban elkövetett bevándorló ellenes bűncselekményeket is. A rengeteg változó közül egyet találtak, ami szignifikánsan korrelált a gyűlöletbűncselekményekkel. Ez pedig a Facebook használat. Minél többet és gyakrabban Facebookoznak egy adott terület lakosai, annál nagyobb valószínűséggel követnek el menekültek elleni támadást. A legérdekesebb a kutatásban, hogy ez az összefüggés minden településre igaz volt, függetlenül a politikai beállítottságtól vagy a település méretétől. Tehát semmi más nem szítja annyira a gyűlöletet, mint a Facebook. A közösségi médiáról már korábban is kiderült, hogy kifejezetten torzíthatja a valóságészlelést. Mesterséges, algoritmusokon alapuló véleménybuborékba zár minket. Abból a tartalomból, ami a saját értékeinkkel és vélekedéseinkkel megegyező, töménytelen mennyiségűt kapunk az arcunkba, minden egyéb ellentétes véleményt képviselő forrást eltüntet a saját hírfolyamunkból a Facebook. Ez azért is veszélyes, mert a saját véleményünkkel konzisztens források csak tovább erősítik saját nézeteinket, amelyek így tovább polarizálódhatnak. A Facebook tehát létrehoz egy személyre szabott valóságot, amiben folytonos megerősítést nyerünk, azonban ez közel sem a valóság. A közösségi média platformjai a legzsigeribb ösztöneinkre igyekeznek hatni, mivel ez generál a legtöbb emberből reakciót, ami pedig a legértékesebb elem a Facebookon. Tehát korlátozottan javaslom nektek a közösségi oldalak használatát, ezen szempontok alapján ugyanis van benne veszélyforrás. A továbbiakban viszont a kellemes dolgoké lesz a főszerep itt az éterben, az FM 88 éten.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóőrs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők, a rezsi költségek növekedéssel használású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból vélemény.

számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket. A következőkben a Balaton legjobb zenéi közül fogunk játszani egy párat.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

Jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak! A hatékony tanulás módszertanának néztem utána. A Mindset pszichológiai magazinban talált anyagot használtam fel ehhez. A tanulás, illetve a hatékony tanulás kérdéseivel kapcsolatban számos elmélet, elképzelés és technika született az elmúlt években. Anders Ericsson, a floridai egyetem professzora úgy véli, hogy egy készséget, bizonyos képességet körülbelül 10 000 óra gyakorlás után sajátíthatunk el teljes mértékben. Ez a 10 000 órás szabály, ha bár azért fontos megjegyeznünk, hogy Ericsson főként élsportolókat, zenezseniket, sakkmesterekkel kapcsolatosan végezte vizsgálatait, aminek a végén erre a következtetésre jutott. Tehát Ericsson 10 000 órás szabálya főként arra vonatkozik, hogy egy adott készséget szinte világszínvonalúan sajátítsunk el. Felvetődik a kérdés, hogy akkor mennyi időbe telik, hogy valamiben jók legyünk, és hogy képesek legyünk egy bizonyos készség megtanulására. Josh Kaufman író azt állítja, hogy egy készséget magunkénak tudhassunk, igaz, nem világszínvonalúan, ahhoz véleménye szerint elég 20 óra gyakorlás. Gabriel Weiner író szerint például az idegen nyelvek tanulásának tekintetében sokkal könnyebben tanuljuk meg azokat a szavakat, melyeket interakciókhoz, élményekhez tudjuk kötni. A memorizálással kapcsolatos módszereknek közös alapja van. Megpróbálják az elraktározandó információkat más egyéb, egyénibb információval összekötni annak érdekében, hogy az elraktározandó információk között különbséget tudjon tenni az agyunk, így téve könnyebbé a visszakeresést és a tanulást. A hatékony tanulás alapfeltétele a megfelelő tanulási metódus kiválasztása mellett az, hogy hatékonyan osszuk be a tanulásra szánt időt. Manapság egyik legdivatosabb tanulási stratégia a Pomodoro technika, mely Francesco Cirillo nevéhez fűződik. A módszer végrehajtásához egy kis órát alkalmaznak, mely 25 plusz 5 perces blokkokra, pomodórókra tagolja a tanulást. A technika része az is, hogy az egyén az aktív, fókuszált munkavégzéssel vagy tanulással töltött 25 percben igyekszik a külső zavaró tényezőket minimalizálni, és csak az adott feladatnak szenteli a figyelmét ebben a 25 percben. Ezt követi egy 5 perces szünet, melynek folyamán az egyén az adott feladaton kívül bármire fordíthatja a figyelmét. Ez a fél óra tesz ki egy pomodórót. A technikához tartozik még, hogy 4 teljesített pomodoro után az egyén tarthat egy fél órás szünetet. Ezt a folyamatot pedig egészen addig ajánlatos folytatni, míg nem végzünk az adott feladattal, tanulnivalóval. Az előbbi technikák közül bármelyiket javaslom nektek gyakorlatban történő használatra, mi pedig most vissza fogunk menni oda, ahol a legjobb slágerek laknak.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádolt 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozóügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követel be a nyugati partnerektől.
3: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli eszelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Ilyet még nem hallottál.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc zene, reklám nélkül.
0: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása. Balaton.

0: ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
2: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Minden beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
8: Jurájahi búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
2: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: A Balaton Rádióban a televíziózás hatásaival megyünk tovább. A Mindset magazin cikkét hoztam el, illetve dolgozom fel nektek. A tévénézés mára már olyannyira részévé vált a mindennapjainknak, hogy szinte észre sem vesszük, és akár naponta 6-7 órán keresztül is be van kapcsolva a készülék. Azt fogom most megnézni, hogy milyen hatással van gyermekünk fejlődésére és személyiségére a tévénézés. Minden esetben káros, vagy lehetnek előnyös oldalai is. A tévénézés alapvető jótékony hatása abban rejlik, amiben a veszélye is. A gyerekek utánozzák, amit a képernyőn látnak. Ha ez tartalmilag és formailag is olyan műsor, amely fejlesztő hatással van rájuk, akkor profitálhatnak is belőle. A gyerekek azonosulnak a filmekben látott szereplőkkel, így ha azok követendő példát mutatnak, akkor akár nevelő hatással is lehetnek rájuk. A tévénézés kisgyerekkori hatásaival kapcsolatban az egyik aggodalomra okot adó tény, hogy a gyerekek könnyen összetévesztik a látszatot a valósággal, mivel észlelési és gondolkodási képességeik még fejlődésben vannak. Nem tesznek különbséget a tárgyak megjelenése és valódi lényegek között. A gyerekek a csecsemőkor végén még biztosan nem képesek különbséget tenni a látszat és a valóság között. A 7 évesnél fiatalabb gyerekek sokszor nehezen értették meg a kutatásokban, hogy amikor a filmben lelövik a szereplőt, akkor a színész valójában nem hal meg. A gyerekek még kevés tudással rendelkeznek a világról, ezért nekik sokkal nehezebb összemérni a tévében látottakat a valósággal. Egy következő problémákat felvető terület a tévében látott műsorok tartalma. Ehhez kapcsolódóan két igazán jelentős tényező van, amelyek káros hatással lehetnek a gyermeki fejlődésre. Az egyik a sztereotipizálás, a másik a túlzott erőszak. A férfiakat a munkahelyükön, a kapcsolataikban és nagyjából minden más területen is irányító szerepben festik le, míg a nők inkább passzívak, alárendelődőek, központi értékük pedig a külső vonzerő. Ezek a sztereotípiák a legújabb műsorokban már kezdenek fellazulni, mégis vannak, amelyekben még tartják magukat. A televízióban megjelenő erőszak mértéke mindenképpen aggodalomra adhat okot emellett. Számos bűnügyi sorozat fut abban az idősávban, amikor könnyen lehet, hogy fiatalok is ülnek a tévé előtt. Ezek a képek pedig azt sugallhatják a fiatalok számára, hogy az erőszak a nézeteltérések megoldásának egy elfogadott módja. A televízióban látott erőszakot vizsgáló kutatások eredményei mégis ellentmondásosak. Egyrészt igazolt, hogy agresszív jelenetek megtekintése után a gyerekek erőszakosabban viselkednek a kísérleti játszószobában, mint szelíd filmek vetítése után. Másrészt olyan eredmények is születtek, amelyek szerint azok a gyerekek választanak inkább erőszakos műsorokat, akik viselkedése eredetileg is impulzívabb. A televízió lehetséges negatív hatásaival kapcsolatos eredmények arra hívják fel a figyelmünket, hogy a szülőknek fontos szerepe van a gyerekek televíziós tapasztalatainak felügyeletében. Ez vonatkozik a tévé előtt töltött időre és a műsorok tartalmára is. Egy további fontos szempont lehet, hogyha a szülők együtt nézik a tévét a gyerekekkel, akkor beszélgethetnek velük arról, amit látnak, így a gyerekek jobban megérthetik a látottakat. Tisztázódhatnak az esetleges félreértések és a felmerülő erkölcsi kérdéseket is megvitathatják. Ilyen formában pedig tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget is magában rejthet a tévézés. Forduljunk most a tévéről a rádió irányába, hiszen ez is egy elég népszerű médium, és bizony, ha rádió, akkor zene.
10: Buongiorno.

0: siete, ciao. Buonanotte.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a maratoni balatoni zenefolyamban. Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telephelyet lepleztek le a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébi Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébi Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében 3 darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanban.

magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a NAB eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni halgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre, a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

A maratoni, balatoni zenefolyamot hallhatjátok itt a Balaton Rádióban. Olyan dolgokat veszünk, amikre nincs szükségünk. Abból a pénzből, ami nem a miénk. Hogy lenyűgözzünk embereket, akiket még csak nem is szeretünk. Hangzik el a Harcosok Klubja című kultikus filmben. A kissé negatív hangvételű idézet tökéletesen példázza a mai fogyasztói társadalom felszínességét. Azonban csak rajtunk múlik, hogy megmaradunk-e e sekélyes álvalóságban, vagy tárgyak gyűjtése és a kifelé fordulás helyett magunkban teszünk rendet és mélyebbre ásunk. A Mindset Pszichológia cikke alapján Joshua Becker az amerikai Forbes hasábjain írta le történetét. 10 évvel azelőtt szakított addigi szokásaival, és a minimalizmus felé vette az irányt. Úgy fogalmaz, hogy túl sok időt pazarolt el az életéből arra, hogy a pénzt hajhássza, majd pedig olyan tárgyakra költse, amik igazán nem hozták el számára a boldogságot. Ez a folyamatos hajsza pedig csak még távolabb lökte attól, hogy megtalálja, mi jelenti számára a valódi örömöt. Számos érvet fel lehetne sorakoztatni, hogy miért érdemes a minimalista életmód felé fordulni, és kevesebb tárgyat birtokolni. Ezekből szedtünk össze most néhányat. Egyrészt jobban átláthatod, mi az, ami igazán számít. Az életünk véges. Miért pazarolnánk olyan dolgokra, amik igazából nem értékesek? A fizikai tárgyak elromlanak, elkopnak, elfelejtődnek. Az élmények, az emlékek, a szeretet, a szenvedély örökkévalók. A másik ilyen pont, hogy sokkal több pénzt takaríthatsz meg. Ahogy az életünk, úgy sajnos az időnk, energiánk, pénzünk, sőt még a figyelmünk is véges. Még a kapcsolataink és a mentális kapacitásunk is. Fizikai értelemben is csak bizonyos korlátok között vagyunk képesek cselekedni. Még egy ilyen pont, hogy visszanyerheted a kontrollt a saját életed felett. Óriás plakátokról, villogó reklámokról, tévéműsorokból és különböző emberek szájából hangzik el folyamatosan, hogyan kellene élni, mit kellene megvenni, hogyan kellene kinézni, mit kellene enni, vagy miben kellene hinni. Azzal a döntéssel, hogy sokkal kevesebb tárgyat vásárolunk meg, bizonyos szempontból visszanyerjük az irányítást a saját életünk felett. Ahogy már az előzőekben is említettem, az énről átkerülhet a fókusz a mire. Bizonyos tárgyak megvásárlása a legtöbb esetben önös érdekektől vezérelt, leszámítva, amikor valakinek ajándékot vásárolunk. És utolsó előtti pontként rugalmasabban kezeli azok a változásokat, akik kevesebb tárgyat birtokolnak. Utolsó pontként pedig megemlíthetjük, hogy inspirációt nyújthatsz másoknak. A fogyasztói társadalom felemészti önmagát a folytonos pénz és tárgyak utáni hajszában. A végeredményt pedig sokan érezzük a saját bőrünkön. Arról nem is beszélve, hogy a nyugat kielégíthetetlen étvágya milyen pusztításokat művel a harmadik világban. Minél több emberre lenne szükség, aki szakít a konzumerizmussal és inspirációként szolgálhat másoknak. Tehát, hogyha a legközelebb megvásárolnád a 20. pár cipődet, 30. pólódat, vagy a 40. bögréd, akkor felteheted magadnak a kérdést, valóban szükséged van arra az árucikre, vagy van benned valami űr, hiány, amit a termékekkel szeretnél betölteni.

0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóházba. Konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől.
3: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli eszelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

napsütésben gazdag szép napot kívánok. A következő percekben a kiváló zenei slágerek után tudományos információ következik. Az Origo információja alapján meghosszabbíthatja az élettartamot a whisky. Amikor a pubban kocintásra emeljük a poharunkat, nem véletlenül mondjuk, hogy egészségünkre. Egy új tudományos kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a whisky fogyasztása nem csak hosszabb és egészségesebb életet ígérhet, hanem a kreativitásunkat is növelheti. Árpa, élesztő tűzeg és forrásvíz, no és némi tűz és tiszta levegő. Nem véletlenül ezek számítanak egy jóféle whisky alapvető alapanyagai közé. Az Amerikai Társaság a Tudományos Fejlődésért Szervezet most publikált kutatási eredményei szerint a whisky mérsékelt fogyasztása szorosan összekapcsolódhat a még hosszabb élettartammal. Claudia Kevesz, a Kaliforniai Egyetem neurológusa és csapata azoknak az embereknek az életmódját és szokásait tanulmányozta, akik már betöltötték a 90. életévüket. A szakember már 15 éve figyeli a korcsoport mindennapjait és életvitelét. Úgy találták, hogy azok az emberek, akik naponta minimális mennyiségű alkoholt fogyasztottak, kevesebb valószínűséggel hunytak el ideje korán. Egyelőre nincs logikus magyarázata a jelenségre, mondta Claudia Kevesz. A vizsgálataink alapján abban viszont határozottan hiszek, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás meghosszabbíthatja az élettartamot, említette meg a kutató. Ráadásul a whisky egy sárgás színű, íztelen és szagtalan kristályos port, ellag savat is tartalmaz. Ez az erős antioxidáns képes a káros, rákos szabadgyökök eltávolítására a szervezetben. Délkorai kutatók azt is kimutatták, hogy az ellagsav védi a bőrt az UVB sugárzás ellen, de jelenleg szintén kutatják a mellrák elleni hasznosíthatóságát. A whisky még a vörösbornál is hatékonyabb antioxidáns és antimutagén, tette hozzá a kutató. Ami a szív egészségét illeti, a mérsékelt whiskyfogyasztás 50%-kal csökkenteti a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát. Hasonlóképpen azoknál, akik a whiskyt kis mennyiségben hetente 1 és 6 adag közötti mértékben fogyasztották, felére csökkent a felnőttkori demencia esélye. A whisky emellett bizonyítottan segít megelőzni a szív koszorúér betegségeket is. Ha azonban a kreativitásról van szó, a whisky fogyasztás ezen a területen is jól teljesít. Az ital jótékony hatásáról még folynak a viták a kutatók között. A kreativitás növekedésének talán az lehet az oka, hogy a kutatás szerint a whisky határozottan javítja az erőt és magabiztosságot, amit az alkohol biztosít. Az Illinois Egyetem munkatársai összesen 40 férfi ivási szokásait tanulmányozták és azt találták, hogy azok az alanyok bizonyultak kreatívabbnak, akiknek a véralkohol szintje körülbelül 0,75 ezrelék volt. Az Amerikai Rákkutató Társaság mindazonáltal felhívta rá a figyelmet, hogy szerintük a biztonságos alkoholfogyasztás egyszerűen nem létezik. Hát, ezek után azt gondolom, hogy érdemes lehet végig gondolni, hogy milyen italt választ az ember akkor, ha egy jó baráti társaságban egy jó beszélgetés mellé stresszoldóként választja, de mindazonáltal a legjobb és legegészségesebb slágerek azok a zenék, és ezek jönnek most itt az éterbe.

Kellemes rádiózást kívánunk itt a Balaton Rádióban, azon belül is a helyi hírek kapnak most nagyobb teret, ugyanis a balatoni helyzetről lesz szó, arról, hogy folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia. A 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és a lakónépesség.

nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, utánkövették a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntés előkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik. A korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előre tekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: legtöbb fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni balatoni zenefolyam hallható, ami a jó zenék mellett azért tudományos érdekességeket is ad számotokra. A konfliktus kezelés, a konfliktusok napjainkban való szerepéről lesz szó a következő percekben. Ha megkérdezünk néhány embert, elég széles repertoárját kapjuk azoknak a válaszoknak, ami a konfliktus szóról jut nekik eszükbe. Néhány ember pozitívan tekint a konfliktusokra, de többnyire nem ez a jellemző. Egy munkai konfliktusokkal foglalkozó tanulmány szerint a dolgozó emberek átlagosan 2 órát foglalkoznak hetente munkahelyi konfliktusokkal. Az USA-ban ez a szám jóval magasabb, ott körülbelül 3 órát tesz ki a 7-ből, mely a vállalatok életéből is komoly bevételkiesést, többletköltséget jelent. A legtöbb konfliktus a non-profit szektorban tapasztalható. A kutatás szerint a dolgozók közel 48%-a jelzett valamilyen típusú munkahelyi konfliktust. A dolgozók közötti feszültségek gyakran eredményeznek személyes támadásokat, sértegetéseket, sokszor a munkahelyről való hiányzás egyik okaként is szerepelnek. A dolgozók így motiválatlanná, dühössé, frusztráltá és stresszessé válnak. Konfliktusmenedzsmenttel, konfliktus csökkentéssel és a többi megoldásra irányuló kifejezéssel mindaz a probléma, hogy a konfliktusokat állítják be ellenségként. Ezek a megközelítések azt az elképzelést erősítik meg bennünk, hogyha meg tudunk szabadulni egy-egy konfliktustól, onnantól kezdve minden rendben lesz. Holott a konfliktus csupán az a rés, mely az általunk vágyott és a jelenleg általunk tapasztalt dolgok között található. Se nem jó, se nem rossz, azonban mindenképpen energiát, erőt képvisel. Ha azzal a szemlélettel közelítünk egy konfliktushoz, hogy csökkenteni, megoldani szeretnénk, az egyúttal a benne rejlő energiát is elemészti, holott felhasználható lenne egy produktív megoldás kitalálásához és kivitelezéséhez. Ha el tudjuk bírni, tisztelni tudjuk a konfliktusokban rejlő energiát, azok konstruktív, új szintet képviselő előrelépéseket is eredményezhetnek. Érdemes tehát végig gondolni, hogyan vélekedünk a konfliktusokról. Milyen korábbi asszociációink kapcsolódnak a konfliktus kifejezéshez. A mi szemünkben rosszat, negatívumot képviselnek a konfliktusok. Hol érezzük magunkban ennek a résnek, különbségnek az energiáját? Hogyan hasznosítjuk, hogyan vezetjük el ezt az energiát? Mi lenne másként, ha a konfliktusokról az alább elhangzott szemléletben, tehát ott vágyott és a jelenlegi dolgok különbségeként gondolkoznánk? A konfliktus feszültsége tehát nem csak a hátráltatónk lehet, de a magunk oldalára is fordíthatjuk megjelenésüket, ha képesek vagyunk a szemléletváltásra, akár a kreativitásunkat is fokozhatja egy-egy ilyen szituáció. Minden konfliktus lehetőség a pozitív változásra. Ezt az anyagot a mindsetpszichologia.hu oldalon találtam, a következőekben viszont a jó slágereket a kiadók biztosítják számotokra, úgyhogy ezekből fogok egy nagyon jót pörgetni a következő percekben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozóügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 ezer emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 ezer emberenként 3,9%-ről 8,5%-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől.
3: Időjárás.
2: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A déli szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.

0: hétköznapokon legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

0: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kisgyermekként voltál szabadabb, vagy most?
2: Szerintem az ember valójában soha nem tud igazán szabad lenni.
3: Muri Enikő énekesnő.
2: A fejünkben mindig van valamiféle kötelezettség. Most, ha gyerekként nézem, igen, akkor gyerekként, ha mondjuk engem elengedtek a szüleim, a barátaimmal programot csinálni, akkor mindig az volt, hogy oké, de érje haza eddig. Vagy ha átmentek valahova máshova, akkor szóljál, hogy tudjak róla. Tehát egyfajta elköteleződés, ami már egy korlátozott dolog, az nekem már nem szabadság.
1: De gondoljunk bele a gyerekkorba, hogy mondjuk kisebbek vagyunk, otthon vagyunk, te az egyik szobában, én mondjuk egy kicsit odébb a szőnyegen ülünk, és játszunk, és elmélyültél a játékban, te mondjuk babázol, én legózok. És mindenről megfeledkeztünk egyáltalán, mi teljesen minden, és csak az van, amit csinálunk, ilyen flow élmény, nem az a szabadság, hogy azt is elfelejtettük, hogy vannak szüleink, hogy egyáltalán, hogy mindent elfelejtettünk, és csak az van. És hiába mondjuk azt mondták, hogy majd gyertek le egy fél óra múlva, már rég elfelejtettünk mindent, mert mi csak játszunk, szabadok vagyunk.
2: Igen. Ebben igazad van, viszont én ott is érzek némi korlátot. Tehát mondjuk ne üssem a babámmal a fejedet, mondjuk.
1: De nem akarod ütni.
2: Igen, nem akarom ütni, de mondjuk valamin összeveszünk, mert nem tetszik az a ház, amit építettél. Neked nem tetszik az, hogy én hogy fésültem a babám haját, és akkor itt már történik egy bonyodalom, és akkor már nem az van, hogy de nekem így tetszik a babám haja.
1: Nekem úgy tetszik, én meg mondjuk elveszem.
2: Például.
1: Elveszem, és akkor te visszaveszed.
2: Igen.
1: Cibáljuk.
2: Igen.
1: És egy idő után én azt mondom, hogy jó, nem érdekel engem, én legózok tovább, te babázol tovább, és igen, tovább is szabadok vagyunk, nem?
2: Egyetlen egy szituációban tudom elképzelni a szabadságot, amikor leülök, és illetve kettőben, bocsánat, amikor leülök és megírok egy dalt, vagy egy dalszöveget, mert ott nem vagyok időhöz kötve, ott nem vagyok témához kötve, vagy bármihez kötve, hanem ott teljesen elengedhetem magamat, és nem kell néznem azt, hogy most nekem úristen mindjárt próbára kell mennem a színházba, vagy mindjárt a zenekarral koncertünk van, bármi, hanem ott tudom, hogy van rá időm.
1: De szabadságod is teljesen, de
2: teljesen.
1: Még azokat a gondolatokat is kimernéd érni, ami annyira intim, hogy hopp, inkább azt is,
2: igen,
1: csak beburkolva mondjuk olyan szépen szabadba.
2: És a másik, amiben el tudom képzelni ezt a szabadságot, az amikor könyvet olvas az ember. Mert hogy ott lehet, hogy van némi segítség, hogy hogy néz ki egy ház, hogy milyen színe van, de azt a házat azt te látod. Olyannak látod, amilyennek akarod, a karaktereket, arcukat, hajukat, öltözéküket, bármiüket, olyannak látod, amilyennek te akarod látni.
1: Tehát a fantáziád szabadsága.
2: Igen.
0: Ez a Star Portrait. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: azt csinálsz, amit akarsz, szabad vagy minden szempontból.
1: Gyermekként szerintem én nem teljesen éreztem, hogy megélem a szabadságot, de közben, hogy kérdezed, rengeteg minden eszembe jutott, hogy hogy vívtam ki mégis.
2: Beleznai Endre, színész, rendező, humorista.
1: Tehát ilyen egyszerűen csíntevések, tehát hogy napközibe például nem jártam, mert anyukám aláírását nagyon jól tudtam utánozni, és akkor mindig aláírtam, hogy kérem gyermekemet ebéd után azonnal hazengedni, mert halaszadatlan dolga van.
0: És aláírva, és akkor szabadságot adtál magadnak?
1: Így van, és akkor járkáltam, nem tudom, az erdőbe, stb. Ugye pécsi születésű vagyok, közel van a mecsek. Most nyilván nekem a szabadság vágya az persze az volt bennem mindig, meg azért is költöztem el, ez nem volt olyan nagyon tragikus, ez egy másik műsor témája, gondolom a gyermekkor, meg minden, de hogy nem volt olyan tragikus azért otthon, de nagyon el akartam költözni, amint lehet, és az is ilyen szabadság vágy miatt volt, hogy a saját életemet építsem fel, és végül is gimnázium után egyből mentem is. De az egész témakörről eszembe jutott, hogy a szabadság is, mint oly sok minden világunkban, nagyon erősen relatív. Tehát tulajdonképpen ilyen teljes szabadságunk nincsen. Tehát nekem is addig van szabadságom, amíg rám nem szólnak. Hogyha az embert nem testként, meg biológiai és kémiai folyamatok eredményeként, meg részeseként vesszük, akkor persze, akkor mindig megvan a lehetősége a szabadságra. Csak hogy az attól való félelem, hogy valaki elveszi a testünket, tehát hogy annak a féltése miatt van az, hogy tulajdonképpen nehezen csinálja mindenki azt, hogy pontosan amit szeretne, vagy ami teljesen jó lenne.
0: A testének az elvesztését.
1: Hát ezt arra mondtam, hogy most visszaveszélsz valakinek, ja, aki erősebb vagy komolyabb
0: forrásokkal.
1: Ha behúz.
0: Érdekes egyébként tényleg, hogy akkor azt mondod, hogy a test okozza azt, hogy az ember tulajdonképpen nem szabad teljesen, mert ha csak test nélküli létező lennél, akkor szabadon létezhetnél.
1: Ez teljesen így van. Azért van tulajdonképpen a test, az azért van, hogy ne unatkozzunk.
0: Igen, jó szórakozás egyébként egyszer.
2: Az jutott eszembe, hogy már az elején Ádám és Évánál is szabadság volt, de egy kikötéssel, hogy arról a fáról ne egyetek. Tehát teljes szabadság ott sem volt, hanem jó lét volt, paradicsom volt, minden meg volt, bőség volt, de egy tiltás. Döntési szabadság szerinted minden élethelyzetben van?
1: Van. Hát az mindig van. Az más, hogy az ember nem mindig mer élni vele. Mert ugye, ami azért próbálunk a szintén a kényelmesebb, vagy a jobb, vagy a komfortosabb dolgok felé menni, és ezért lehet, hogy az lenne a helyesebb, vagy a jobb, hogy azt döntsük, amit éppen mit tudom, a környezet, vagy a főnökünk, vagy akárki mondta, hogy nem szabad, de az ember tudja, hogy de arra kell menni, de nem mindig megy arra, merre kell. Azért, hogy őt ne piszkálják ezzel, hogy jó, akkor menjünk arra, de ez nyilván az ő saját döntési szabadsága felrugása, vagy nem alkalmazás, vagy nem kihasználása, de egyébként van persze, hát bármilyen helyzetben van döntési szabadság.
3: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A mindennapokban azt csinálsz, amit akarsz, és mindig, és ezt tudod érezni, és...
2: Igen. Meg én elfogadó vagyok.
1: Hát elfogadod a helyzeteket, amit az élet ad.
2: Igen.
1: Nem tiltakozol.
2: Nem.
1: És abban vagy szabad, mondjuk, hogy amit az élet dob, abban akkor komfortosan érzed magad szabadon.
2: Annak az alapján, az elv alapján élem az életemet, hogy minden értünk van.
3: Uh-huh. Muri Enikő énekesnő.
2: És akkor is el kell fogadni, ha az éppen nekünk nem tetszik. Voltam így egyébként, boltban bementem egy üdítőért. És mielőtt bementem volna ebbe a kis boltba, magam elé engedtem egy hölgyet. Ő kifizette, amit akart, viszont annyira rohant, hogy valami elvitte a gondolatait, hogy ott hagyta. De ez mindegy 10 másodperc alatt történt. Visszafordult, hogy elvegye azt, amit kifizetett, majd következtem én, kifizettem a sajátomat, és ahogy kiléptem ebből a kisboltból, a járdán egy biciklis jött el. Aki zenét hallgatott, és tovább megyek, nyomkodta közben a telefonját. A szüleim ezt végignézték. És elmondtam nekik, hogy ha nem engedem előre azt a hölgyet, és nem telik el az a 2 másodperc, amíg ő visszamegy a kifizetett dolgáért, akkor lehet, hogy aznap én mentem volna a kórházba, mert bármi történhetett volna.
1: Valószínűleg egyébként minden pillanatban tudnak ilyen dolgok történni, ezt pont észrevettétek. Szülők pont végignézték.
2: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapárt frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzet régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől.
2: Időjárás.
1: Döntően napos idő várható ma fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Csapadék nem valószínű. A délies szelet helyenként élénk, nyugaton akár erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul.

0: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha már gyermeked lett, akkor már tulajdonképpen lehet, hogy onnantól például az a régi fajta szabadság elveszett, nem?
2: Átalakult.
1: Hát átalakult, mert akkor már nem vagy többé játszadozó szabad gyermek, azt csinálsz, amit akarsz, mert felelősséggel tartozol egy másik emberért.
2: Igen, ez egy kicsit meg is nyomta az én lelkemet, amikor megszületett.
3: Mondok Ivett, opera énekes.
2: Mert rendkívül jó anyává szerettem volna válni, tudatosan. Uh-huh. Persze ez nem ment, és látva, hogy a férjem sokkal hamarabb vált apává, én mindig bizonyítani akartam saját magamnak is, és a környezetemnek is, de aztán ez valahogy kisimult. Talán a szüleim halálakor, amikor úgy rájöttem, hogy egyedül vagyok, vagy csak magamra számíthatok, és hogy effektíve egy ember van, aki hozzám tartozik legközelebb, az a gyermekem, akkor úgy ki tudott simulni ez az egész dolog. Én úgy érzem, hogy megvan a szabadságom. Szabad vagyok, mert énekelhetek, azért, hogy taníthatok, azért, hogy olyan helyen dolgozhatom, ami nekem jó, és tényleg egy remek atmoszférájú életem van, nem tudok erről tényleg mást mondani.
1: Hát nem is kell, de mert tudod, van, aki azt érzi, azt éli meg minden nap, hogy én nem vagyok szabad, mert nekem ezt kell csinálni, bezzeg, ha szabad lennék, mint mondjuk ők itt a beszélgetésben, de én nem lehet, mert nekem ide kell mennem, oda kell mennem.
2: Értem, én másképp fogom ezt fel, hát vannak nekem is rengeteg feladatom, dolgom, határidő, amit be kell tartani, de ez valahol jó, hogyha az ember elvégzi a munkáját, és ezért megkapja úgymond a jutalmat, hogy tényleg egy biztos anyagi hátteret ki tudtunk alakítani magunknak, igazából nem függünk semmitől.
1: És tehát például szabad vagy arra, hogyha teljesen átrendeződik minden, akkor sem ijedsz meg, hanem azt mondod, hogy hát nem baj, akkor elkezdünk valami mást, szabadon csinálunk ilyet, szabadon csinálunk olyat, és úgy is megélünk. Tehát egy ilyen nyugodtság, szabadság van benned, vagy pedig...
2: Van bennem, van? Nem félek a jövőtől egyáltalán, és nincsenek olyan korlátaim, hogyha bármi történne, akár ami nagy tragédia lenne, hogyha a gyermek és a férj valami tragikus értelenséggel megszűnne létezni, azt biztos, hogy épészel nem tudnám tolerálni. Azt, hogyha megszűnne egy-két olyan dolog körülöttem, ami jelenleg van, lehet, hogy egy ideig, óráig zavarna, de én hamar túllépek dolgokon, és átlépek dolgokon, és nem nézek vissza. Ez talán Japánban, amikor kint voltam, egy évet töltöttem kint 20 évesen, akkor értettem meg, akkor sokat beszélgettem idősebb japán emberekkel, nagyon bölcsek voltak, és hogy akkor azt vettem észre, vagyis hogy ők azt sugározták nekem, hogy tényleg mindig előre kell menni. Bármilyen tragédia történik, fel kell állni, újra kell épülni és menni tovább.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A megélhetés szempontjából szabad vagy a mindennapokban, hétköznapokban?
2: Mondhatjuk, hogy igen.
3: Beleznai Endre, színész, rendező, humorista.
2: Ez egyébként pont ez a szabadság iránti vágyam volt, hogy én tulajdonképpen csak a színészi pályám legelején voltam szerződésben, mert azt kitűzte magamnak célnak, hogy egy színházban társulati tagnak kell lenni. De szóval én ez a szabadság vágy terelt a szabadúszás felé. Egyrészt azért, hogyha valahol valamilyen kreatív, művészi feloldhatatlan konfliktus van, akkor ne kelljen ott maradnom csak a fizetés miatt, vagy ne kelljen csendben lennem azért, mert félek, hogy nem kapok fizetést, hanem tudom magamat vállalni, így az integritásomat, a művészi integritásomat meg tudjam tartani, hogy abba az irányba tudjam terelni minden produkciót, ami szerintem jó. Ettől még nem sikerült ez mindig, de ez az életforma ezt megadja. Azt nem adja meg, hogy nyilván szabadúszás anyagilag is veszélyesebb, mert hogyha egyszer csak beüt valami válság, vagy akármi, vagy egyszer csak az embernek nem lesz munkája teljesen mindegy miatt, egyszer csak valahogy nem sikerült megszervezni, hogy legyen munka, akkor persze veszélyesebb, hogy nincs egy havi fix.
1: Amikor mondjuk elmész szabadságra.
4: Igen.
1: Elmész?
4: Nem tudok leállni.
1: Nem. Pont ezt akartam kérdezni.
4: Azért nem szoktam. No. Tudatosan.
3: Mondok Ivett, operaénekes.
4: Mert hogyha visszajövök, akkor olyan sok minden vár, hogyha nem akarok lemaradni. Persze kell, tényleg fel kell töltődni, mert amikor a munkámból adódóan is vannak olyan méretű projektek, ami tényleg az embert mind idegileg, mind fizikailag úgymond kizsigerelik, akkor fel kell tudni töltődni. De én nekem egy-két nap, hogyha úgy töltöm el, akkor engem az is feltölt. Mi szeretünk így egy-két napra így elmenni, elbújdokolni, sétálni egyet.
1: Az is jó, persze, de hogy úgy a szabadság nem is volt akkor soha ilyen, hogy egyszerűen szabaddá válni.
4: Nem, mert
1: ez... ami eddig volt, nem is akarsz?
4: Nem.
1: Nem. Tehát jobb ezekbe így kapaszkodni az itteni dolgokba, hogy azok vannak.
4: Hát kell ennek a stabilitás kell nekem. Igen, igen, igen. Aztán lehet, hogy ez változik. Mert például most kezdtünk el azon gondolkodni, hogy nem is biztos, hogy nekünk Pesten kell élni.
1: Na, tessék. És aztán lehet, hogy te is majd egy dombtetőn kötsz ki a családdal együtt.
4: Hát
1: madárfütty.
4: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
2: Tanya, Joanne, Lendom, Game, Lendom.

0: portré, tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amikor szabadságra mész, akkor tudsz mindentől teljesen elvonatkoztatva, teljesen szabadságra vonulni?
2: Nem nagyon. Régebben jobban el tudtam magam engedni, hogyha ez a kérdés lényege. Imádtam mindig a vizet.
3: Várkonyi András, színművész.
2: Tengert nagyon szerettem úszni, csónakázni. Most már egy kicsit kényelmesebb vagyok, kicsit leülök az árnyékba, olvasok, nem is tudom, talán a napi gondok, meg...
1: Az itteni napi gondok, vagy az általános?
2: Általában a világ dolgai jobban érdekel, tehát globálisabb az érdeklődésem, mint amilyen lehetett annak idején, amikor nem voltak a hírek se jöttek globálisan, tehát jobban be volt az ember, hogy mondjam, a gondolkodásunk partikulárisabb volt. Most, hogy az embernek becsönget minden nap minden, tehát a világ dolgai egy kicsit elárasztják az embert, és

0: kicsit aggodalmaskodóbb lesz ebből a szempontból.
1: És akkor nem hagynak a világ dolgai szabadságra vonulni?
0: Igen, mert a szakmámnak is nagyon sok problémája van. Tehát most függetlenül a napi hírektől, de jönnek állandóan a különböző problémák, színházi, szinkron, egyebek, anyagi ügyek, egzisztenciális ügyek, amik engem a nagyon már, hála Istennek, nem érintenek, de hát mégis valamennyire érintenek, amennyire az ember hát szociális lény, és hát azért a szakma kérdései foglalkoztatják.
1: Én most csak elképzeltem egy olyan szabad világot neked, aztán mondd, hogyha ez egy badarság, hogy veszel egy olyan telefont, amin csak hívást lehet indítani és fogadni. És akkor tudnak mindig hívni téged a munkára, amúgy minden okos eszközt, mindent leteszel, és boldogan mondjuk a kertben, vagy szabadon, vagy sétálgatsz, minden média eszközt is leteszel, és csak azokban a dolgokban részt veszel, ahova mindig hívnak, színdarabokba, szinkronokba, mindenféle feladatra elmész, és közben a világ zaja az pedig távol maradt tőled, szabad vagy, mosolyogsz mindig.
0: Én azt hiszem, hogy ezt majd tartogatom a demens időkre.
2: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: ismer.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új stratégiai ágazatként és kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a termény értékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022 áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos műsorunk számos érdekességgel, találtak egy lepke

0: hogy megmentsék az életét. Furcsa mellékhatását fedezték fel a népszerű fogyasztógyógyszereknek. Ezekről mind szó lesz, mint ahogy arról is, hogy egy óriási föld alatti automatizált futószallagot épít Japán. Egy új német innováció segíthet a jövőben energetikailag hatékonyabbá tenni ingatlanunkat. Hűthető, fűthető mellényt és cipőt mutatott be az egyik sportruházati márka. Erről is szó lesz, és arról is, hogy valóságos rémálom, amit a közösségi média túlzott pörgetése okoz, valamint többet hisztizik a gyerek a kütyük miatt, ezt is vizsgálták, sőt, kimutatták és igazolták kutatók. Már is kezdünk.
1: A tudomány mai állása.
0: Kezdjük rögtön ezzel a bizonyos hűthető és fűthető mellénnyel, illetve cipővel. Az a sportruházat gyártó cég, amely ezeket megalkotta, közel 15 éve dolgozik olyan technológiákon, amelyek a sportolók teljesítményét és felépülését optimalizálják. A néhai NBA szupersztár Kobe Bryant is kipróbálhatta elsőként annak idején például az általuk fejlesztett egyik térdterápiához használt eszközt. No, de most nézzük meg ezt a bizonyos cipőt mindenek előtt. Egyébként a cég azt mondja, hogy sportolók jelezték, hogy erre bizony szükség lenne a hűthető, fűthető cipőre. Egy bakancsról van tulajdonképpen szó, amely a lábra és a bokára fókuszál. Két hűtő elemekhez kötött kompressziós rendszerrel osztja el egyenlően a hőmérsékletet a teljes lábfejen, így a bemelegítést már a valódi mozgás előtt megkezdhetik a viselők. A kisé talán túl futurisztikus mellény ezzel szemben az ideális testhőmérséklet beállításában segíti az élsportolókat. Termoelektromossággal, vagyis jég vagy víz nélkül működik. Egymástól függetlenül szabályozható részei a bakancshoz hasonlóan képesek nyomást gyakorolni és hőt vezetni a szükséges területekre. Természetesen ezt is tesztelték már profi sportolók. LeBron James kosárlabdázó szerint a mellény megváltoztathatja, hogy hogyan edzenek és regenerálódnak a sportolók. Ugyanis ahogy felpörögnek a terméken lévő ventilátorok, gyakorlatilag jéghideggé válik a viselő felső teste, már-már ijesztő módon. Mielőtt megtudnánk, hogy mennyibe fognak kerülni ezek a termékek, és mikor érkeznek meg a boltokba, a sportmárka gyártó cég azt ígéri, hogy egy utolsó kör finom hangolása és tesztelése azért sor kerül.
1: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása.
0: 500 ezer embernek lesz elég teljes évre az áram, amit egy 147 turbinás szélfarmon termelnek majd Svédországban. Lépjünk át erre a hírre, amit a HVG tett közzé. Ez nagyjából egyébként az 1 milliós lakosságú svéd főváros Stockholm éves áramszükségletének felét fedezheti. Egy zöld technológiával foglalkozó svéd cég nyújtotta be az építésre vonatkozó terveket, amelyekben egy 2,2 gigawattos park szerepel. A farm évente 11,7 terawattóra elektromos áramot állít majd elő, 1400 négyzetkilométeren terülhet el, a turbinák pedig legfeljebb 360 méter magasak lesznek. Ha minden a tervek szerint alakul, 2033-ban kezdheti meg a működését a farm. Svédország a tengeri szélerőművek kapacitásának a bővítésére épít. Az említett farm mellett egy másikat is terveznek a svéd vizekre, a Herkules nevű szélerőmű parkot. A turbinákat a tengerfenékhez rögzítenék a mérnökök, így biztosítva, hogy ne boruljanak fel, és mivel a terület, ez a terület nagyjából 100 kilométerre van Stockholmtól, így a szakemberek víz alatti vezetékeken szállítanák el az áramot a svéd fővárosig, a Herkulestől. Jelenleg Svédország rendelkezik egyébként a világ egyik legnagyobb ilyen jellegű tengeri rendszerével, ami összesen 68 gigawatt kapacitást jelent.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Balaton Rádió.

0: Tudomány ma. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Maradunk a szélerőműveknél, hamarosan egy angliai szélfarmra látogatunk el, de előtte lássuk, hogy hogyan segíthet a jövőben energetikailag hatékonyabbá tenni ingatlanjainkat egy új német innováció. A zöld pálya adta hírül, hogy a németországi Karlsruhei Műszaki Egyetem szakemberei egy olyan kulcsfontosságú anyagot alkottak meg, mely kiváló szigetelő hatással bír, és állítólag a tisztításával sem kell annyit vesződni, ráadásul az anyag átlátszó, üvegszerű, de jobb fényáteresztő képességgel bír, mint maga az üveg. Egy polimer alapú mikrofotonikus, multifunkciós metaanyagról van szó, ami kiváló hőszigetelőnek bizonyul, annak ellenére, hogy átlátszó. A tanulmányt vezető kutató szerint az új, innovatív anyag jól használható falakon, vagy akár tetőablakként is. Az első vizsgálatok meggyőző eredmény zárultak. Az üveghez megtévesztésig hasonlító anyag valóban kizárta a meleget a lakásból. A tesztek során 6 fokkal volt hűvösebb abban a helységben, melyet ilyen ablakokkal láttak el. Ezt a hatást az anyag egy úgynevezett sugárzásos hűtéssel érte el, ami annyit tesz, hogy a felület infravörös sugárzás formájában hőt bocsát ki magából, így hűtve a közvetlen környezetét. Az új anyag egyébként nem csak a hűtő hatása miatt kiváló ablakok fedésére, de egy másik tulajdonsága miatt is felkeltette a tudományos világ érdeklődését. A felületén található apró, gúla alakú strukturális elemek jóvoltából öntisztításra is képes. Ha víz éri, ezeknek az elemeknek köszönhetően az a szennyeződéseket is lemossa. A tömeggyártás megvalósulására ugyan még várni kell, és arról sincs információ, hogy mennyire lesz megfizethető a technológia, de ha egyszer ezek az akadályok elhárulnak, az nagy segítség lehet az érintett ágazatnak és a háztartásoknak egyaránt, és a háziasszonyoknak is, valljuk meg.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Hamarosan világelső lehet egy alig egy éve működő szélfarm, óriási verseny zajlik világszerte. Az alternatív, fenntartható energiatermelés kapacitás növelésének érdekében, bár területileg nagyok az egyenlőtlenségek, hiszen az összes szélerőmű 65%-a Kínában található, már a világ többi részén is kezdik meglátni az ebben rejlő potenciált, írja a zöld pálya. Például az angol partokhoz közeli egyik szélfarmi is egyike azoknak, amelyek működésük kezdete óta óriási dobnak a megújuló energiamutatókon. A konkrét létesítmény időközben a világ legnagyobbjává is válhat, már most 3,6 gigawattot termel, és a bővítés folytatódik tovább. Az északi tengeren telepített szélfarm körülbelül 200 kilométerre található a partvidéktől, és brit-norvég vegyes tulajdonban van. A cég közlése szerint most nyújtottak be kérvényt az illetékes hatóságoknak, hogy további 2 gigawatttal bővíthessék kapacitásukat. Az alig néhány hónapos létesítményt eddig 3 szakaszban építették egyébként fel. Bár ezzel is dobogósak a szélerőművek között, egy további, negyedik fejlesztési szakaszra vonatkozó tervel is előálltak már. Ha sikerül megegyezni az uralkodó család képviseletével a terület, illetve a tengerfenék használatáról, akkor már csak néhány formaságra van szükség a munkálatok megindításához. Az új világ első szélfarm 277 szélturbinából fog állni, melyek egyenként 260 méter magasak és 107 méteres lapátokkal vannak felszerelve.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Yeah! Balaton Rádió.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Átrepüli az Atlanti-óceánt az egyik lepkefaj, ez lesz az egyik hír, amivel foglalkozunk a következőkben, de előtte megnézzük, hogy milyen furcsa mellékhatása van az egyik népszerű fogyasztó gyógyszernek. Egyre többet lehet hallani arról a gyógyszerkészítményről, amelyet eredetileg cukorbetegségre állították elő, azonban ma már a legtöbben fogyasztószerként ismerik és használják, sőt, orvosok is felírják fogyasztás céljából. Ezek a szerek az úgynevezett GLP-1 nevű hormont, vagyis a glukagon-szerű peptidet utánzó szemaglutid hatóanyagot tartalmazzák, amely a vércukorszint szabályozásában lát el fontos szerepet. Nincs azonban olyan molekula a testünkben, amelynek pusztán egyetlen egy területen lehet hatása, vagyis mellékhatásokkal mindig számolni kell. Nemrégiben derült fény ezeknek a bizonyos GLP-1 gyógyszereknek az egyik különös mellékhatására. Úgy tűnik, hogy a szer talán fokozza a termékenységet, legalábbis számos esetben olyan nők is teherbe estek, akiket korábban terméketlennek diagnosztizáltak, vagy akik fogamzásgátló tablettát szedtek. No, de lássuk az okokat. Valószínűleg a szemaglutid egyrészt javíthatja a nők saját hormonháztartását a fogyás révén, és ezzel azok, akik korábban az elhízás miatt nem megfelelően működő petefészkeik miatt nem esettek teherbe, esélyt kaptak egy babára. A kettes típusú cukorbetegség, valamint a PCOS nevű petefészek betegség is gyakran jár együtt az elhízással, ami szintén termékenységi problémákkal jár. A férfiak termékenységét is rontja az elhízás, így az ő esetükben is pozitív hatású lehet ez a bizonyos GLP-1 szer. A pontos összefüggéseket csak úgy lehet persze kideríteni, ha rengeteg adat érkezik, mivel egyre többen szedik ezeket a fogyasztószereket, és sok kettes típusú diabéteszest is sikerrel kezelnek velük, valószínűleg néhány éven belül elegendő információ lesz már a helyes következtetésekhez is.
0: A tudomány mai állása.
1: 4200 kilométert repül az óceán fölött egy lepkefaj, a bogáncs lepkéről van szó, amelyet nem véletlenül vizsgálnak olyan sokat, nem csak gyönyörű, hanem rendkívüli távolságokat képes megtenni. Egy egészen friss kutatás viszont újabb rekordját mutatta be, ezúttal Afrikából Dél-Amerikába sikerült átkelnie a bogáncs lepkének. Ezek a lepkék Dél-Amerikában nem jellemzőek, így amikor párat befogtak közülük a kontinens, vizsgálni kezdték őket, hogy valóban Afrikából érkeztek-e. Jól ismert, hogy a Szahara pora átkel a szelekkel az Atlanti-óceánon, és Dél-Amerikában tápanyagokkal látja el a növényeket. Ezek a szelek egy meghatározott kelet-nyugati útvonalat követnek, így adott volt, hogy valószínűleg ezekkel az áramlatokkal együtt érkezhettek a pillangók is. A kutatók még egy bizonyítékot szereztek. A lepkék úgynevezett stabilizotóp vizsgálata révén feltárták, hogy hol táplálkoztak a lepkék az útjuk során, mielőtt a dél-amerikai kirándulásukra sor került volna. A stroncium izotópok alapján a lepkék Európában születhettek, brit, francia és portugál területen töltötték hernyókorukat, amikor kifejlett lepkeként kibújtak a bábbőrből, délnek vették az irányt. Pár falat erejéig megálltak Marokkóban, majd alig 3000 kilométeres út után Mali és Szenegál területén falatozgattak tovább. Itt azután felkapták őket azok a felszálló légáramlatok, amelyekkel a szaharai portömegek is nyugatra jutnak, és további 4200 kilométert követően landoltak Dél-Amerikában. A befogott három lepke korát egyébként körülbelül 3-4 hetesnek becsülték a kutatók, hihetetlen. Ez pedig azt mutatja, hogy kifejlett lepkeként rögtön délre utazhattak. A bogáncs lepkék egy tank nektárral egyébként 780 kilométer tudnak repülni, vagyis ezt követően le kell szállniuk táplálkozni. A számítások szerint a kérdéses lepkéknek körülbelül 5-8 napjába telhetett, mire a passzát szelek segítségével átjutottak az óceánon.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.
1: Buongiorno.

0: Pizzetta, ciao. Buonanotte.
1: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Újabb érdekességgel folytatjuk, egy óriási föld alatti automatizált futószallagot épít Japán. Persze nem ez az ország az egyetlen, amely különleges föld alatti transporttal oldaná meg az egyre nagyobb igényeket. Az IT Business írta meg, hogy a Japán Közlekedési és Idegenforgalmi Minisztériumnak első pillanata talán kissé őrültségnek hangzó ötlete született a logisztikai hatékonyság növelésére, a közúti forgalom csökkentésére és az ázsiai országos sújtó egyre drámaibbá váló munkaerő hiányválság elkerülésére. Egy 310 mérföldes, kb. 499 kilométeres, teljesen automatizált föld alatti szállítórendszer kiépítésén dolgozik, amelynek célja, hogy a csomagokat Tókióból Oszakába és visszaszállítsa. A minisztérium becslése szerint ez az új szállítási rendszer napi 25 ezer teherautónak megfelelő rakományt fog kezelni, ami a környezetszennyezést is csökkenteni fogja. A forgalmi dugók megszüntetése és a széndioxid kibocsátás csökkentése azonban nem a terv legfőbb előnye. A japán kormány szerint a legnagyobb probléma, amit ez a Godzilla méretű sushi futószalag megoldhat, hogy már egyszerűen nincs elegendő sofőr a teherautók vezetéséhez. A japán kormány legfrissebb adatai szerint a 2023. október 1-ig tartó évben 837 ezer embert veszített az ország, ami a legnagyobb éves csökkenés a feljegyzések 1950-es kezdete óta, mindez körülbelül napi 2293 fős csökkenés. Kenésnek felel meg, vagyis óránként 96 elhunytat jelent. Fumio Kishida miniszterelnök szerint Japán annak a határán van, hogy nem lehet képes fenntartani a társadalmi funkciókat. Ekközben a kis csomagküldemények száma az elmúlt 30 évben megduplázódott az online vásárlás térnyerésének köszönhetően. A jelenlegi logisztikai infrastruktúra nehezen boldogul, és ez csak rosszabb lesz. A rendszer, amelyet most terveznek, teljesen automatizált, elektromos meghajtású raklapokat fog használni, amelyek egyenként akár egy tonna rakomány szállítására is képesek. Eredetileg ezek a meglévő autópályák középső szakaszán futó síneken közlekedtek volna, de a kormány most az ezen útvonalak alatti alagutak felé hajlik. Japán nem az egyetlen ország egyébként tehát, amely a logisztikai problémájának csúcs technológiai megoldását fontolgatja, de a japán városok népszerűsége miatt messze az ő projektje a legambíciózusabb és legbonyolultabb. Svájc, Kína és Hollandia is dolgozik a japán futószalaghoz hasonló rendszereken. Svájc célja például, hogy 2045-ig újabb 310 mérföld hosszú föld alatti alagút hálózatot hozzon létre a teherszállítás számára, kimondottan a nagyvárosokat akarják összekötni ezekkel a föld alatti járatokkal, Züriket, Bázelt és Genfet. A rendszer háromsávos alagutakban kerekeken közlekedő, automatizált, vezető nélküli elektromos járműveket használ majd, amelyek állandó 19 mérföld per órás, 31 kilométer per órás, nem is olyan sok sebességgel képesek haladni. Kína több nagyvárosban, többek között Pekingben és Sánkhájban fejleszti a városi föld alatti logisztikai rendszereket. Ezek a rendszerek is automatizált, irányított járműveket és szállítószalagokat használnak az áruknak a kiterjedt föld alatti alagút hálózaton keresztül történő szállítására. Holland a szintén vizsgálja a föld alatti áruszállítási rendszereket, különösen a nagy átmérőjű alagutakra összpontosítva, amelyek a városi elosztóközpontokat kötik össze a kulcsfontosságú közlekedési csomópontokkal, például a repülőterekkel.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: A Balaton legjobb slágerei.
4: Ugye már te is, Balaton?

0: Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Két újabb érdekességgel folytatjuk, elhalasztják a világ legnagyobb fúziós erőművének a beindítását, ez lesz az egyik hírünk, de előtte egy másik érdekesség, többet tisztizik a gyerek a kütyük miatt, írta meg az sg.hu, a digitális eszközök alkalmazása hosszú távon nem segít a kisgyerekek hisztijének a kezelésében, hanem inkább súlyosbítják az érzelemszabályozási problémákat, derült ki egy magyar-kanadai friss kutatásból. A vizsgálatot végző pszichológusok azt találták, hogy azok a gyerekek, akik digitális eszközt kapnak a kezükbe a dűrohamaik csillapítására, nem tanulják meg, hogyan szabályozzák az érzelmeiket, ami hosszú távon súlyos problémákhoz vezet az érzelmek és viselkedés szabályozása terén. Ez azért lehet, mert ha a gyermek figyelmét mindig külső ingerekkel próbálja a szülő lekötni, akkor a gyerek nem tanulja meg, hogy ő maga hogyan irányítsa azokat, vagyis az érzelmeit. A kutatást vezető szakemberek szerint fontos, hogy a szülők ne kerüljék el azokat a helyzeteket, amelyek frusztrálók lehetnek a gyermek számára, a gyerekeknek pedig meg kell tanulniuk, hogyan kezeljék a negatív érzelmeiket. Ebben a tanulási folyamatban a szüleik segítségére van szükségük, nem pedig egy digitális eszközre, vélik a szakemberek. A kutatók azt javasolják, hogy a szülők támogassák gyermekeiket a nehéz helyzetekben, segítsenek felismerni érzelmeiket, és tanítsák meg azokat kezelni. Ehhez egy módszer lehet például, ha a szülő visszatükrözi a gyermek érzelmeit, például megpróbálja megfogalmazni és kimondani, hogy mi lehet a gyerek frusztrációjának az oka. A gyerek így megtanulja felismerni saját érzelmeit, ami előfeltétele annak, hogy szabályozni is tudja őket.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Egy évtizeddel később fogják beindítani a világ legnagyobb fúziós erőművét. Lépünk át a másik hírre.
0: A tudomány mai állása.
1: Egy évtizeddel később fogják beindítani a világ legnagyobb fúziós erőművét. Lépünk át a másik hírre. A nemzetközi termonukleáris kísérlet.

kijelző, amely képes a benne körben elhelyezett elektromágnesek által létrehozott mágneses mezőben az extrém hőnek és nyomásnak kitett plazmává átalakult gázokat tárolni. A forró plazmát erős mágnesek segítségével tartják távol a kamra falától, a hőt pedig arra használják, hogy vizet gőzzé forraljanak, amely turbinákat hajt meg, és így villamos energiát termel. Ez a bizonyos kísérleti fúziós reaktor a világ legnagyobb tokamakja, és azt remélik tőle, hogy deutérium-trícium plazmát fog létrehozni, amelyben a fúziós körülményeket főként a belső fúziós fűtés tartja fenn, és nem kell folyamatosan energiát bevinni.

0: utat mutat a kereskedelmi hasznosítás számára. A működéséhez 6000 tonnányi mágnes kell, amely 41 gigazsúl energiatárolására képes, ami a határidőket illeti 2016-ban 2025-ös indulást prognosztizáltak, most viszont a 2039-es évet emlegetik, mivel további kutatásokat és építéseket akarnak végezni a szakemberek. Az egyik nagy változás az alaptervhez képest az, hogy a tokamak felső falához, a plazmával szemben lévő részhez berillium helyett wolframot használnak majd. A szakemberek úgy döntöttek, hogy a wolfram relevánsabb a jövőbeni felhasználás és az esetleges kereskedelmi fúziós berendezések számára. A terv megvalósításához egyébként nem mellesleg további 5 milliárd euróra lesz szükség. Hiába energiára újra és újra szükség van, és egyre nagyobb szükségünk van, a szakemberek pedig mindig azon dolgoznak, hogy hogyan tudják ezt előállítani.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ez az FM 88.7.
3: Balatonrádió.

0: tudomány mai állása most folytatódik.
1: A kutatók is ledöbbentek, amputálják sérült társuk lábát a hangyák, hogy megmentsék az életét, írta meg a HVG a meglepő felfedezést a németországi Würzburgi Egyetem kutatói tették a floridai lóhangyák viselkedésében. Eddig ilyen tudatos viselkedés csak az embernél volt megfigyelhető, ezt azért tegyük hozzá. A lábsérülést a hangyák egyébként általában zsákmány szerzéskor szerzik, az amputálás pedig rágással végzik el, viszont csak akkor, ha muszáj. A sérült lábat egyébként jellemzően csak tisztára nyalják a hangyák, és nem hajtanak végre műtéti beavatkozást, tehát csak bizonyos sérülések esetén végzik el az amputációt, ami arra utal, hogy módszeres és tudatos gyakorlatról van szó. Az amputált lábú hangyáknak egyébként a túlélési rátája 90%-os, vagyis a beavatkozás elvégzése nagyon is helyes lépésnek tűnik. A kutatók szerint az igazán meglepő a dologban egyébként az, hogy az amputáció konszenzuson alapul. A sérült hangya konkrétan megmutatja a lábát a társának, majd nyugodtan megvárja, hogy az lerágja azt. Miután a láb leesik, a friss sebet is megmutatja neki, amit a társa tisztára nyal, hogy fertőtlenítse. A megfigyelések során az is kiderült, hogy a hangyák csak akkor rágták le a társuk lábát, ha combsérülést szenvedtek. A tudósok ezután kísérletezni kezdtek, és amputálták azon hangyák lábát, akiknek csak az alsó lábszáruk sérült. A túlélési arány így viszont alig 20%-os volt. De hogy mi lehet az ok? Nos, vizsgálatok azt mutatták, hogy a hangyák combjában lassabb a vérnyírók áramlása, mint az alsóban. Éppen ezért, ha a láb felső része sérül, akkor egy gyorsan elvégzett beavatkozással megelőzhető a fertőzés, míg az alsó lábszár esetében ez nem mondható el. Ott ugyanis a gyors áramlás miatt sokkal gyorsabban végbe mehet a fertőzés. Fantasztikus, hogy a hangyák is tisztában lehetnek ezzel.
0: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Magazinunk legvégén pihenjünk el egy kicsit, de előtte lássuk, hogy hogyan tudunk jól pihenni. Valóságos rémálom, amit a közösségi média túlzott pörgetése okoz, állapították meg kutatók, írta meg a HVG. Minél több időt tölt valaki a közösségi platformok böngészésével, annál nagyobb a valószínűsége, hogy lesznek az ott látott tartalmakkal kapcsolatos rémálmai, mondja ki egy új nemzetközi kutatás, amely Zsila Ágnes, az ELTE munkatársának vezetésével készült. Mint az ELTE közlemények kiemeli, az utóbbi években rohamosan nőtt a közösségi média felhasználók száma, és szinte kötelezővé vált a jelenlét ezeken a platformokon. A fiókja ellenőrzése, a posztok böngészése sokaknál már a napi rutin részévé vált, ez azonban növeli a függőség kialakulásának kockázatát, ráadásul számos kutatás rámutatott arra, hogy a közösségi média túlzott használata olyan mentális problémákhoz vezethet, mint a depresszió, a szorongás, a rossz alvás minőség vagy az élettel való alacsonyabb elégedettség. Sőt, a mostani kutatás azt mutatta ki, hogy a túl sok online jelenlét összefügg a közösségi médiával kapcsolatos rémálmok gyakoribb előfordulásával. Azt tudjuk, hogy az álom elméletek szerint az ébrenlét alatt átélt élményekkel alvás közben az ember újra találkozhat. Ennek fényében, ha napközben sok időt töltünk a közösségi média platformokon, könnyen előfordulhat, hogy azok az álmainkban is megjelennek. Amennyiben az online világgal kapcsolatos aggodalmai vagy rossz tapasztalatai vannak egy illetőnek, például kiberbűnözés, dezinformáció, ugyaz ezekből fakadó szorongása negatív érzelmi töltetet adhat az álmainak, magyarázzák a szakemberek. A leggyakrabb rémálmok az online térrel kapcsolatban a tehetetlenség és a kontrollvesztés. A kutatók figyelmeztetnek, a technológia térnyerésével ezek az álmok egyre gyakoribbá válhatnak. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, Érdemes odafigyelni az online töltött idő mennyiségére és minőségére, különösen az elalvás előtti órákban, javasolják az ELTE kutatói. Ugye, hogy milyen jó, hogy most is rádióztunk. Ennyi fért mai magazinunkba. Nagyon kellemes rádiózást kívánok a továbbiakra is. A Tudományos Magazinban Strasser Andrea volt a mikrofon mögött. Találkozzunk legközelebb is.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Oly, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
1: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Minden beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
7: Jurájahi búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottál.
8: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
9: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként és kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október eleji időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte, és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022. áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál. Időjárás. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
10: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Cordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlan piaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A Fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.

0: Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal. A

emelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felővizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

0: Ezzel szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Minden nappal a legjobbakkal.

10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilmsorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek, iszatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek elő.

lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű útifilmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.

Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kell

0: nőnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű távmegfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal! Balaton!

0: Badnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajó osztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajó osztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a 8. helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pálya változó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi elmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yacht Club számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yacht Clubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzetű régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából, ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozóügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prostatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9-ről 8,5-re nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást követelve a nyugati partnerektől. Időjárás. Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Pszichoaktív minden szerdán este 7-kor, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
4: Balaton Rádió.
1: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
5: Kellemes estét kívánunk mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora. Ma 2026. szeptember 16-a van, a pontos idő 19 óra. Technikai munkatársunk a ma este folyamán Keresztes Balázs, műsorvezetőtársam Erdős Róbert, jó magam pedig Szabó Ferenc vagyok. Minden héten szerdán ebben az időpontban jelentkezünk a pszichológiai magazinműsorunkkal, és közel egy órán keresztül foglalkozunk különféle pszichológiai témákkal. A mai adásunkban szó lesz a természet pszichológiájáról, vagyis hogy miért nyugtat meg minket a természet. Még aztán beszélünk a túlórázás értékességünkre gyakorolt hatásáról, tehát arról, hogy a sok munkavégzést miért hat úgy ránk, mintha értékesebbé válnánk általa a társadalom szemében. Végül pedig a pénzügyi tudatosságról ejtünk pár szót, hiszen megvizsgálva azt, bemutatjuk, hogy mi miatt félünk a pénzről nyíltan beszélni, és hogyan lehetne erről úgy beszélni, hogy ne vita legyen belőle a családban. Ezekről az érdekes témákról beszélünk tehát ma este, és várunk benneteket itt szeretettel adásunkban.
4: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. A Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában, ahogy már megszokhattátok, műsorvezetőtársam Erdős Robi.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
0: Én pedig Szabó Ferenc vagyok, és a természet pszichológiájáról lesz szó, vagyis miért lehet az szerinted, Robi, hogy megnyugtat minket a természet?
1: Igen, a tudomány az nagyon sokat foglalkozik ezzel, és mind az orvostudomány, mind pedig a különböző ilyen természettudományi területen dolgozó kollégák, szakemberek, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy nagyon sok minden összefüggés van egyébként az életünk során, ami miatt ez örömet és kikapcsolódást tud okozni, ez a természetben eltöltött néhány óra, úgyhogy ezt fogjuk egy kicsit a következő néhány percben majd itt kielemezni.
0: A modern ember életének jelentős részét zárt terekben tölti. Lakásokban, irodákban, autókban, bevásárlóközpontokban, képernyők előtt. Folyamatosan információkat fogadunk be, döntéseket hozunk, feladatokat oldunk meg. Üzenetekre válaszolunk, és gyakran még a pihenésünk alatt is digitális ingerek vesznek körül bennünket. Talán ezért is érdekes kérdés, hogy miért érezzük olyan sokszor azt, hogy néhány óra a természetben valahogy visszaadja az energiánkat. Miért van az, hogy egy erdei séta után nyugodtabbnak érezzük magunkat? Miért tud megnyugtatni a vízpart látványa? Miért tölt fel bennünket a kertészkedés, az állatok közelsége, vagy akár az, ha egyszerűen csak kint vagyunk a szabadban? A természethez való vonzódás nem csupán egy kellemes érzés. Pszichológiai szempontból számos oka van annak, hogy a természet ilyen erősen hat ránk. Az ember több százezer éven keresztül olyan környezetben fejlődött, amely szorosan kapcsolódott a természethez. A modern városi élet ehhez képest nagyon új jelenség. Az agyunk és az idegrendszerünk még mindig olyan rendszer szerint működik, amely számára a természetes környezet ismerős és biztonságos. Talán ezért is érezzük sokszor ösztönösen megnyugtatónak a zöld növényeket, a természetes hangokat, a víz látványát vagy az állatok jelenlétét. A természet egyik legfontosabb hatása, hogy segít csökkenteni a stresszt. Amikor stresszes helyzetbe kerülünk, a szervezetünk úgynevezett készenléti állapotba kerül. Megemelkedik a pulzusunk, nő a feszültségszintünk, az agyunk pedig folyamatosan figyeli a környezetet, hogy felismerje a problémákat és veszélyeket. Ez a működés rövid távon nagyon hasznos, hiszen segít megoldani a nehéz helyzeteket. A modern életben azonban sokszor nem valódi veszélyekkel találkozunk, hanem folyamatos elvárásokkal, határidőkkel, információ áradattal és mentális terheléssel. Az idegrendszerünk mégis hasonló módon reagál. A természet viszont olyan környezetet biztosít, amely segíti a szervezetet visszatérni egy nyugodtabb állapotba. Egy erdei séta során például nem kell folyamatosan teljesítenünk, nem kell döntéseket hoznunk, nem kell megfelelnünk, bizonyítanunk. Egyszerűen csak jelen lehetünk. A fák látványa, a természetes hangok, a madárcsicsergés vagy a szél mozgása olyan ingereket ad az agynak, amelyek kevésbé terhelők, mégis lekötik a figyelmünket. A pszichológiában ezt a jelenséget gyakran a figyelem helyreállításának elméletével magyarázzák. A mindennapi életben az úgynevezett irányított figyelmünket használjuk. Koncentrálnunk kell, döntéseket kell hoznunk, figyelmen kívül kell hagynunk a zavaró tényezőket. Ez a fajta figyelem azonban elfárad. Pontosan úgy, ahogy az izmaink is elfáradnak egy hosszú edzés után, az agyunk is kimerülhet a folyamatos koncentrációtól. A természet más módon köti le a figyelmünket. Nem követel tőlünk erőfeszítést, hanem finoman vonzza a figyelmünket. Egy falevél mozgása, egy patak hangja, a felhők változása vagy egy állat viselkedése érdekes számunkra, de közben nem merít ki. Különösen érdekes a víz szerepe a pszichológiai feltöltődésben. Sok ember ösztönösen vonzódik a tavakhoz, folyókhoz, tengerekhez. Nem véletlen, hogy a vízparti helyek gyakran a pihenés és a kikapcsolódás szimbólumai. A víz látványa és hangja nyugtató hatással lehet ránk. A hullámzás, a víz mozgása, a ritmikus hangok kiszámíthatóságot és biztonságérzetet adhatnak. Talán ezért is érezzük sokan azt, hogy egy tóparton vagy a tenger mellett könnyebb elengedni a feszültséget. A víz mellett gyakran lelassulunk, nem akarunk annyira sietni, nem érezzük ugyanazt a nyomást, mint a mindennapi teendők között. A természethez való kapcsolódásnak fontos szerepe lehet az önismeretben is. A rohanó hétköznapokban sokszor annyira kívülre figyelünk, hogy kevés idő marad arra, hogy saját belső állapotunkkal foglalkozzunk. A természetben azonban gyakran könnyebb meghallani a saját gondolatainkat. Egy séta közben sok embernek jutnak eszébe olyan felismerések, amelyekre egy zajos, ingerekkel teli környezetben nem lenne lehetősége. A kertészkedés például különösen érdekes ebből a szempontból. Egy növény gondozása türelmet tanít, a természet ritmusa ugyanis nem gyorsítható fel. Ez a mai gyors eredményekhez szokott világban különösen értékes tapasztalat lehet. A kert emlékeztet bennünket arra, hogy vannak dolgok, amelyekhez idő kell, és hogy nem minden változás látványos azonnal. Ugyanez igaz az állatokkal való kapcsolatra is. Az állatok közelsége sok ember számára biztonságot és nyugalmat ad. Egy kutya vagy macska jelenléte nem teljesítményt vár el tőlünk, nem számít, milyen napunk volt, mennyire voltunk sikeresek, vagy hibáztunk-e. Egyszerűen kapcsolódik hozzánk. A természethez való visszatérés különösen fontos lehet a mai digitális világban. Az okostelefonok, értesítések, közösségi média és folyamatos információ áramlás miatt sokan állandó készenléti állapotban élnek. Talán ezért is lehet olyan felszabadító néha mezitláb sétálni a fűben, hallgatni a madarakat, dolgozni a kertben, vagy csak nézni a naplementét. Fontos azonban azt is látni, hogy a természet nem egy varázslatos megoldás minden problémára. Nem helyettesíti a szakmai segítséget, vagy az életünk nehézségeinek valódi megoldását. De egy olyan erőforrás lehet, amely támogatja a lelki egyensúlyt, segít feltöltődni és kapcsolatba kerülni önmagunkkal. Robi, szerinted miért van az, hogy sok ember már néhány óra természetben töltött idő után is nyugodtabbnak érzi magát, illetve szerinted lehet az, hogyha valaki mondjuk a természetben tölt el egy kis időt, akkor utána másképp lát egy problémát, vagy könnyebben hoz meg egy döntést az életére vonatkozóan?
1: Igen, nagyon sokan, tehát itt a tudomány ugye ahogy vizsgálták, hogy hány olyan számtalan oka van ennek az érzésnek. Igazából az, hogyha kimegyünk a szabadba, és egy kicsit ott megpróbálunk teljesen másra gondolni. Tehát ez éppen azért történik meg, mert annyiféle mozzanat és annyiféle dolog van a természetben. Tehát amire egyébként az agyunk koncentrál. Tehát addig, amíg ülsz a szobában, és ülsz a kanapén, addig pöröksz a hétköznapi dolgokon, pöröksz olyan dolgokon, amik leterhelik az agyatat, leterhelik a szervezetet, és ugye folyamatosan azon kattogsz, hogy na most mit fogunk csinálni holnap, mi lesz a holnap után programja, stb. És miért mondta ezt nekem XY, vajon mire gondolhatott, és akkor folytathatnám a sort. De ha kimész a természetbe, akkor hallod a víz csobogását, figyeled, hogy a vízipókok ott cikáznak a víz tetején, és akkor az agyad nem fog kattogni dolgokon, hanem másfelé összpontosít. Tehát az összpontosítás az, amit a fő hangsúly van, hogy másfelé figyelsz, eltereli a, sokszor ilyen egyszerűen mondjuk, hogy eltereljük a figyelmét. Ez nem más, mint másra összpontosít az agy. És a másik az érzékszerveinkkel. Tehát igénybe vesszük az érzékszerveinket azért, hogy azáltal sokkal jobban csökkentsük a stressz faktort és a stresszt. Tehát azzal, hogy látunk, azzal, hogy érezzük, tehát a szaglás, amikor olyan jó illatot érzünk, ilyen virágos mező közelében sétálgatunk, és vagy amikor a hársfa vagy az akácfa virágzik, akkor a szaglásunk, az orr működése az segít nekünk abban, hogy a stresszt azt csökkentsük, tehát lesz egy ilyen pozitív jó érzésünk. És ugyanez vonatkozik a hallásra, madárcsicsergés. Akkor elkezd minket foglalkoztatni, hogy na vajon ez milyen madár lehet. Vagy amikor hallasz ilyen kopácsolást, akkor ugye tudod jól, hogy az egy ilyen fakopács, és keresed, hogy éppen melyik fán lehet. Tehát van egy ilyen kis kutató munka, megdolgoztatod az agyad, és az agy az így félretolja ilyenkor azokat a problémákat, amiken rágódsz, és vissza fog jönni, mert nem véglegesen kerülnek ki a gondolatunkból, de kellenek ezek az ilyen kis felfrissülések, tehát ez pont olyan, mint nyáron egy 32 fokos szobában hirtelen bekapcsolod a klímát, vagy egy ilyen nagy közegben egyszerűen fogsz egy jó pohár hideg vizet, és nyakon öntöd magad. Tehát ez ugyanez az agynak kell egy ilyen felfrissülés, hogy a természetben lévő eseményeket, csodákat, illatokat, mozgásokat, állatokat, hangokat egy kicsit arra fordítsuk, hogy kevesebb stressz érjen minket, és ezáltal ugye ezért mondják azt, hogyha több órára ki is megyünk sétálni, vagy egyszerűen látunk olyan emberi tevékenységeket, hogy nem tudom, kacsát etetnek, meg akkor mi is kedvet kapunk rá, hogy akkor mi is etessünk kacsát. Észreveszünk a tóban teknősöket, és akkor keressük, hogy na ott van kis teknős, nagy teknős, mindenféle. Szóval egyszerűen teljesen másra koncentrálunk, és ez a lényege egyébként a kikapcsolódásnak, és ez lenne igazából a lényege annak, hogy egy kicsit próbáljunk meg a hétköznapokból kiszakadni, és ez kell ahhoz, hogy utána egy ilyen felfrissült új erővel vághassunk bele a következő kihívásoknak.
0: Arról beszéltünk, hogy a természetben töltött idő az miért olyan megnyugtató számunkra, emberek számára, illetve ez minek köszönhető, és a figyelem az ebben milyen szerepet játszik. Hamarosan egy újabb témával jövünk itt a Pszichoaktívban.

0: Balázsjával itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió Pszichológiai Tematikus Magazin műsorában a túlórázásról lesz szó, olyan értelemben, hogy sokan abból vezetik le az értékességüket, hogy mennyit dolgoznak. A mai világban szinte természetessé vált, hogy az elfoglaltságot a siker egyik jeleként értelmezzük. Ha valaki azt mondja, hogy rengeteget dolgozik, tele van a naptára, alig van ideje magára, gyakran nem azt gondoljuk róla, hogy túlterhelt, hanem azt, hogy ambíciózus, szorgalmas és fontos ember. Sokszor még büszkeség is van abban, amikor valaki arról beszél, hogy mennyi feladata van, hány órát dolgozik, vagy hogy még este is a munkahelyi ügyeivel foglalkozik. Mintha a túlterheltség önmagában a siker bizonyítéka lenne. De vajon tényleg attól leszünk értékesebbek, hogy mennyit dolgozunk? Tényleg az határozza meg az ember értékét, hogy hány órát tölt egy feladat mellett? Mennyi mindent vállal el, vagy mennyire elérhető a nap minden percében? Vagy inkább arról van szó, hogy a modern világban összekeverjük a teljesítményt az emberi értékünkkel. Sok ember számára a munka már nem pusztán egy eszköz arra, hogy biztosítsa a megélhetését. A munka egyre inkább az identitás részévé válik. Amikor bemutatkozunk, gyakran nem azt mondjuk először, hogy milyen embernek tartjuk magunkat, milyen értékeink vannak, vagy mi okoz örömet számunkra, hanem azt, hogy mivel foglalkozunk. A munkánk egyfajta névjegykártyává válik. Ez önmagában nem probléma, hiszen a munkánk valóban fontos része az életünknek. Sikereket élhetünk meg benne, fejlődhetünk általa, kapcsolatokat építhetünk és érezhetjük azt, hogy értéket teremtünk. A nehézség akkor kezdődik, amikor már nem csak azt gondoljuk, hogy fontos számomra a munkám, hanem azt is, hogy akkor vagyok értékes ember, ha jól teljesítek a munkámban. Ettől kezdve minden hiba sokkal nagyobb jelentőséget kap. Egy rosszul sikerült projekt nem egyszerűen egy feladat, ami nem sikerült tökéletesen, hanem könnyen úgy értelmezhetjük, hogy nem vagyok elég jó. Egy negatív visszajelzés nem csak szakmai kritika lesz, hanem személyes támadásnak tűnhet, egy kevésbé produktív nap pedig bűntudatot okozhat. A túlórázás kultúrája sok munkahelyen lassan és észrevétlenül alakul ki. Nem mindig mondja ki senki, hogy tovább kell dolgozni, hétvégén is válaszolni kell az üzenetekre, vagy munkaidő után is rendelkezésre kell állni. Mégis kialakulhat egy olyan kimondatlan szabály, hogy aki mindig egy kicsivel többet tesz, az megbízhatóbb, értékesebb és elkötelezettebb. Az emberek sokszor nem is a vezetői elvárások miatt dolgoznak túl sokat, hanem azért, mert érzik ezt a láthatatlan nyomást. Sokan akkor is feszültséget éreznek, amikor végre lenne idejük magukra. Egy szabad délutánon vagy hétvégén nem tudnak igazán kikapcsolni, mert folyamatosan ott van bennük az érzés, hogy valamit még csinálni kellene. Pedig a pihenés nem jutalom azért, mert már eleget teljesítettünk. A pihenés az emberi működés alapvető szükséglete, ugyanúgy, mint az alvás vagy a feltöltődés. Ahogy egy gép sem működik folyamatos terhelés mellett, karbantartás nélkül, úgy az emberi szervezet és psziché sem képes hosszú távon fenntarthatóan működni állandó nyomás alatt. A túlzott munkavégzés mögött sokszor mélyebb lelki folyamatok is meghúzódnak. Vannak emberek, akik számára a teljesítmény jelenti a biztonságot. Gyerekkorukban vagy későbbi életük során azt tanulhatták meg, hogy akkor kapnak elismerést, ha jól teljesítenek. A probléma akkor jelentkezik, amikor ez lesz az egyetlen út ahhoz, hogy valaki pozitívan érezzen saját magával kapcsolatban. Sok túlórázó ember egyébként nem azért dolgozik rengeteget, mert valóban élvezi a folyamatos munkát, hanem mert nehezen tud határokat húzni. Nehéz nemet mondani, nehéz elfogadni azt, hogy attól még jó munkatársak vagyunk, ha vannak korlátaink. Ennek hátterében gyakran megfelelési vágy áll. Az ilyen emberek sokszor rendkívül lelkiismeretesek, segítőkészek és megbízhatóak. Pont azok az emberek, akikre mindenki számít. Csak hogy közben előfordulhat, hogy mindenki más igénye fontosabb lesz, mint a sajátjuk. A túlmunka egyik érdekes paradoxona, hogy rövid távon valóban növelheti a teljesítményt, hosszú távon azonban rombolhatja is. Amikor valaki folyamatosan kimerült, csökkenhet a kreativitása, nehezebben hoz döntéseket, türelmetlenebbé válhat és kevésbé tud figyelni másokra. A fizikai és mentális fáradtság idővel nem csak a munkára, hanem a magánéletre is hatással lehet. Előfordulhat, hogy valaki sikeres a munkahelyén, mégis azt érzi, hogy nincs energiája a családjára, a párkapcsolatára, a barátaira vagy saját magára. Teljesen természetes, hogy vannak időszakok, amikor többet kell dolgozni. Egy fontos projekt, egy új lehetőség vagy egy nehezebb élethelyzet miatt néha mindannyian vállalunk extra terheket. probléma akkor kezdődik, amikor az átmeneti időszak állandó állapottá válik. Akkor már nem emlékszünk arra, milyen érzés úgy befejezni egy munkanapot, hogy marad energiánk önmagunkra is. Amikor a hétvége nem feltöltődés, hanem csak egy lehetőség arra, hogy utolérjük magunkat. Talán az egyik legfontosabb önismereti kérdés az lehet, hogyha valaki elvenné tőlünk a munkánkat, vagy a teljesítményünket, akkor is tudnánk-e értékes emberként tekinteni magunkra. Ezek nehéz kérdések, de sokat elárulhatnak arról, hogy mennyire választjuk külön az emberi értékünket a teljesítményünktől. A valódi egyensúly nem azt jelenti, hogy ne akarjunk fejlődni, ne legyenek céljaink, vagy ne akarjunk sikeresek lenni, hanem azt jelenti, hogy a sikerünk nem az önbecsülésünk egyetlen forrása. Mert hosszú távon nem attól leszünk igazán értékes emberek, hogy mennyit dolgozunk, hanem attól, hogy milyen emberként vagyunk jelen a világban, a munkánkban, a kapcsolatainkban és saját magunkkal való kapcsolatunkban is. Szerinted miért alakult ki az a társadalmi kép, hogy aki sokat dolgozik, az automatikusan értékesebb és sikeresebb ember, Robi? Illetve szerinted hol van a határ az egészséges munkamorál és a túlzott munkavállalás között?
1: Ha most egy picit visszatekerünk az időben és bele kapunk a történelembe, akkor így a munka és a teljesítményről rögtön az jut eszünkbe, hogy volt egyszer egy ipari forradalom, és az ipari forradalom időszakában ugye a munka az felértékelődött. Tehát a munka, mint szó, akkor az egy ilyen nagyon-nagyon értékes dolog volt, és vagy dologgá vált, mert mögé társult a teljesítmény szó és fogalom. Tehát a munka és a teljesítmény az valahogy egy ilyen nagy közös párkapcsolat volt, és ennek a szüleménye lett a gépek feltalálása, különböző eszközök feltalálása, összeállítása, ami az ipari forradalom kellős közepén meg is ismerhettek az akkor élők. És akkor ugye társították hozzá, hogy igen, a munkához, ha nagy teljesítmény járul, akkor elérhetőek a nagy dolgok is, amiket eddig egyébként senki nem nagyon tudott elérni. Mert jó, persze, ha még visszább megyünk az időben, akkor már az őskorban, már az ókorban voltak földművelők, tehát az is egy munka. Ott is dolgoztak, ott is, és ott a teljesítmény valahogy az én fejemben az csak annyi volt, hogy minél többet vagy kint a mezőn és aratsz le, annál többet, vagy annál jobb a módú lesz a család, mert hogy több ételed lesz, és akár még piacra is tudod vinni. De valahogy tényleg, ha egy picit visszamegyünk, akkor ez az ipari forradalom lesz az, ami igazán rányomta erre a bélyegét. A teljesítményt ugye általában a ledolgozott órák mennyiségében mérték, tehát az volt, hogy hány órát dolgozol, és ez mutatta meg, hogy mennyire teljesítesz jól, és az, hogy ugye keményen dolgozol, ebből jön az, hogy sikeres vagy, és akkor az pedig a megbízhatóságnak lett egy ilyen jelképe, hogy igen, hát akkor én megbízok ebben a munkavállalóban, mert dolgozik 10 órát, 8-at kellene, de ő 10 órát dolgozik, és ezért sikeres is, és ebből kifolyólag pedig akkor tényleg megbízom benne, mert jól végzi a munkáját. De ez volt a történelmi és az emberi háttér. De hogyha megnézzük egy kicsit a pszichológiai részét, akkor mindig azt gondoljuk, hogy ha nagy dolgot teszünk, akkor könnyebben elérjük az adott célt. Nagy ráfordítással, erőráfordítással sokkal többet fogunk elérni, mi azt gondoljuk. Holott nem feltétlenül csak a kemény munkán múlnak a dolgok. Tehát hiába dolgozol keményen egy feladaton, ha nem szereted és nem tudod csinálni, és nem fogod elérni ezáltal azt az eredményt sem. Tehát a kemény munka nem feltétlenül arányos a sikerrel és azzal, hogy te pozitívan fogsz tudni teljesíteni. Hanem vannak olyan esetek, pont ebből kifolyólag, hogy keményen dolgozol, rástresszelsz, még többet akarsz, és akkor ha már pszichológia és lélektan, akkor az a lelkednet és az érzéseidet fogja sérteni folyamatosan, és akkor okoz olyan sérüléseket, amit még nem veszel észre, mert azok az úgymond lelki fájdalmak, a stressz, és az szépen a testi egészségre is hatással lesz, és ezáltal olyan negatív érzéseket, testi betegségeket tudnak diagnosztizálni majd, amelyek visszavezethetőek arra, hogy te a kemény munka miatt te törted magad a stresszes életmód során, kialakult lelki fájdalmak, lelki sérülések során, az átváltozott hatással volt a testi egészségre is, a fizikai egészségre, és emiatt van ez fókuszban, hogy nem feltétlenül kell minden áron megfelelni, hanem csak azt a szintet érdemes megtartani, amit igazából el tudunk mi magunk is végezni, és ezáltal védjük magunkat is, azt gondolnánk, hogy nem, de pedig igen, védjük magunkat is attól, hogy itt a modern világ által túlhajszolt életünkbe egy kisebb nyugalmat is tudjunk hozni azáltal, hogy nem próbálunk maximalisták lenni.
0: Arról beszéltünk, hogy miért érezzük magunkat értékesebb embernek akkor, hogyha túl sokat dolgozunk, és sokat túlórázunk, és emögött mi állhat. Most zenével folytatjuk a pszichoaktív adásunkat.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.
3: Visszasírom néha,

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsorában a pénzügyi tudatosság, illetve önismeret területén fogunk elmélyedni, vagyis megnézzük, hogy miért félünk a pénzről beszélni a párkapcsolatokban, vagy a családi működésünk során. A pénz az életünk egyik legfontosabb része, mégis sokszor az egyik legnehezebb témáról beszélni. Legnehezebb erről a témáról beszélni. Gondoljunk csak bele, nap mint nap döntéseket hozunk vele kapcsolatban, dolgozunk érte, tervezünk vele, aggódunk miatta, mégis sok családban és párkapcsolatban olyan téma, amelyről inkább hallgatunk. Sok ember számára könnyebb beszélni a problémáiról, a munkájáról, vagy akár az érzéseiről, mint arról, hogy mennyit keres, mire költ, mennyi megtakarítása van, vagy éppen milyen félelmei vannak a pénzzel kapcsolatban. Pedig a pénz előbb-utóbb minden kapcsolatban megjelenik. Egy közös élet kialakításakor felmerülnek olyan kérdések, mint hogy ki hogyan gondolkodik a kiadásokról. Külön vagy közös kasszán éljen egy pár? Mennyit érdemes félretenni, mire érdemes költeni, és milyen jövőt szeretnének együtt kialakítani? Ezek elsőre egyszerű gyakorlati kérdéseknek tűnnek, mégis gyakran komoly érzelmeket mozgatnak meg. Ennek az az oka, hogy a pénz valójában ritkán csak a pénzről szól. A pénz mögött sokszor olyan alapvető emberi szükségletek állnak, mint a biztonság, a szabadság, a kontroll vagy az elismerés iránti vágy. Amikor két ember a pénzről vitatkozik, gyakran nem maga az összeg vagy egy konkrét vásárlása valódi probléma, hanem az, amit az a helyzet jelent számukra. Például amikor az egyik fél azt mondja, hogy miért kellett ezt megvenned, akkor a másik könnyen azt érezheti, hogy nem bízik bennem és korlátozni akar. Valójában itt a vásárlásról szól látszólag a vita, de inkább arról, hogy az egyik fél biztonságot szeretne, a másik korlátozni akar. Pedig szabadságot. A pénz

0: családokban viszont a pénz inkább feszültséget jelent. A gyerek azt látja, hogy a pénz miatt konfliktusok vannak, hogy állandóan aggódni kell, vagy éppen azt, hogy bizonyos dolgokról nem szabad beszélni. Előfordulhat, hogy valaki felnőttként folyamatosan fél az anyagi bizonytalanságtól, még akkor is, ha egyébként stabil helyzetben van. Más pedig azért költ könnyebben, mert a pénz számára a szabadságot, a siker érzését vagy az élet élvezetét jelenti. A pénzügyi döntéseink mögött tehát sokszor nem pusztán számok vannak, hanem korábbi tapasztalatok, érzelmek és családi minták. Párkapcsolatokban különösen érdekes helyzet alakulhat ki, amikor két különböző pénzügyi szemlélet találkozik. Hiszen egy kapcsolatban nem csak két ember személyisége találkozik, hanem két különböző családi háttér, két különböző értékrend és két különböző pénzügyi kultúra is. Lehet, hogy az egyik fél olyan családba érkezik, ahol mindig félretettek mindenből, mert fontos volt a biztonság. A másik viszont azt tanulta meg, hogy az életet élvezni kell, és nem érdemes mindent későbbre halasztani. Egyik szemlélet sem feltétlenül rosszabb a másiknál, egyszerűen más szükségleteket fejeznek ki. A probléma akkor kezdődik, amikor ezekről a különbségekről nem beszélünk. Amikor az egyik fél azt gondolja a másikról, hogy felelőtlen, a másik pedig azt érzi, hogy túlzottan kontrollálják. Ilyenkor könnyen kialakulhat egy olyan konfliktus, amely kívülről pénzügyi vitának tűnik, de mélyebben valójában értékekről és biztonságról szól. A takarékosabb fél gyakran a jövőt próbálja védeni, azt szeretné, hogy legyen tartalék, legyen kiszámíthatóság és biztonság. A költekező fél viszont sokszor a jelen örömeit védi. Azt szeretné, hogy legyenek élmények, legyen lehetőség megjutalmazni magunkat, ne csak a jövő miatt mondjunk le mindenről. A pénzügyi problémák egyik legnagyobb veszélye nem is maga a pénzhiány, hanem a titkolózás. Amikor valaki elrejt egy vásárlást, nem beszél a tartozásairól, szégyelli a fizetését, vagy fél bevallani, hogy bizonytalan a pénzügyi helyzete. Ezek mögött gyakran nem rossz szándék áll, hanem félelem. Félelem attól, hogy a másik csalódik benne. Félelem attól, hogy megítélik. Félelem attól, hogy kevésnek bizonyul. Pedig egy jól működő kapcsolatban a pénzügyi őszintesség valójában a bizalom egyik formája. Nem azt jelenti, hogy minden egyes kiadásról részletes elszámolást kell készíteni, hanem azt, hogy képesek vagyunk beszélni a számunkra fontos dolgokról. A pénz önmagában ritkán tesz tönkre kapcsolatokat, sokkal inkább az okoz problémát, hogy nem tudunk róla beszélni. Ha a kimondatlan félelmekből lesz bizalmatlanság, ha a különböző értékekből lesz állandó vita, és ha a pénzügyi döntések mögötti valódi érzések rejtve maradnak. A pénzügyi biztonság sokszor nem ott kezdődik, hogy mennyi pénzünk van, hanem ott, hogy mennyire tudunk őszintén beszélni róla. Egy családban vagy párkapcsolatban a pénzről folytatott nyílt beszélgetések nem gyengítik a kapcsolatot, hanem éppen erősíthetik azt. Mert amikor megértjük egymás félelmeit, céljait és értékeit, akkor már nem egymással harcolunk, hanem együtt tudunk tervezni. Robi, szerinted miért olyan nehéz sok embernek őszintén beszélni a pénzről, még akár családon vagy párkapcsolaton belül is, és ha már pénzről való beszélés, akkor hogyan lehet úgy erről értekezni, hogy abból ne vita, hanem főleg akkor, hogyha eltérőek a hozott családi minták, tehát valaki spórolós, valaki meg éj a mának, carpe diem típusú, akkor azt szerinted hogyan lehet egy közös nevezőt kialakítani?
1: Igen, én most a két kérdést így egyben válaszolnám majd meg, mert hogy a pénz kérdése az mindig egy ilyen nagyon-nagyon érzékeny téma, tehát mindig egy olyan érzékeny dolog, ami mondjuk akár már egy friss párkapcsolatban is elő tud jönni, és érzékenyen tud érinteni egy-egy felet, vagy érzékenyen tud érinteni a pár tagjait. Azért nehéz, mert hogy van mögötte némi ilyen önértékelési kérdés is, tehát hogy azáltal, hogy én nekem mennyi pénzem van, azáltal én most több vagyok, vagy kevesebb, vagy akkor már a viszonyítási alapként is, akkor a másikhoz viszonyítom magam. Tehát itt azért előjön nagyon sok kérdés, és nem tudom azt, hogy a másik fél hogy viszonyul ezekhez a kérdésekhez, tehát nem biztos, hogy éppen fel kell tegyek olyan kérdéseket, amelyeket nem tudom, hogy reagál majd rá. Nagyon fontos az, azért is nehéz erről beszélni, mert félünk attól, hogy kritika ér minket, félünk a megítéléstől. Tehát félünk attól, hogy

0: azzal, hogy én kimondom, hogy van hitelem, azzal lesz egy ilyen, ugyanilyen kis szégyenérzetem, hogy ha a másik azt mondja, hogy neki meg nincs hitele. Tehát, hogy egy kicsit ilyen, és ez mind az önértékelésből fakad, tehát itt elő fog ez jönni, és akkor előjön az is, amikor a gyermekkorban tapasztaltunk dolgokat, hogy akkor a szülőktől mit láttunk, tehát jön ez a szülői séma, ami alapján igazából már tudunk ítélkezni, és meg tudjuk ítélni azt, hogy akkor most érdemes erről beszélni, vagy nem érdemes a pénz kérdéséről. Tehát emberek vagyunk, a hány ház, annyi szokás, és különböző értékrendjeink vannak, különböző szokásaink vannak, és ezeket a különböző szokásokat, igen, csak a pénz által tudjuk többnyire létrehozni és megvalósítani, de hát ugye van egy ilyen megítéléstől való félelmünk, és az is, akik akar kérdezni, az sem szeretné ezt éreztetni. Tehát ez ilyen oda-vissza, vice versa alapon történik, hogy éppen nagyon-nagyon-nagyon óvatosan kell ezzel bánni, főleg egy ilyen ismeretlen, vagy kevésbé hétköznaponta kapcsolatot tartó személlyel. És akkor ugye egy párkapcsolatnál is, hát nagyon sokszor csak egy példát említsek, hogy vannak olyan esetek, amikor több hónap után sem derül ki az, hogy mennyi a fizetése a másik félnek, de azért, mert egyik fél sem mer rákérdezni, pontosan azért, mert mi van, hogyha akkor az enyém több, a tiéd kevesebb, és akkor már is a másik fél az érzi, hogy ő nem ér annyit, mint a másik fél, és akkor így érdekes, mert a párkapcsolatban élő tagok között lesz egy ilyen viszonyítási, hasonlítási mechanizmus, ami nem jó. Tehát és van egy másik példa is, amikor például nem meri a kezdő kapcsolatban, még fél év után sem meri bevallani, hogy az a lakás, ahol ő lakik, az nem albérlet, hanem az a saját lakása. Igaz, hogy van rá hitel, és még azt fizeti a pár egyik tagja, de már azzal, hogy saját lakás, azzal már egy picit fölébb emelkedik a másik fél felé, és akkor már megint a pénzről beszélünk, és megint az anyagiasság felé hajlottunk el. Leginkább azt mondom, hogy idegenekkel, tehát az például, hogy amit én is tapasztaltam külföldön, hogy magyarok megszólítottak utcán például, kint külföldön, Londonban, és megkérdezték, hogy na, és akkor szia, mikor jöttél, meddig maradt, stb. És akkor azt megkérdeztem, hogy mennyi a béred. Tehát vannak olyan dolgok, olyan esetek, amikor lehet, hogy kíváncsi, mert tapasztalatot szeretne szerezni a másik fél, de egy idegentől sem, meg egy olyan embertől sem kérdezzünk, meg hozzuk fel ezt a témát, akit nem ismerünk annyira, hogy ki tudnánk találni azt, hogy milyen reakciói lesznek ezzel, vagy erre vonatkozóan. Tehát mindenképpen a lényeg, hogy a pénzről beszélés az érzékeny dolog, és az olyan, mintha az érzéseinkről beszélnénk az emberekkel, és a pénzről beszélni az egy nagyon-nagyon nagy bizalmi faktor, és nagyon-nagyon sok bizalom kell ahhoz, hogy valakivel ezt meg tud beszélni, és ez azért fontos egy párkapcsolatban is, mert le kell tenni azokat az alapokat, hogy a másik fél ne érezze azt egy-egy ilyen esetben, hogy ő kevesebb azáltal, hogy kevesebbet keres a munkahelyén, mint a pár, a másik tagja. Szóval nem egyszerű ez a kérdés, de óvatosan kell ezzel bánni mindenképpen.
1: Arról beszéltünk, hogy a pénz az milyen szerepet tölt be a kommunikációnkba, illetve a párkapcsolatokban, a családi működésben, hogy beszélünk róla, mennyire nyíltan éppen, vagy mennyire félelemmel. Most pedig zene következik itt a Pszichoaktívban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora a Pszichoaktív volt hallható. Keresztes Balázs, Erdős Róbert és én magam Szabó Ferenc nevében is köszönjük szépen az elmúlt egy órában a figyelmet. Jövő héten szerdán 7 órakor újra jövünk.
2: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazinműsorát hallottad. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A Belügyminisztérium közzétette a vidéki szociális energiaprogramot. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Belügyminisztérium hivatalosan is közzétette az idei év legjelentősebb vidéki szociális energiaprogramját. A kormány.hu közleménye szerint több milliárd forintos közvetlen keretösszeget különítettek el rászoruló családoknak. A támogatásra kizárólag az 5000 lakos alatti önkormányzatok nyújthatnak be hivatalos igényt mostantól. A forrásokat a helyi hatóságok tűzifa, szén, valamint a lakossági gázszámlák közvetlen kompenzálására fordíthatják. A Tiszapár frakciója üdvözölte az intézkedést, amely a hátrányos helyzet régiók téli lakhatási biztonságát szolgálja. A Fidesz szerint a keretösszegek nem elegendőek az őszi és téli energiaárak növekedésének teljes ellensúlyozására. Beismerte bűnösségét, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról a volt barátnője meggyilkolásával vádolt egykori katona a kaposvári törvényszéken tartott előkészítő ülésen. A vádirat szerint a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló vádlott 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször is megütötte a nőt, majd annak nagybátyját. A vádlott két kést vett magához a lakóház konyhájából. Ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette. A vádirat ismertetésekor elhangzott, hogy a támadó több mint egy tucatszor vágta és szúrta meg áldozatát. A kaposvári regionális nyomozó ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Több ráktípus is egyre gyakoribb a fiataloknál egy friss kutatás szerint. A Rákkutatási Világalap amerikai és holland rákkutatási adatok elemzése alapján 7 ráktípusnál talált jelentős növekedést a fiatalabb korban kialakuló daganatos megbetegedések számában. A szakértők a tendencia hátterében egyre súlyosbodó elhízást, a helytelen táplálkozást, a kevés testmozgást, a rákkal kapcsolatos növekvő tudatosságot és ezzel együtt a diagnózisok gyakoribbá válását sejtik. Angliában a vizsgált 12 daganat típus közül a prosztatarák előfordulási gyakorisága az 50 év alatti férfiak körében a 2001-es 100 000 emberenkénti egy esetről 3,6%-ra ugrott. Ugyanebben az időszakban az 50 év alattiak körében a bélrák előfordulási gyakorisága 100 000 emberenként 3,9%-ről 8,5%-ra nőtt, miközben a fiatalabb korban kialakuló méh- és veserák előfordulása is megduplázódott. Kritikus katonai és védelmi hírek érkeztek az orosz-ukrán háború frontvonalairól. A Portfolio Globál katonai szakjelentése szerint Oroszország masszív légi és tüzérségi támadásokat indított a keleti régiókban. A bombázások közvetlenül érintették Ukrajna kritikus energetikai és logisztikai infrastruktúráját. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök letaglózó és aggasztó harctéri jelentéseket kapott a védelmi vonalak helyzetéről. Kijev a szövetségesekhez fordult azonnali és megerősített légvédelmi rakétaszállítást. Szállítmányokat követel be a nyugati partnerektől.
2: Időjárás.
3: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli eszelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben 4 alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáról látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelhetők.

0: Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.
1: Balaton Rádió.

Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

0: svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerrel országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében

egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

magában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Ungvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális,

0: aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

0: számomra. Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszt helyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kesztei Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvízháztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Minden beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
9: Jurájahi búcsú tudni október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
1: Reklámot hallottál.
10: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
11: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új kormány stratégiai ágazatként és kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a terményértékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022 áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál.
10: Időjárás.
11: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
14: Mi az a kiterjesztett garancia? Mindenki belefuthatott már abba, amikor mondjuk egy műszaki terméket vásárolt, hogy az áruházi eladó, miközben éppen kiállítja a számlát, széles mosollyal kínál jó pénzért egy plusz garancia elnevezésű valamit. Hogy hol vannak a csapdák? Egyáltalán, aki rábólint, tudja, hogy mit vesz valójában? Hát én nem mernék erre megesküdni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Azt gondolhatnám, hogy talán Broker Marcsi óta jobban felkapjuk a fejünket, ha valaki a hivatalosnál jóval magasabb kamatot kínál, és rögtön gyanút is fogunk. De azt is, hogyha a nagy nyilvánosságot kapott ügy óta, már nem mer senki feketén pénzt gyűjteni. Hát sajnos vastagon nem így van. Nemrég is megbukott egy ilyen, és élek a gyanúval, hogy lesz még több is. Sok. Számunkra nyilván az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket elkerülni, megpróbáljuk ezt ma összeszedni. Aztán, megtévesztő weboldalra csapott le a gazdasági versenyhivatal. Ennek kapcsán igyekszünk Önöket beavatni abba, hogy melyek ezek, és miért lehetnek veszélyesek, nagyon veszélyesek ránk nézve. Újabb változások jönnek az egészségpénztáraknál, illetve arról is fogunk beszélni, hogy a változások, amelyek néhány hónapja következtek be, mennyire értékel a mi inger küszöbünket, mert ugye ez alkalommal nekünk kedveztek. A részletekben mindjárt belemegyünk. Aztán de végül, de nem utolsó sorban beszélünk ma még a külföldi autóbérlésről is, ami elvileg nagyon kényelmes, de jó, ha tudják, hogy nagyon-nagyon sok a buktató. Hogy jó felkészültek legyünk, sorra veszük a legfontosabb tudnivalókat. Mint hallhatták, nagyon sok a téma, úgyhogy már is belevágunk. A stúdiómban pedig már itt vannak velem szakértő vendégeink, név szerint Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Edman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője. Mindenkit üdvözlök, köszönöm, hogy eljöttetek, sziasztok!
15: Köszönjük a meghívást!
16: Köszöntjük a nézőket!
14: És Siklósi sziasztok. Máté fogyasztóvédelmi szakértőt is várjuk, majd a stúdióba az adás folyamán meg fog érkezni. Kezdjük a legvégén, vagyis a legelején, az autóbérlésről fogunk foglalkozni, mert hogy ma már azt gondolom, hogy az egy bevett szokás, hogyha elmegyünk külföldre, és mondjuk látni akarunk a szállodán kívül, és még nem pont egy tengerparti szállodába megyünk, de talán még akkor is szeretnénk valamit látni a környékből, akkor mindig arra gondolunk, illetve meg is beszéljük otthon azonnal, hogy autót fogunk bérelni. Nagyon evidens dolog, de mégsem annyira egyszerű. Mert miért is nem olyan egyszerű? Hol vannak a buktatók? Mert hogy vannak bőven.
17: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát tényleg nagyon egyszerű és kényelmes dolog, viszont számtalan buktató és kockázat lehetséges, hogyha nem vagyunk elég felkészültek, vagy elég tudatosak. Nagyon sokszor beszéltünk már az általános szerződési feltételekről, mennyire nem szeretünk olvasni ASF-eket, 20-30-40 oldalasokat.
14: És én mindig hozzáteszem, hogy non-parájá vannak írva, és én például szemüveges vagyok, és nem is bírom végigolvasni. Szóval, hogy nem jól áttekinthető, nincsenek kiemelve a lényegek, de most ne erről beszéljünk.
17: Igen, és főszabály szerint elképzelhető, hogy vannak ilyen ASF-ek, de az autóbérléseknél nem ez a gyakori tapasztalat, sem idehaza, sem külföldön. Ezek általában két-három oldalasok, tehát érdemes nyugodtan végigolvasni ezeket, akár végig, de nyilván vannak olyan fókuszpontok, amelyekre mindenképpen figyelni kell. Ezek a fizetési feltételek, az autó átvételi feltételei, az autó a gépjármű leadási feltételei, tankolás, biztosítás, baleset kapcsolatos tudnivalók, ezeket mindig mindenképpen olvassuk el.
14: Hát én elolvastam egy párat, és úgy tudnám összefoglalni egy mondatban, hogy a hány ház annyi szokás. Tehát, hogy az, aki ebbe el tud igazodni, én azt mondom, ugatókutya legyek, szóval, hogy nagyon nehéz, mert mindenütt másak a feltételek, meg még egy nagy buktatót láttam, hogy, és ez nem egyértelmű, úgyhogy téged kérlek, hogy válaszold meg, hogy a biztosítással mi a helyzet, hogyha én mondjuk egy utazási irodánál, vagy egy repülőtársaságnál eleve tudok autót bérelni, akkor ők felajánlanak hozzá egy biztosítást. Szerintem itt van csapda, mert van olyan ASF, ami külön kiköti a biztosítást.
17: Ez mindig attól függ, és teljesen jól mondtad, hogy ahány ház annyi szokás.
14: Hát igen.
17: De a szerződési szabadság elve itt abszolút érvényesül, tehát ha egy szolgáltató legyen az utazási iroda, vagy gépjárműbéréssel foglalkozó cég, ad neked egy szolgáltatást, akkor bizonyos feltételeket támaszthat egyértelműen. Kérdés, hogy mik ezek a feltételek. És a biztosítással is ugyanez a helyzet, hogyha van hozzá egy kötelező biztosítás, hogyha egy utazási iroda szervezi, vagy adott esetben tényleg közvetlenül te rendelsz egy autóbérlést, vagy autót, akkor ezekben az esetekben is ez felmerülhet.
14: A másik nagy kérdés az, hogy az Európai Unión belül, illetve Izland, Egyesült Királyság,
17: Norvégia,
14: bocsánat, fogom megjegyezni. Ezen a régión belül van-e valami egységesség? Tehát legalább itt el tudunk-e igazodni?
17: Hát az egységes uniós szabályozás és tájékoztatási kötelezettségek természetesen érvényesek, de egyébként mindenfajta szerződésnél, tehát teljesen mindegy, hogy most uniós jogról beszélünk-e, a tájékoztatás és az alapvető előírások és szabályokat tartalmaznia kell a szerződésnek és a szerződési feltételeknek. Amit te mondasz, hogy Egyesült Királyság, Norvégia, Izland és az Európai Unió területei, a jogérvényesítés szempontjából sokkal könnyebb, tehát ha bármi probléma felmerül, akkor az Európai Fogyasztói Központ tud segíteni, róluk is már beszéltünk, igen, az NKF belül működnek. Vannak is ilyen ügyeik, nem nagy számban, de azért előfordulnak autóbéléssel kapcsolatos panaszok.
14: Közben megérkezett Csiklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, megígértem, itt is van, köszönöm, hogy eljöttél, és már szólt, hogy ő is ebbe be akar vonódni.
15: Igen, hát ilyenkor ketté szakadok egy kicsit a piaci és a fogyasztóvédelmi énem, de az a helyzet, hogy itt fogyasztóvédelmi műsorban vagyunk,
14: igen,
15: mondjuk ki, hogy azok a biztosítások autóbérléshez, amiket repülőtársaságoknál, hajótársaságoknál, közvetítő oldalakon lehet kapni, azokat az autóbérlő cégek nem szeretik elfogadni.
14: És nem tehát, is fogadják el, inkább fogalmazunk.
15: Komplikált. Nyilván lehet, hogy keresztül tudjuk majd verni, és lesz egy térítés, amit majd megkapunk, mert azért csak egy normál terméket kötöttünk meg, ami biztosítási termék, és tényleg azért van egy térítési lába, de az a tapasztalat, hogy ugyanúgy elkérik a dombornyomotkártyás fedezetet, hogyha máshol kötjük a biztosítást, és az a tapasztalat, hogy nem fogják abóvó elfogadni, nem náluk van az ügyintézés, tehát alapvetően csak a saját maguknál náluk megkötött biztosítások azok, teljes körű kaszkok, stb., amiket az autóbérlők ténylegesen automatikusan elfogadnak. Tehát ha nem akarunk magunknak, mint fogyasztó, komplikált ügyintézést, akkor akármennyire nem szép dolog ez, és akármennyire nem a tiszta versenynek a lába, de akkor inkább ott kössünk, ahol bérlünk.
14: Aha. A dombornyomot kártya már elhangzott, ez is nagyon fontos, de azt mondtad, hogy van egy pár alapvető dolog, amit meg kell nézni a szerződési feltételekben. Én azt olvastam, hogy van, ahol például kikötik, hogy üres tankkal adjuk vissza, van, ahol kikötik, hogy tele tankkal adjuk vissza, van, ahol kikötik, hogy mit tudom én, hogy 65 év felett nem vezetheti, van, ahol kikötik, hogy 65 év felett vezetheti, de plusz költség, van, ahol a gyerekülését külön számolnak, szóval én ezt most így nem fogom végigmondani, mert akit ebben érdekelt, nyilván meg fogja nézni, csak szeretném jelezni, hogy tényleg minden van. Van erre valami segítséged?
17: Hát pontosan, hogy a segítség igazából az itt a felkészültség és a tudatosság, hogy ezt elolvassuk ebbe a két-három oldalas ASF-ben, mert olyan is volt, például le kell mosni az autót, mielőtt visszaviszed.
14: Igen, azt még nem
17: ilyen látom. Eset is van egyébként, és ezeket nem olvassuk el, és esetleg mondjuk üres tankkal visszük vissza, miközben teli tankkal várják, akkor le fogják vonni abból a letéti összegből, amit
14: látunk. De ha teli tankkal visszük vissza, és üres tankkal vártak, akkor is bánja a pénzünk.
17: Akkor duplán bukik esetben, hogyha ezt csináltuk, úgyhogy ezért fel kell készülni minden ilyen lehetőség.
14: Másik, ami nekem feltűnt, mikor azt beírtam a netre, hogy autóbérlés, akkor 1.100.000 lehetőség jött föl. Nagyon olcsó is, és sokkal drágább is, és én itt megtanultam tőletek, szakértőktől az elmúlt évtizedekben, hogy az olcsó sokszor nagyon-nagyon drága. Aztán megnézegettem, nekem így könnyű, mert segítetek, és azt láttam, hogy az olcsó az egy ilyen alapár, és semmi nincs hozzá, vagyis mire kiszámolom, hogy még ez is hozzá kell, meg az is, többe kerül, mint egy másik. Tehát nem biztos, hogy megéri.
17: Hát lehet, hogy unalmas leszek, már is megint a tudatosságot mondom, hogy ezt is, ha megnézik az ASF-ekben, az összehasonlításban, mi az alapösszeg, milyen plusz díjon, adott esetben ott a biztosítást ott kötjük hozzá, adott esetben kiegészítő szolgáltatást kérünk, vagy például azt is kérjük, hogy mondjuk a repülőtéren adhassuk le a gépjárművet, miközben elutazunk. Adott esetben ez is plusz összeg lehet, vagy egyáltalán ott vegyük fel. Ugye ezeket is mind meg kell nézni, és mielőtt döntünk és választunk ebből a hatalmas lehetőség tárházából, akkor ezeket is érdemes meg.
14: Én behozok még egy dolgot, a népítéletet, ugyanaz autóknál van egy ilyen név alatt egy hollap, de azért utána lehet annak nézni, és érdemes is elbogarászni, hogy ki milyen tapasztalattal érkezett meg egy autóbérlés után, nagyon sok információt ad.
17: Hát abszolút, meg most a 21. században meg már annyi lehetőségünk van tényleg fogyasztói kommenteket, meg véleményeket olvasgatni, összehasonlítgatni, és ez alapján választani, hogy ezt is mindenképpen érdemes.
14: Csak időkérdések. Köszönöm szépen, remélem, hogy sikerült a hallgatókat egy kicsit közelebb vinni a káoszhoz, mert ez gyakorlatilag azért elég káoszos, de ha ezeket megfogadják, ezt a 3-4 alapvető támpontot, akkor azt gondolom, hogy nem fogják magukat becsapva érezni.
16: Facsipesz.
14: Már is a következő témánkra ugranék, mert már annyit emlegettük itt az internet világát, és azt gondolom, hogy a mai világban már mindenkihez hozzátartozik ez, a fiataltól az öregekig is, hisz ha az ember tömegközlekedésen utazik, én ma pont azzal jöttem, azt láttam, hogy hát szerintem 80 pluszos volt a bácsi, aki úgy nyomta az internetet, hogy csak néztem, hogy a telefonján hogy el tud csillavizálódni, de viszont miután egyre többen vagyunk, egyre többünket lehet becsapni, lehúzni, átverni, minden műsorban beszélünk róla. Én most egy olyan történetet hoztam, a GVH is leszokott ezekre csapni, úgyhogy Horváth Bálinthoz, a GVH kommunikációs vezetőjéhez fordulok, hogy mi volt ez nekem már nem se tetszik, de ez csak egyén ez a rondongó. Ennek kapcsán beszélgessünk már arról, hogy jó, megbüntették őket, de aztán láttam a végén, hogy ez a cég el is tűnt, azért kifizeti a büntetést.
18: Hát reméljük, hogy kifizeti, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást. Örülök, hogy ilyen kiváló társaságban beszélgethetek.
14: De nem először, vagy itt ezt jobban tőlem tudod.
18: Úgyhogy nagyon-nagyon örülök. A gazdasági versenyhivatal számára is nagyon fontos a fogyasztók védelme. Ugye klasszikusan a GVH a vállalkozások közötti tisztességes piaci verseny felett őrködik, a nevéből adódóan is, tehát üldözi a karteleket, vagy engedélyezi a különböző vállalkozásoknak az összefonódását. Ugyanakkor a GVH-nak nagyon széles körű fogyasztóvédelmi hatásköre is vannak.
14: És ez kevésbé köztudott.
18: És ez kevésbé köztudott, az Európai Unióban összesen 9 olyan versenyhatóság van, amelynek vannak fogyasztóvédelmi hatáskörei is, a klasszikus versenyhivatali hatáskörök mellett. A GVH ilyen, a Magyar Versenyhatóság ilyen.
14: Nekünk ez azért izgalmas.
18: És élünk is a hatásköreinkkel nagyon aktívan. 2025-ben az ügyeink mintegy fele fogyasztóvédelmi ügy volt, tehát nem klasszikus kartelügy, vagy mondjuk antitrust ügyek, vagy erőfölénnyel való visszaélés.
14: Hát szerintem a mi hallgatóinkat kevésbé.
18: Hanem fogyasztóvédelmi ügyek voltak, és ilyen volt ez az ügy is, ez még 2025 legvégén zárult le, és most tettük közzé ezt a sajtóközleményt, mint egy cseh cégről van szó. Ugye a GVH nem csak magyar cégek ellen jár el, hanem olyan cégekkel szemben is, amelyek a magyar piacon működnek, a magyar fogyasztók találkozhatnak ezekkel a cégekkel, és valóban az online tér az olyan, ami gyakorlatilag univerzális, tehát eltűnnek a határok, elmosodnak a határok. Ez a cseh cég azt csinálta, hogy különböző nyereményjátékokat, kuponakciókat hirdetett meg, kedvezményes termékvásárlási lehetőségeket hirdetett meg a fogyasztók
14: és
18: számára.
14: És ez rengeteg embernek eléri az inget.
18: Igen, tehát befizettek valamennyi pénzt, ezért hát látszólagos kedvezményeket tudtak megvásárolni, egy ilyen szerencsekereket lehetett kipörgetni, és az a különböző plusz kedvezményeket lehetett elérni. Mert hát kiderült, hogy ez egy nagy átverés volt ez a honlap gyakorlatilag. Szinte semmi sem volt igaz, amit ott ígértek a fogyasztók számára. Nem valósak voltak ezek a kedvezmények, nem annyit fizettek ki, amennyit mondtak. Nem csak a magyar vásárlók versenyeztek ezekért a nyereményjátékokért, hanem gyakorlatilag a teljes európai közösség, ezt elfelejtették közölni, tehát számos információt elhallgattak a fogyasztók
14: elől. Meg bizonyos összeg alatt nem is fizették
18: ki a pénzt. Igen, 2900 forint alatt nem is fizették ki a pénzt gyakorlatilag, tehát ez egy klasszikus csalás átverés volt, és sokan bedőltek ennek.
14: Hát először utána, és soha többet.
18: Igen, a GVH egyébként fogyasztói panaszok alapján járt ebben az ügyben. Tehát maguk a fogyasztók fordultak hozzánk, és jelezték nekünk ezt az ügyet. Le is csaptunk rájuk, kaptak 20 millió forint bírságot. Bár az eljárás során együttműködtek a GVH-val, de az eljárás befejező szakaszában hátráltatták az eljárást, nem vettek át bizonyos dokumentumokat, ezért kaptak még plusz 2 millió forint eljárási bírságot is.
19: A költséget.
18: És ami a jó hír, hogy az eljárás végén lekapcsolták ezt a honlapot. Tehát gyakorlatilag ennek a honlapnak a magyarországi szolgáltatása ma már nem elérhető.
19: Még más országokban.
18: Más országokban ez még működik, vagy működhet. Mi nyilván a magyar fogyasztók érdekében járunk el ebben az ügyben, tehát ez egyfajta hasznosulásának is tekintjük az eljárásunknak.
19: De hogy... nem ez az egyetlen ilyen ügy, amit a GVH vizsgált, meg úgy tudom, most is vannak vizsgálat alatt ilyen ügyek.
18: Hát számos ilyen ügyünk van. Ugye mi alapvetően azokat az ügyeket vizsgáljuk, amely a fogyasztók nagyon széles körét érintő ügyek. Mi nem egyedi fogyasztóvédelmi ügyekben járunk el.
19: Na az az, amit bocsánat, hogy közvágok, amit nem nagyon tudnak a hallgatók, hogyha mondjuk én leegyszerűsítem, hogyha bemennek egy boltba, egy közértbe, hogy Pest értsem, vagy egy élelmiszerboltba, meghirdetnek egy akciót, és nincs az az akció, akkor azt hiszik, hogy a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatósághoz kell fordulni. De nem minden esetben, és ez nem nagyon köztudomású, hogyha jól tudom, az országos hatáskörű, tehát azok a cégek, ahol az országban sok helyen vannak, az a gazdasági versenyhivatalhoz tartozik, tehát hozzátok kell bejelenteni, és ti vizsgáljátok, nem a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság. Ezt jól tudom?
18: Ugye mi a norvégokkal nagyon intenzív kapcsolatban vagyunk ezekben az ügyekben. Így van, át is adunk ügyeket. Mi évente körülbelül 2000 különböző fogyasztói panaszt kapunk. Tavaly rekordmennyiségű beadványt kaptunk a fogyasztóktól.
19: Ilyen, hogy akció vagy mi?
18: Mint egy 25% az online kereskedelmet érinti, ez dinamikusan nő az elmúlt években. Gondoltam. 15% a kiskereskedelmet, főleg az élelmiszer kiskereskedelmet érinti.
19: Ez a tipikus példa, hogy megkérdette az akciót, nem annyi az ára.
18: Van ilyen, hát mondjuk az egyik nagy kereskedelmi láncnak az Auchannak a kupon akcióit vizsgáljuk most éppen, hiszen egy nagyon kiterjedt országos kupon akciót hirdettek meg, és nekünk az a gyanunk, hogy ebben a közölt információk azok nem voltak valósak. Vagy a fogyasztók nem minden esetben tudták igénybe venni ezeket az akciókat. Ha legalább 3 megyét érint egy vállalkozásnak a kereskedelmi tevékenysége, akkor a gazdasági versenyhivatalnak van hatásköre ebben az ügyben, és minden ügyben el is járunk. Egyébként a kollégáim minden egyes ügyet kivizsgálnak, minden egyes fogyasztói panasz nagyon fontos számunkra. Ha eljárhat a GVH, akkor megindítjuk az eljárásokat, vagy pedig átadjuk annak a hatóságnak, szervnek, akár a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóságnak, vagy akár a Nemzeti Banknak is, ha olyan a pénzügyi fogyasztóvédelmet érintő ügyről van szó, akkor a Nemzeti Bankkal is nagyon intenzív kapcsolatban vagyunk.
17: Igen, csak hogy megerősítsem Bálintot, nagyon jó az együttműködés a két szervezet között, és a fogyasztóknak nem kell megijedni, nem kell nekik feltétlenül tudnunk most a GVH-jára, vagy az NKFH, vagy a kormányhivatal. Mi azt pontosan tudjuk, hogy ki jár el, az a lényeg, hogy újságban a panaszukat, hogyha ilyen van, ha nem tudtak jövőre jutni a vállalkozással, vagy a széles körét látják a fogyasztók széles körét érintő problémának. Ha GVH-hoz nyújtják be, és ha adott esetben nincs hatáskörük, akkor mi járunk el, de megküldik az ügyeket, folyamatosak lévő kapcsolat, az MNB-vel is, más hatóságokkal is egyébként, úgyhogy a lényeg tényleg, hogy érvényesítsék a jogaikat.
19: A MNB meg lehet szólítva, akkor minden Istvánra nézek.
20: Ugye egy törvényről beszélünk, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényről, és tényleg a Nemzeti Bank is ennek letéteményese. Mi akkor kapcsolódunk be, akár társhatósági jelzés alapján, akár saját vizsgálatunk, akár egyéb információ alapján, hogyha pénzügyi tárgyú történésről van szó, tehát pénzügyi intézmény, felügyelt intézmény az, aki ebben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatban adott esetben részt vett.
21: Facsipesz.
19: Na, ha már pénzügyi tárgyú, akkor én ugrok egy nagyot, és azzal kezdtem a műsort, hogy mi az a kiterjesztett garancia, és egy saját élményemet meséltem el, bevallom, mikor vettünk valamit, akkor ott rám akartak tukmálni egy kiterjesztett garanciát. Na most ez volt az a szó összetétel, amitől fölkaptam a fejem, és rögtön elhajtottam a családomat, hogy végig se kell hallgatni, mert ugye ráripakodtam arra az eladóra, hogy ezt szemétség, hogy ezt mondják, mert én tudom, hogy ez micsoda, de sok szerencsétlen nem tudja. A kérdés az, hogy több kérdést fölvet ez a történet, hogy Én azt gondolom, nem állok el titkot, ez egy biztosítási termék, ezt valahogy nem esik ki a szájukon, így aztán az emberek sokan tudatlanul jóhiszemen elkezdenek fizetni évekig, igaz, hogy csak pár ezer forintot, de azt gondolom, hogy ennek nagyon sok buktatója van, és most Mátéhoz fordulok, kezdje, ő aztán Binder István se fogja megúszni, mert ha biztosítási termék, gondolom én az egyszerű paraszti eszemmel, akkor annak bizonyos kritériumai vannak, és ezt vegyük majd végig. Tehát ez évek óta fut ez a kiterjesztett garancia. Miközben ti, már pont a Máté üldözi azt a szót, hogy garancia, és mindig kijavít, hogy jótállás, meg szavatosság. De a garancia szó létezik a magyarban, és nagyon jól áthúzták a szó értelmét arra, ami régen volt a jótállás. Ezt most nem tudom, érthető volt-e.
15: Garantálom, hogy egy ideig még fogunk erről beszélgetni. Hát, hogy az a gond, hogy persze a szakmáknak a nyelvhasználata, hogy az általános iskában már benne van, az mindig egyedi lesz, de ennek kivételesen tényleg, te is tudod, hogy nem minden ilyen terminus technikusra ugrom így rá, de ennek kivételesen van értelme, hogy ezeket a kifejezéseket itt pontosan használjuk, és ez pontosan ezt használja ki ez a termék. És igen, évek óta, hogy mondjam, fölállok a kastaréjom ettől az egész terméktől, és ennek nagyon sok oka van. Hát mondjunk ki valamit. Van minden termékre 2 év elégszavatosság, ugye erről többet beszéltünk. Van a drágább tartós fogyasztási cikkekre 2 vagy 3 év jótállás. Ezt természetesen abszolút, hogy is mondjam, természetes emberi igényt elégít ki egy szolgáltatás, amikor azt mondja, hogy ha fizetsz valamennyit, akkor nálam nem 3, hanem 5 évig visszahozhatod a mosógépedet. És akkor én azt fogom mondani, hogy mennyit? 50-et, 20-at részletben, egyben, egész jó ajánlat, rendben van, akkor én ezt kérem. És akkor te azt gondolod innentől fogva, hogy azt a 3 éves jótállást, amit egy kormányrendelet garantál számodra szervizkiszállással, alkatrészcserével, csak új alkatrész beépítésével, a javítás csere árleszállítás elállás sorrenddel, azt kapod meg plusz 2 évig, ehhez kapsz egy biztosítási terméket, amiből ki vannak zárva a cégek, ez most egy kicsit megváltott, ugye a múltkor te is, de már amikor beszéltünk
19: most
15: róla,
19: majd ez egy külön téma.
15: De ugye olyan szempontból nagyon fontos, hogy te, mint vásárló, lehetsz céges vásárló, és már alapvetően ki vagy belőle zárva.
19: Vagy mint egyéni vállalkozó
15: van,
19: veszem
15: vagy mint
19: meg.
15: Egyéni vállalkozó, vagy mint egy iskolát fenntartó alapítvány,
19: és
15: mondjuk.
19: És nem mondják, hogy akkor hiába fizetsz.
15: Így van. Tehát, hogy azt mondják, hogy vedd meg, hiszen van egy értékesítési nyomás, ugye, ami rengetegszer előfordul, és
19: hogy azt tudom, hogy ijeszgetni még azzal is, hogy na majd, ha összetörik, na majd, ha így lejár a garancia, de mi a pluszba, akkor majd megcsinál, és akkor az emberek elkezdenek szorongani, mert ma már egy vacak okos telefon is 100 000 fölött.
15: Na, ilyen pszichés nyomást látunk, akkor lehet a beadványokat intézni előbb hangzott módon a GVH-hoz és a fogyasztói.
19: De hogy lehet beadványt intézni, mikor egy bolti eladó nyomja nekem ezt, akkor a GVH tud valamit tenni ilyen esetben?
0: Hát, hogyha ennek valamilyen nyoma van.
19: Hát, de hogy lenne?
0: A vállalkozás ilyen kereskedelmi kommunikációt folytat, akkor a GVH-hoz lehet a beadvány ellenni, ez pszichés nyomás gyakorlásnak minősülhet, hogy ezt tiltják a vonatkozó jogszabályok.
19: De ti nem ellenőriztek? Tehát én azt mondom, hogy ezt csinálják, nem küldtök ki egy embert, vagy esetleg a fogyasztóvédelmi hatóság, hogy tényleg...
0: Akár ez is lehet, ilyen saját észlelésben is dolgozunk, tehát a kollégáim ilyen módon is szereznek be információkat egyébként, mondtam, minden panaszt megvizsgálunk egyébként. Az a jó, ha egyébként már a panaszos valamilyen bizonyítékokkal alátámasztja a beadványát, de azt is megvizsgáljuk, ami nem ilyen egyébként. Uh-huh. De jellemző egyébként, hogy a vállalkozások ilyenkor a kereskedelmi kommunikációik során is valamilyen módon kommunikálnak ezekről a lehetőségekről.
19: Ez magyarul mit jelent?
0: Hát magyarul a reklámkampányokba próbálják vonzóvá tenni a terméküket ezekkel a plusz szolgáltatásokkal. És akkor a GVH nyilván megvizsgálja azt, hogy ezek megalapozottak, ezek az állítások, valóságosak ezek az állítások az adott ügyekben, megfelelnek a valóságnak, és a fogyasztót valóban a döntéshozatal során, ugye nem szeretem, ez az ügyleti döntés, amikor a fogyasztó eldönti azt, hogy valamilyen terméket megvásárol, akkor ő egyrészt került-e valamilyen nyomásgyakorlás alá, illetve minden információ birtokában volt, hogy ő megalapozott döntés hozhasson ebben az egyetemben.
19: Hozzátok a hivatalhoz a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hivatalhoz is szoktak jeljelzések érkezni?
17: Persze, hogy szoktak, és egyébként Bálint is mond a kereskedelmi kommunikáció. Tehát a honlapon kint szokott lenni az, hogy kiterjesztett garanciával hirdetik azt a terméket, vagy kiteszik a táblán.
19: A netes vásárlásnál.
17: De nem csak tehát a hagyományos vásárlásnál is ott van. Tehát ritkán csak az eladó kislány mondja azt, hogy most kiterjesztett garanciával
19: az a termék. De ők kapért sok pénzt, azért ezt én már kinyomoztam.
17: Jó, de az, hogy mik a kiterjesztett garancia feltétele, és azt hogyan kommunikálja a vállalkozás, és azon belül mit kommunikál, azt már nem ő találja ki, hanem az a cégnek a kereskedelmi kommunikációja.
15: Sok székben ültem itt már azok közül, ahol itt körben mindenki csörög az asztalnál, és amikor a Miller Istvánhoz közeli székben ültem, akkor egyébként volt olyan kommunikáció, csak hogy mind a Bálint, mind a Norbi példáját visszaigazoljam, hogy egy cég úgy hirdette ezt a kiterjesztett garanciáját, hogy ön is fél, hogy a gyermekének a mobiltelefonja bulizás közben elveszik, ellopják vagy eltörik, akkor kössön ilyet, mert jó. És ami a legfelháborítóbb volt az egészben, az még csak nem is ez a pszichés nyomás, hogy félsz attól, hogy a gyerekednek vett nem tudom, 100 000-es iPhone esetleg eltörik, elveszik, ellopják, hanem az volt, hogy ki volt benne zárva. A biztosítási feltételek között az az eset, tehát a kizárási feltételek között szerepelt, hogyha 18 éven alulinál volt a termék, amire a biztosítást kötöttük. Tehát, hogy itt duplán volt, ez egyébként egy 10 éves eset ezzel gond.
0: Ugye ez egy fővájára bűn, amikor ilyen úgynevezett sérülékeny fogyasztói csoportot érint a kommunikáció, gyermekeket, betegeket, időseket, nagyon gyakran tapasztaljuk ezt, illetve már maga a család is ilyennek minősül, ugye a GVH kezdeményezésére került be a törvénybe, a jogszabályba, a családi kapcsolat mint egyfajta védendő érték ebből a szempontból. Tehát a szülő felé egy vállalkozás olyan kommunikációt folytat, ami mondjuk a gyerekkel kapcsolatos, vagy bizonyos félelmeket erősít, az ilyen szempontból egyfajta fekete listás magatartásnak minősül, ezekre a gazdasági versenyhivatal nagyon figyel, és nagyon intenzíven ráugrunk ezekre az ügyekre.
19: Na most már jó körbejártuk, de a lényeg, tehát azt én megfogalmazom és összefoglalom, hogy ezek a kiterjesztett garanciák egyébként, hogy behozok még valamit, van a gyári plusz garancia, nem arról beszélünk, az egy egészen más történet. Ez az úgynevezett kiterjesztett garancia, ami egy biztosítási termék, és a saját tapasztalatom is az, hogy hiába lehet, majd minden István mindjárt elmondja, hogy mik ennek a feltétele leírva feketén-fehéren, hogy kell engem rávenni arra, hogy egy ilyet megvegyek, rohadtul nem ezt csinálják, ezt kimerem jelenteni, mondom a saját tapasztalatom is az, hanem mindenáról rá akarnak beszélni, de az, aki ezután megy el vásárolni, miután meghallgatta ezt a műsort, és szeretne valami nagyobb értékű terméket venni, és rákezdenek neki erre a kiterjesztett garanciára, akkor először is kérdezze meg, hogy egy biztosítási termékről beszél, és még milyen feltételei vannak a tisztességes biztosítási termék eladásának ebben a témában.
20: Igen, tehát hogyha egy kereskedő, gyártó úgy gondolja, hogy ő a saját jószántából meghosszabbítja
19: a
20: gyártói garanciát, a terméknek az elromlása, gyártási hibája itt, amire ő vállalkozhat. Ez az ő szerintem szuverén joga, a polgári jog alapján ezt megteheti. Abban a pillanatban, hogyha ez a úgynevezett kiterjesztett garancia egyéb dolgokra vonatkozik, például lopásra, például lejtem, eltöröm, vagy adott esetben másodlagos indukciós hatás éri, villámcsapás, ugye konnektorba be van dugva, a készülék szépen lejön a villám, és kaput az ott televízió készüléken, vagy valamilyen más digitális eszközön, azt már nem teheti meg ő, a gyártó vagy kereskedő, mert ez egy biztosítási terület. Itt ilyenkor kvázi ügynökként, közvetítőként jár el, egy picit lazább szabályozásra, mint a hagyományos biztosítás közvetítők, és egy biztosítót von be a történetbe.
19: De nem kötelem azzal kéne kezdenie, hogy jó napot kívánok, én egy biztosítási terméket szeretnék önnek fölajánlani.
20: Ez lett volna a következő mondatom. Az első és legfontosabb szabály, hogy egyértelműen tudatni kell az ügyféllel a biztosító nevét, címét, elérhetőségét, és azt, hogy ez egy biztosítás.
19: Ezzel kell kezdeni.
20: Ezzel kell kezdeni, ez az első mondat. A második mondat az, hogy egy nagyon egyszerű, kétoldalas, egyszerűsített biztosítási leírás van, ami tényleg nem apró betű, tényleg nem ilyen pici, tényleg nem bonyolult, leírja, hogy miről szól, mire vonatkozik. A biztosító a biztosítási szerződésen belül tud kárt fizetni, ami abban nem szerepel, vannak biztosítási kizárások, mentesülések, azok méghozzá jóindulatúak is. Ez a tipikusan ilyen például, hogyha egy háború zavargás által sújtott országba megyünk, és magunkkal visszük a teljes digitális készletünket, akkor az egy nagyon veszélyes hely, úgyhogy ha ott történik vele valami...
19: Na jó, de ez abszurdum.
20: Abszurd, de ezt a biztosítók tipikusan kiszokták zárni.
19: De a biztosító töréskára is, tehát van ezek között olyan, ahol törésre is.
20: Így van.
19: Csak éppen kizárja azt, hogyha a gyerekem törte össze. Ez is egy klasszikus történet, a Facsipesz e-mail címre jött ilyen, hogy ő beírta tisztességesen, hogy a kisgyerek kezébe volt, és kiesett a kezéből, és úgy elhajtották, hogy mint a rakéta kirepült az épületből. Szóval, hogy ilyet is lehet, ilyen kizárók, csak tudnunk kell róla?
20: Nagyon jogos a felvetés.
19: Ugyanis
20: nem, azért nem, ezt nem javasolnám, de el kell olvasni a biztosítási feltételeket, tehát hogyha azt mondják nekünk, hogy oké, van a történetben egy harmadik szereplő, akkor annak adott esetben, pláne, hogyha itt egy nagyértékű digitális eszközről, bármiről van szó, érdemes megnézni a feltételeit, és a harmadik dolog, amit ennek a közvetítőnek, a kereskedőnek át kell adni, hogy a panasz tétel az pontosan hogyan történhet meg.
19: Mert hogy hova kell?
20: Hogyan tudjuk ezt adott esetben, hogyha nem vagyunk megelégedve a szolgáltatással, nem vagyunk megelégedve a kifizetéssel, vagy éppen a kifizetést megtagadták, és mi azt látjuk, hogy hát ez itt nincsen rendben, akkor ugye pénzügyi tárgyú szereplő van szó, vagy pénzügyi szereplő van szó, hozzá kell fordulni, be kell adnunk.
19: Pénzügyi békéltető testület.
20: Első körben adjuk be a panaszt, én azt mondom írásban, bár föl kell venniük az ott esetben egy jegyzőkönyvet, és vissza kell jutatni. Ha 30 napon belül nem kapunk egyértelmű, elutasítják, úgy érezzük jogtalanul, nem kapunk egyértelmű választ, akkor pedig fogyasztóvédelmi eljárást indíthatunk a Nemzeti Banknál, az anyagi polgári jogi követelésünket pedig az említett pénzügyi békéltető testületnél tehetjük meg. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék, picit a Norbiek történetére visszaugorva. Nagyon sok esetben, vagy nem nagyon sok esetben, de olykor-olykor előfordul, hogy az a biztosító, az nem az Európai Unión belüli biztosító.
19: Amit árul egy magyar...
20: Hanem adott esetben egy úgynevezett határon átnyúló biztosító, jó esetben Európai Uniós, esetleg máshonnan jövő. Tehát azt is nézzük meg, ne csak azt, hogy ez egy biztosítás, hanem ki a biztosító.
19: Álljunk itt meg egy pillanatra, hogyha nem magyar biztosító, és nem unión belül, nem, ha nem magyar, akkor a Magyar Nemzeti Banknak milyen... Tehát mennyire vonatkoznak a Magyar Nemzeti Bank szabályai egy országon kívüli biztosítóra?
20: Sokkal korlátozottabb jogosítványaink vannak. Ez azt jelenti, hogy alapvetően a fogyasztóvédelmi mandátum az a fogadóország, vagy a anyaország biztosítójának a felügyeleténél, Nemzeti Bankjánál van. A Magyar Nemzeti Bank, hogyha a fogyasztók nagyon széles körét érintő közjó sérelme valósul meg, ebbe az esetben léphet, de alapvetően mi is csak az anyaország szerinti hatóság felé adhatunk jelzést.
19: Tehát, hogyha kötünk egy ilyen biztosítást, akkor nézzük meg, és hogyha hazai, akkor még egyen nagyobb bizalmunk legyen felé. Én, mint fogyasztó, azt mondom, hogy nekem akkor ez egy nagyobb biztonság, mert ugye a Nemzeti Bank, a GVA, a Fogyasztóvédelmi Hatóság mind ott áll valamilyen szinten mögöttem. Igen. Nagyon leegyszerű.
20: Az Európai Unión belül egységes rezsim van, azért a fogyasztóvédelmi pénzügyi fogyasztóvédelmi szabályokra is, tehát én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog lehet, de pontosan nézzük meg, ki az a biztosító Magyarországon ő, és ebbe segít a mi honlapunkon lévő piaci szereplők menüpont, vagy az ügyfélszolgálatunk, vagy a minden megyeszékhelyen ott lévő pénzügyi navigátor tanácsadó iroda, de pontosan definiáljuk a biztosítót is, akkor sokkal jobban járunk.
19: Értem. A kérdésem az, hogy megfűtöttek, aláírtam, hazamentem, meglátta a férjem, és azon kívül, hogy rikácsolt fél órát, azt mondta, hogy akkor ezt most visszamondod, de azon a meg tudom-e tenni. Máté nagyon jókat nevett ezen, de ez elég életszerű, nem?
15: Nem mindegy, hogy hogy kötöttem azt a szerződést. Amennyiben ezt fizikai boltban közvetítő igen. mellett kötöttem, akkor erre nem nagyon lesz lehetőségem.
19: De a közvetítőnek számít akkor abban a pillanatban a bolti eladó?
15: Ezt, ahogy az István teljesen pontosan mondta, nagyon mélyen nem akarok belemenni, megint rendkívül sok terminus technikusra fogunk találkozni, de vannak egy kicsit úgynevezett mentesített értékesítők, akik bizonyos szűk termékkört értékesítenek, ilyenek az autókereskedőknél a KGFB biztosítást értékesítő autókereskedő személyek, ilyenek az utazási irodában az utasbiztosítást értékesítő, és egyébként utasbiztosítás személy, és ilyenek a műszaki kereskedésekben az eladók, akik sokkal kisebb, úgymond teherrel kötelezettségekkel rendelkeznek, de hát nagyon szűk is, amit kínálnak.
19: Tehát egy lebutított jogkörre magyarul.
15: Így van, de közvetítőnek minősülnek, és mögöttük vagy egy biztosító, vagy egy biztosítás közvetítő és egy biztosító áll. Úristen. Tehát ezek ott a háttérben nyilván ellenőrizhetők, sőt, a Magyar Nemzeti Bank is talán olyan szerény volt nem régiben éppen eldádázott egy-két ilyen terméket és értékesítőt, akik ezeket nem teljesen korrektül és nem teljesen korrekt feltételekkel vállalták. Tehát én mint a népfia, aki olvastam ezeket a híreket, azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként az MNB nagyon keményen teszi a dolgát ebben az ügyben.
20: Köszönjük szépen, de még a jó hírt azért hadd mondjam, mert Máté nem mondta, ha interneten kötjük meg, de. Akkor viszont van lehetőségünk, 14 vagy 15 nap, ezt mindig elfejtem.
19: 14 nap.
20: 14 napon keresztül. És ez azt jelenti, hogy ha a terméket köszönöm, nem kérem, akkor a mögöttes biztosítást is meg lehet szüntetni minden. Még ha nem fizettem, akkor ugye akkor semmi nem történik, ha pedig fizettem, akkor visszajár a árura is, meg a biztosítási összegre is.
19: Én utána megpróbáltam fölkészülni erre a műsorra, és én olvastam egy olyat is, most kérdezem a szakembereket, hogy igaz-e, hogy azért sem menjünk bele abba ott rögtön helybe a boltba, mert később is dönthetünk úgy, hogy egy ilyen biztosítási terméket megveszünk, és valami olyasmit olvastam, hogy a jótállási idő lejárta előtti 2 hónappal, tehát mondjuk 12 hónap a jótállási idő, a 10. hónapig megköthetek egy ilyen biztosítást. Ez igaz, vagy csak egy városi legenda, mert a neten olvastam?
15: Én nagyon komoly gyűjtéssel rendelkezem ezekről a biztosításokról, mert borzasztóan zavarnak évek óta, és azt kell mondjam, hogy a többség megköthető a vásárlás után, az egy viszonylag szélsőséges, már olyan szempontból, hogy engedékenyebb, amelyik ténylegesen még a jótállási idő közvetlen lejárta előtt is engedi megkötni ezt a szerződést. Aha. De hát mondjunk ki valamit, ez egy biztosítási termék, ugyanolyan, mint a lakásbiztosításunk, azt se csak új lakásra vásárolhatunk. Tehát itt ez teljesen természetes szerintem, hogy később is meg lehet kötni, de olyan szempontból viszont 3-szor aláhúznám és 4-szer bekeretezném, és pirossal is átrajzolnám azt, amit az előbb mondtam, hogy a hirtelen döntésünk, ami a boltban megtörténik, részletfizetés, itt azért összességben véve 40-60-80, akár 100 000 forintokról beszélünk, ez nem kell meghoznunk ott a boltban, mert ezt a döntést, ahogy pontosan elmondtad, később is meghozhatjuk. Rákeresünk az interneten, és fogunk találni rengeteg olyan biztosítás közvetítőt, vagy üzletet, aki ezeket később is engedi megkötni. Tehát itt nagyon fontos, hogy ez a hirtelen jött pszichés nyomás, hogy most megvettem, most azonnal kell, ez is még hátlap, meg előlap, meg fólia, meg nem tudom micsoda, és még egy garancia kiegészítő biztosítás is, ezt a döntést én a fogyasztók helyében nem hoznám meg ott helyben.
19: Ez nagyon fontos, tehát ez az első jó tanácsunk, hogyha rákezdenek erre a kiterjesztett garancia, én rosszul vagyok ettől a szó összetételtől egyébként, akkor akármennyire is csábító, mondják azt, hogy köszönjük, majd végig gondoljuk, de most István is akart valamit mondani.
20: Egy gondolatot hadd tegyek ehhez hozzá, tehát hogy azért nagyon sok esetben megfelelő módon, teljesen szabályozottan megtörténik a kárkifizetés. Tehát nem arról van szó, hogy ez minden esetben egy rossz dolog.
19: De nem az vannak a baj, hogy nem a kárkifizetés, az, hogy a biztosításba becsalás, az irritál minden.
20: Erre szolgálnak ezek a biztonsági klauzulák, amit elmondtam. Amit még hozzá szeretnék tenni. Attól még, hogy megvettük a terméket, és nem igényeltük a kiterjesztett garanciát, a későbbiekben más módon is gondoskodhatunk biztosítással róla, klasszikusan egy lakásbiztosítással, az összes ott lévő, a lakásban lévő digitális termékünknek a összes elemi kárára, bármi lopáskára, betörésre megkötjük egybe a lakásbiztosítás keretén belül, akkor megnöveljük az értékét, aha, odahívunk egy közvetítőt, és azt mondjuk, hogy kérem szépen, én megvettem ezeket az értékes tárgyakat, növeljük meg a biztosítási kifizetés, biztosítási összeg mértékét. Ha pedig külföldre utazunk, és azért gondosan eltettük, remélem, a számlát ezekről az értékes fényképezőgépekről, egyebekről, akkor szintén az utasbiztosítás egy külföldi, nem háborúval vagy zavargással sújtott országba történő utazás során ezeket védi. Tehát később is tudunk olyan biztosításokat egy külföldi, nem háborúval vagy zavargással sújtott országba történő utazás során ezeket védi. Tehát később is tudunk olyan biztosításokat kötni, amelyek ezeket a tárgyakat meg

0: nem csak azért, mert mi működtetjük az online árfigyelőrendszert, ahol ugye kiskereskedők, meg akár drogérialáncok versenyeznek naponta egymással, mindegy 5000 termék található meg ebben a rendszerben. Érdemes megnézni, és sokat lehet spórolni ezzel a rendszerrel, karácsony előtt különösen erre felhívtuk a figyelmet, de ugyanígy a különböző pénzügyi szolgáltatásoknál is léteznek ilyen árösszehasonlító oldalak, ahol különböző szempontok szerint szűrhetjük ezeket, és az igényeinkre szabhatjuk gyakorlatilag ezeket a különböző szolgáltatásokat.
1: Weboldal az egyik ilyen, ahol a különböző hitektől kezdve betéti termékekig, sőt most már életbiztosítási teljes költségmutatókat is össze tudunk hasonlítani, pénztári költségeket, tehát nagyon sokféle a piaci kezdeményezések mellett a Nemzeti Bank oldala is ebben nagyon hasznos tud lenni.
2: Hú, de messze jutottunk most már gyakorlatilag a kiterjesztett garanciáról, én aztán csak összefoglalnám, tehát ez egy meglévő valós évtizedek óta, hogy Máté mondta, lehetőség, de ez egy biztosítási termék. És amikor bemegyünk egy boltba, és egy nagyobb tartós fogyasztási cikket veszünk, de ma már egy kisebb, egy a mobiltelefon is több százezer forint, akkor, és ránk repül a kedves eladó a számla kiállítása közben, hogy legyünk felelősek, és felelősen döntsünk, és azonnal kössük meg, még ha úgy gondoljuk, hogy van értelmesen ajánlatos akkor is rögtön és ott megkötni. De mi a helyzet, mikor interneten vásárolunk, mert akkor ugye az elhangzott, hogy van a 14 napos elállási jog, tehát ott jobban meg lehet ezt gondolni, csak én végig gondoltam, mondjuk játsszuk le, veszek egy laptopot, és oda van írva, hogy én még vásároljak plusz garanciát, és én megveszem a plusz garanciával, de aztán rájövök, hogy nagy hülyeséget csináltam, mert ez nem kell, mert az előbb elhangzottak alapján én duplán vagyok biztosítva, és Magyarországon büntetik is a többszörös biztosításból akarok lehúzni pénzt, legalábbis azt gondolom, de lehet, hogy csak a lakásbiztosításnál van. A lényeg az, hogy akkor hogy zajlik ez le, mert a termékkel, de ez a micsoda nem, de a kettőt együtt adták.
1: Abban az esetben, hogyha az internetes vásárlásnál elállok ettől.
2: De mitől állok el?
1: Áru
2: de azt külön állítok állni? A külön
1: bocsánat,
2: tétel?
1: Akkor a mögöttes biztosítási szerződést is jogosult vagyok felmondani, és az esetleg már befizetett biztosítási díjat is visszakapom.
2: Vagyis akkor a laptopomról is le kell mondani ahhoz, és újból kell gombolni a kabátot, hogy már ilyen plusz garancia nélkül legyen.
0: De lehet, hogy találok egy jobb és olcsóbb laptopot, addig, hogyha körülnézek az interneten. Aha. Tehát alapvetően mindig erre biztatunk mindenkit, hogy a megfontoltság az ebben a szempontban nagyon, nagyon lényeges tényező.
2: De akkor minden azért szögezzük le, hogy egyszerűbb, hogyha a netes vásárlásnál ugrottunk bele ebbe a biztosítási csapdába, de ott is azt írják, hogy plusz garancia, és nem azt írják, hogy egy biztosítási termék, hanem legalább annyit írnának, hogy plusz garancia elnevezésű termék. Ma akkor már elgondolkozik az ember.
1: Ha ezt tudjuk igazolni, adott esetben írásban nem hívták fel a figyelmet, hogy ez egy biztosítás, nem kaptuk meg az egyszerűsített termék összefoglalót, stb. Tegyünk panaszt a Magyar Nemzeti Banknál, eljárunk akkor, nyilván nem csak az érintett értékesítő, közvetítő, hanem a adott biztosító számára is felhívjuk a figyelmet, hogy ez nem helyes gyakorlat.
2: Értem, hát azt gondolom, hogy végig rágtuk előről, hátulról. Én a hallgatóknak azt tanácsolom, hogy nagyon gondolják meg. Lehet, hogy van olyan, ami megéri, lehet, hogy van olyan ember, akinek ez pont jó, de a többség azt gondolom, hogy azon föl fog háborodni, hogy olyat adnak el neki, ami nem az, aminek látszik. Nagyjából így lehetne összefoglalni a kiterjedt garancia elnevezésű biztosítási terméket, is nem véletlen mondom el, 5600 gyára.
3: Facsipesz.
2: Én még egymár Norberthez fordulnék egy egészen más témával, mikor jöttem be, valaki megkérdezte tőlem, hogyha elektromos terméken ott van a CE, az elektronikai terméken egészen pontosan az a bizonyos CE, akkor én már biztonságban vagyok-e, mert hogy Távol-Keletről rendeltek telefonhoz töltő kábelt, meg töltőt, és ugyan rajta volt a CE, de úgy leégett, mint a...
4: Hát maga a CE, és az még nem biztosítja azt, hogy az nem lesz egy veszélyes termék. Aha. Adott esetben, ugye mi azt folyamatosan vizsgáljuk akreditált laboratóriumi körülmények között, és az esetek többségében nem az a probléma ezekkel a termékekkel, hogy nincs rajta a CE jelölés. Nyilván az egy iránymutatás lehet. Ha az nincsen rajta, akkor persze alapban felejtsük el azokat a termékeket.
2: De hát simán rányomják.
4: És ezért mondom, hogy, és nagyon sokszor beszéltünk már nálatok erről, tényleg, hogy aluljáróban, harmadik országból, elektronikus

0: politikai cikkeket nagyon rendeljünk, nem a CL is fog megvédeni minket attól, hogy veszélyes terméket
1: választunk. Én meg bután azt mondtam, hogy de amint CL van, az mind megbízható, ezek szerint nagyon nem megbízható.
2: Na most egy eljárásunk egy nagy, nagyon népszerű kínai ilyen online kereskedővel szemben.
1: Mondjuk ki a Temuval szemben.
2: Ez egy nagyon átfogó eljárás, ez le is fog zárulni most már 2026 első felében. Ez egy átfogó vizsgálat, és többek között azért is indult, mert a gyanú szerint olyan termékek is elérhetők ezen a weboldalon, amelyek bár látszólag rendelkeznek ilyen CE minősítéssel, vagy különböző tanúsítványokkal, de ez nem felel meg a valóságnak, tehát gyakorlatilag ez is egy csalás, illetve vannak különböző nem valós kedvezmények, 80-90%-os árengedmények, egyéb akár környezetvédelmi állítások is, tehát nagyon sok szempontból vizsgálja a gazdasági versenyhivatal jelenleg a
1: terméket. De ami a legidegesítőbb, én még az elején rendeltem egyszer valamit, ez volt az én bal sorsom a Temuról, azóta hiába próbálom, nem tudom törölni a levelező listámról. Komolyan mondom, egy nap legalább 30-szor jön valami, hogy nyisd ki, meg nem tudom, meg 0 forint, nem is rendelek semmit, annál nincs nullám. És ez nagyon zavaró, mert ez agresszív, nem tudok rá mást mondani. Ezt is fogjátok vizsgálni?
2: Igen, ez is agresszív kereskedelmi gyakorlat, ez is egyfajta pszichés nyomás gyakorlás. Hát amikor valamilyen szolgáltatás igénybe vettünk, lehet, hogy beixeltünk valami kis négyzetet, vagy a későbbiekben engedélyeztük, hogy kapunk valamit, de gyakorlatilag lehetetlenség leiratkozni.
1: Nincs, erről. Igen.
2: Valahol biztos lehet, hogyha valami negyedik, ötödik áttételen keresztül az ember végigmegy ezen a különböző bonyolult menürendszeren, akkor valóban ez lehetséges, de valóban ezeket a rendszereket úgy kell kialakítani, hogy a fogyasztók azok könnyen, átláthatóan le tudjanak iratkozni ezekre a szolgáltatásokról. Ezt is megvizsgáljuk többek között.
1: Tényleg erről a leiratkozásról valamik hatóság végzett már erről valami felmérést, mert én most egy csomó mindent szeretnék megszültetni az e-mail rendszerembe, és egyszerű magyar e-mail küldő cég nem tudok leiratkozni, nem ajánlja föl, ez nem szabály, ez nem törvény, hogy föl kell ajánlani?
0: De egyértelműen az. Ezt vizsgálják a hatóságok is, illetve a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak is van ebben hatásköre, úgyhogy majd a legközelebb őket is megkérdezhetjük a konkrét esetekről, de abszolút persze a leiratkozást egyszerűen, könnyen, ahogy Bánat is mondta, ezt biztosítani kell a szolgáltatóknak.
1: Igen, mert föl kell menni egy honlapra, és ott van a leiratkozás. Van, ahonnan ez nagyon egyszerű.
3: István? Nekünk is volt egy ilyen esetünk, gyakorlatilag a bankok oldaláról kapcsoltunk bele, pedig nem pénzügyi termékről volt szó, hanem arról volt szó, hogy valaki valamilyen szolgáltatást és vagy valamilyen árut vásárolt, de egy nagyon szép, hosszú általános szerződési feltételeket mellékeltek a levélbe, és annak valami 30. oldalán, egy titkos helyen eldúlva, az volt, hogy egyébként, hogyha ezt igénybe veszem ügyfélként, akkor előfizetek valamiféle nem tudom milyen egyéb szolgáltatásra, és azt látták a fogyasztók, hogy ők vásároltak valamit, aztán így egyszer csak folyamatosan elkezdték levonni a nem tudom hány ezer forintot az ő számlájukról, a bankhoz fordultak, hogy ez miért engedi, de valójában arról van szó, hogyha jogot adtunk ennek az aláírásával, aláírtuk ezt a szerződést, és az általános szerződési feltételeket nem néztük végig, akkor tulajdonképpen ez az előfizetésre is, és utána külön kalamajka volt, fölhívtuk a bankokkal együtt a figyelmet, hogy ez mennyire tisztességtelen, hogy azonnal írásban mondják, stb. De azt gondolom, hogy vannak még itt az egyéb hatóságoknak is tennivalójuk, lehet, hogy ők is megvizsgálták már, és ez lezárult ez a történet, tehát erre fölhívtuk a fogyasztók figyelmét a bankokkal együtt, de gyakorlatilag minden egyes alkalommal, különösen, hogyha ilyen hihetlen bonyolult ASF-eket 400 oldalon keresztül apró betűvel odaadnak nekünk, akkor figyeljünk ezekre.
1: Egyébként, ha jól tudom, a Duolingóval szembe is megy valamelyik hatóságnál valamiféle vizsgálat. Az is egy ilyen tipikus állatorvosi ló, amikor ingyen megkapod, és akkor azzal, hogy elfogadod az ASF-et, attól kezdve soha büdös életbe ki nem tudsz szállni, mert hogy minden hónapban a 31. naptól vonogatják le a havi díjat, pedig rohadtul nem akartad, de igen. Én 4,5 óra alatt sikerült
2: kimásznom belőle. Mi ezt az agresszív bagyot vizsgáljuk jelenleg a gazdasági versenyhivatalnak, van ilyen eljárás jelenleg ezzel. Egyébként ez egy Amerikában működő cég, egy amerikai szolgáltató.
1: Okos, én erre mondom azt, hogy okos, csak mi nem vagyunk vele kapcsolatban elég okosak, Máté.
4: Igen, azt látunk sajnos, amikor Amerikából jön át egy szolgáltató, hogy ott mennyire teljesen más fogyasztóvédelmi felfogás van. Tehát ott a vállalkozások oldalán értéknek tekintik azt, hogy ő hogyan értékesít, vagyis akár nem probléma, hogy nem írja ki előzetesen az árat, vagy nem teljesen tiszták és átláthatóak a feltételek. Az ember elmegy Kanadába vagy Amerikába, vagy onnan egy szolgáltatótól igénybe vesz valamit, akkor meg fog döbbenni, hogy mi az, hogy nem írja ki az árat, vagy mi az, hogy 26 órámba telik nekem, mire megértem, hogy egyáltalán mi az a szolgáltatás, amit igénybe veszek. Ez egyszerűen más. Az Európai Unióban és Magyarországon meg ugye kiemelten teljesen más ebben a felfogás, úgymond sokkal fogyasztóbarátabb.
1: Igen, ez, erre mondják azt, hogy az éremnek két oldala van, tehát egyrészt rohadt jó, hogy én már amerikai homepage-ekről tudok mindenféle, de hát ennek megvan az árnyoldala, számomra az árnyoldala is. Ezért szokták azt mondani, hogy akkor járunk legjobban, hogyha az Unión belül, illetve a felsorolt Hollandia,
0: Egyesült Királyság,
1: Izland és Norvégia, nem tudom, miért nem bírom.
0: Néha.
1: Miért néha Svájc? Miért mondjuk azt, hogy néha Svájc?
4: Azért néha Svájc, mert nem minden szerződést írtak alá. Tehát bizonyos esetekben együtt mozognak az Európai Unióval, és biztosítják ugyanazokat a jogokat, de hát a svájciak azok svájciak, ezt tudjuk jól. Tehát bizonyos esetekben ők igenis vindikálták maguknak az önállóságot.
1: Azért én ezt úgy foglalnám össze, én se 20 évese vagyok, elmúltam már 20, meg 30, meg 40 is, de azért ember legyen a talpán, aki a mai világba könnyen el tud igazodni, akár csak ha kinyitja az internetet, akár ha csak vásárolni akar egy boltba, mert nem egyszerű, de egy biztosítás sem egyszerű megkötni, azt gondolom, meg egy jó fogyasztói döntés sem annyira nagyon egyszerű, mint ezt így gondolnánk, és ez abból is kiderül, hogy minden hatóság mindent vizsgál, megpróbálnak szabályozni, de leginkább, hát ez nem csak Magyarországon van itt, hanem a történések után járnak, mert akkor lesz tapasztalat. Egyébként azt szerettem volna még elmondani a hallgatóknak, benne vagyok egy ausztriai csoportba, és a minap, én megmondom őszintén, kicsit örültem, elkezdett jönni egy csomó felhívás arra vonatkozóan, hogy ott is megjelentek a csalók. A Finanzamt adott ki egy riasztást, és ott is hasonló csalások vannak, mint Magyarországon.
3: Pénzügyi felügyelet a Finanzamt.
1: Ja, bocsánat, igen. A pénzügyi felügyelet adta ki, tehát hasonló módon próbálják lehúzni, becsapni az Ausztriában élőket is. Ebből én arra következtettem, hogy ez most már az egész világnak egy elterjedt sajnos formációja.
2: Igen, van egy érdekes ügyünk, ami a Keristvánékkal is összefügg. Az egyik nagy Magyarországon működő banknak másolták le a weboldalát különböző csaló hirdetésekkel, gyakorlatilag megtévesztésig. És mi most egyébként egy eljárást indítottunk a Google-lel szemben, hiszen a Google-nek a kereséseiben úgy állították be, hogy elsőként adtak ki gyakorlatilag ezeket az oldalakat. Tehát amikor valaki rákeresett ennek a banknak a nevére, hogy mondjuk ennek igénybe akarja venni a szolgáltatást, be akar lépni a saját számlájára, akkor nem a banknak a valódi oldalát adta ki a Google keresője, hanem ezeket a csaló weboldalakat adta ki először, és a mi gyanunk szerint a Google ez a nagy óriás, nem a szakmai gondosság elve szerint járt el, tehát nem megfelelően járt el, ezért a gazdasági versenyhivatal is eljárást folytat jelenleg a Google-el szemben ebben az ügyben.
1: Egyre riasztóban hangzik, szóval magyarul...
2: Gyakorlatilag becsapják ezeket a nagy keresőmotorokat is alapvetően ezek a csalók, nem csak a fogyasztókat, hanem kijátsszák gyakorlatilag ezeket a nagy keresőmotorokat is.
1: Ennek sose lesz vége, szerintem. Na mindegy, csak azt akartam mondani, azt akartam ebből az egészből kihozni, mert egyre rémültebb vagyok, mint itt hallom ezeket a dolgokat, hogy Ausztriában is elég elterjedtek lettek ezek a csalások, sőt még a romantikus csalás is, mert aztán utána olvastam, hogy az is nagyon megy, és tulajdonképpen nem tudunk ellene védekezni, csak akkor már, amikor másokat jó becsaptak, mert akkor már tudjuk, hogy mi az, amire oda kell figyelni. Nem volt ma túl vidám, azt gondolom, vagy megnyugtató ez a műsor, mert nagyon sok mindenről beszélgettünk, és szerintem nagyon sok olyan dolog elhangzott, amit hát ajánlatos megjegyezni, és ne az főleg, hogy mennyi baj van, hanem azt, hogy mennyire jól próbálják szabályozni a dolgokat. A mai műsornak ezzel a végére értünk. Vendégeim voltak Minder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője, és mindig azt mondja a Máté, az utolsó, mert ő S betű, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő. Köszönöm, uraim, hogy eljöttetek. És ne felejtsék a hallgatóknak, mondom pedig, hogyha panaszuk van, vagy kérdésük, továbbra is rendelkezésére állnak a szakértőink, ami azt hiszem egy ritka lehetőség. Írják meg nekünk facipesz2025@gmail.com címen várjuk, és ahogy jönnek a kérdések, attól függ milyen jellegűek, úgy próbáljuk majd ezeket feldolgozni. Érdemes lesz tehát minket megkeresni. Bicó Tamás ma is itt volt, köszönöm neki a segítséget, Törtei Takács Krisztát hallották, viszlát!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform. Országos ellenőrzési akciót hirdet a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gyökeresen átalakítaná a magyar oktatást a civil közoktatási platform által készített átfogó stratégia. A javaslat megszüntetné a klasszikus osztályozást, felszámolná a korai iskolai szelekciót, és a bemagolni való tananyag helyett a diákok egyéni fejlődésére és belső motivációjára helyezni a hangsúlyt. A hagyományos 1-től 5-ig terjedő osztályozás a szakértők szerint büntető jellegű, szorongást kelt és a külső megfelelésre szorítja rá a tanulókat a valódi kíváncsiság helyett. Az új stratégiai ágazatként és kiemelt forrásokkal kívánja támogatni az oktatást, ami lehetőséget teremt a rendszer gyökeres megújítására, írja az Index. A civil közoktatási platform oldalán közzétett javaslat szerint a magyar oktatási rendszer jelenleg mély krízisben van. A nemzetközi összehasonlításban is gyenge teljesítmény, a szociális hátrányokból fakadó szélsőséges esélyegyenlőtlenségek, a pedagógus hiány, valamint a diákokat érintő stressz és túlterheltség mind rendszer szintű válaszokat sürget. Az adóhatóság revizorai országos ellenőrzési akciót hirdettek a vidéki fekete gazdaság visszaszorítására. A NAV hivatalos közleménye szerint az október elejé időszakban a mezőgazdasági szektor áll a fókuszban. A pénzügyőrök a be nem jelentett idénymunkásokat és a termény értékesítési nyugtákat is vizsgálják a helyszíneken. Különös figyelmet kapnak a gyümölcs és zöldség nagykereskedők, valamint a családi gazdaságok az országban. Az adóellenőrök sok helyen álruhában, tesztvásárlóként jelennek meg a vidéki piacokon és telepeken. A jogsértést elkövető vállalkozások milliós pénzbírságra és akár tevékenységük felfüggesztésére is számíthatnak. Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a győri fellebbviteli főügyészség két nőre, akik gyógyszerrel meg akarták ölni egyikük férjét, közölte a vádhatóság. A sértett férfi 2017-ben balesetet szenvedett, a felesége ápolta. A nő ezt egyre terhesebbnek érezte és megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni. Az asszony 2022 áprilisában elkezdte megvonni a férje gyógyszereit, illetve megváltoztatni azok adagolását, hogy ezzel a férfi halálát okozza. A nő a lelki problémái miatt 2019-ben felvette a kapcsolatot a másik vádlottal. A férfi leromlott állapotát júliusban az egyik rokon észlelte, értesítette a mentőket, akik a sértettet kórházba vitték. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát a Fekete-tengeri dróntámadás miatt a miniszterelnök kedden Facebook oldalán. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hajnalban dróntámadásért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak. Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát, fogalmazott. A helyi média jelentése szerint dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren bulgáriai partoknál.
6: Időjárás.
7: Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. Keleten azonban még estig zömmel napos idő lehet. A déli és szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3-10 fok várható, délután már 23-28 fok valószínű.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
1: Csak meg ne húzzák az autómat. Minden autós fejében megfordul ez, mert sajnos tudjuk, hogy mi következik ezután. És most nem elsősorban a pénzre gondolok. Jön a rohangászás, a szakemberkeresés, és utána sok esetben

Hogy ez ne történhessen meg, a mai nap olyan szakértőt hívtam a műsorba, aki támpontokkal fog szolgálni. A kérdés tehát az, hogy hogyan tudjunk jól fényezőt választani. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Mikor letöltünk egy játékot valamelyik eszközünkre, ugye ez nem ritkaság, nem is gondoljuk viszont, hogy sok esetben egy szép kis csapdába sétálunk bele, pedig igen, hogy hogyan manipulálhatnak bennünket a mobiljátékok, mindjárt kiderül. Tanulságos információkat fognak hallgatni, az biztos, úgyhogy

0: továbbra is kriptóznak, bizony még börtönbe is kerülhetnek. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, már is kezdünk. És ahogy ígértem, autós témával fogunk kezdeni, mégpedig azért, mert hogy sok olyan kérdés érkezett egyébként a facsipesz2025@gmail.com-ra is, ami ilyen autós ügyekkel kapcsolatos, úgyhogy nem először és nem is utoljára fog, először, de nem utoljára fogunk beszélgetni. Vendégem, szakértő vendégem, dr. Sándor Mihály, a Doktor Fény alapító tulajdonosa. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szerintem, Kriszta, üdvözlök mindenkit.
0: A kérdés az, hogy hát pláne mostanában itt télen azért nagyon megtréfált minket az időjárás, bár ha tél, akkor tél, gondolom télen sokkal többen törik zúzzák az autójukat, meg törik zúzzák mások az autóinkat. A kérdés az, alapkérdés az, hogy hogyan tudunk jól fényezőt választani. Ugye a lakatos fényező az nagyjából egy körm,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, többnyire egy
0: körm. Igen, mert láttam én már csúnyán lefújt kocsit, ami narancsos volt, meg hallgató is írt, tehát mik a legfontosabb támpontok?
1: Igen, hát érdemes alaposan tájékozódni, mielőtt elköteleződünk egy javítónál. Ugye egészen az egyéni vállalkozóktól kezdve a márka szervizikát elég széles a paletta.
0: Nagyon széles, mondhatni.
1: Nagyon egyszerűen és olcsón interneten tudunk tájékozódni, az adott javítóknak többnyire rendelkeznek weboldallal, Facebook oldallal, Instagramon, tehát teljesen más közösségi oldalakkal is. Érdemes esetleg e-mailbe felkeresni őket, árajánlatot kérni. Az mindenképpen árulkodó, hogy egy adott weboldalon a referencia fotókat, javításokat kiteszik-e, az adott cégek. Aha. Ott azért sok mindent meg lehet.
0: Mert hogy azért nagyon sok a sufni tuning, ugye ez igen, egy igen, szép igen, magyar igen. Szó összetétel, meg amikor azt mondja a koma a másiknak, hogy figyelj, nekem 20 000-ért lefújták, 20 000-ért már nem fújnak, ezt mindenki tudja. Szóval ahogy az alkatrészárak is emelkednek, minden veszettül emelkedik, nyilván a festék is, a lakatos munka is. Tehát a nagyon olcsótól mindig óvakodjunk, azért ezt így nagyjából meg lehet fogalmazni.
1: Ezt általánosságban ki lehet jelenteni, igen, hogy olcsósnak hívja leve. Általában mindenki, minden cég vagy vállalkozó nem a saját munkadíján fog spórolni, hanem inkább az anyagokon, aha, az anyagok minőségén. És ugye nem
0: mindegy, van rosszabb anyag, meg jobb anyag?
1: Természetesen alsó polcos, felső polcos, tehát nagyon széles a választék, nem mindegy, hogy milyen anyagokkal dolgozunk, gyakorlatilag az adja meg igazán, aha, nyilván a mester embernek a munkája, meg az anyagválasztás, hogy milyen minőséget tudunk produkálni.
0: Nem akarok provokálni, de én még nem láttam olyat, bár én nekem is volt bőven problémám már ilyen, hogy ha kapok egy számlát, akkor azon például nincs föltüntetve, hogy milyen anyag, bár nekem aztán föltüntetetik, fogalmam nincs, utána kell nézni. Tehát, hogyha ugye elvileg számlát kell, hogy kapjunk, mit jelent ez? Ugyanolyan szavatossági és jótállási feltételeket, mintha vásárolok a boltba, tehát az, aki elvégezte ezt a munkát, az köteles jótálni a munkájáért, és meddig?
1: Természetesen köteles jótállást vállalni az adott szakember a munkájára, általánosabban 6 hónap ilyenkor a jótállás garancia. Azt lehet mondani, hogy egy fényezésnél, ami 6 hónap alatt nem jön ki hiba, az később már nem is fog kijönni, hiszen itt az anyag fárad, öregszik, keményedik, esetleg, hogyha vastagítelést alkalmazott az adott, aha, ember, akkor az megrepedhet, de ez 6 hónapon belül ez mindig kijön.
0: A másik az, hogy elütnek a színek. Tehát egy idő után, én hallottam, hogy vannak olyan cégek, aki beüti, hogy mit tudom én, 10 éves az autóm, ez a színkódom, és akkor még hozzáöregíti. Ez tényleg létező, vagy ez csak ilyen városi legenda?
1: Ezt nem így mondani, hozzáöregíti, hanem az adott autóhoz keveri ki a színt. Gyakorlatilag minden autónak megvan egy adott színkódja, az csak egy támpont, egy színkódon belül akár 10 árnyalat is lehet, amit az autóhoz kell beállítani.
0: Aha, jó, akkor most legyünk nagyon egyszerűek, nekem, mint buta nőnek, nem is az autóhoz nem is akarok érteni, menni szeretek vele. Mi az a 4-5 kérdés, amit föltegyek, mikor elmegyek egy ilyen műhelybe, és ott érdeklődöm. Tehát nem az első, hogy mennyibe kerül, ez biztos, okay, hanem például ilyet kérdezzek meg, hogy a szint hogy keverik hozzá az én 10 éves autómhoz, vagy hogy tegyem föl ezeket?
1: Hát inkább egyszerűen, hogy egyszínű lesz az autóm.
0: Úgyis azt mondják, igen. Igen.
1: Lehet, igen. Milyen technológiával fényeznek, milyen határidőt tudnak vállalni, kapok-e számlát a javításról, és természetesen, hogy garanciát vállalnak-e a munkájuk.
0: Itt már meg is akadtam, mi az, hogy milyen technológiával, majd megint csak próbáljuk meg úgy megmagyarázni, én is megértem.
1: Igen, tehát mondjuk, hogyha azt a választ kapjuk, hogy hőkamrába fényezzük gyári technológiával, az biztos, hogy abban nem tévedhetünk, és nem csalódhatunk.
0: Mennyire modernizálódott ez az iparág az elmúlt 10-20-30 év alatt, mert ugye az autók már nagyon megváltoztak, már belülről, meg motorikusan, hogy ez az iparág is gyakorlatilag modernizálódott, vagy ugyanolyan, mint 20 éve volt?
1: Ez még mindig manufaktúra, itt még mindig az emberek végzik a fényezést, a karosszériavítást, nyilván segítségükre vannak gépek, eszközök, technológiák, igazából a vegyipar, ami nagyon fejlődött, az anyagok, a gittek, a festékek, edzők, lakók, abban van igazán nagy fejlődés.
0: Mennyi a száradási idő, és ez most lehet, hogy egy buta női kérdés, de azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy hozd be ma az autót, és holnap elviheted, én nem merném oda elvinni, mert én az egyszerű kis agyammal azt gondolom, hogy nem tud annyira megkeményedni ez a festék, hogy utána ne legyen baj. Érdemes ilyenkor gyanút fogni.
1: Ez biztos, hogy ez nem megfelelő technológia. Minimum 2x24 órás száradási időszakot iktatunk be egy fényezés során, tehát az már eleve 2 nap, és akkor még gyakorlatilag javításról nem is volt szó. Általánosában egy hetet azért igénybe vesz egy-két elemes javítás.
0: És akkor van, akkor korrektül, annyi időt lehet korrektül megcsinálni egy autót.
1: Akkor az szakszerűen van megjavítva.
0: Akkor most egy kicsit sikamlósabb területre szeretnék térni. Olvastam, hogy az új autóknál is megy a, hát én azt mondom, hogy játék, biztos a szakértő nekem fog esni. A lényeg az, hogy az autót legyártják, mit tudom én, Budapestről 850 kilométerre, fölteszik a trélerekre, és mire ideér, vagy még fél út közben mondjuk, itt-ott megkocintják, meghúzgálják, és ezeket kiavítják, és én amikor elmegyek, bemegyek, és rendelek egy autót, és megjön az autóm, mondjuk 10 millió alatt már azt hiszem, hogy nem nagyon vannak Magyarországon sem autók, akkor úgy adják át nekem, mint egy új autót. Az én agyamba az új autó, az sérülés és javításmentes. Cserélni nem tudok, ugye, mert a szerződés, meg nem is mondom, tehát kiállították a nevemre a forgalmit, ott a rendszám, stb. Vagyis én azt gondolom, hogy be vagyok csapva ilyen értelembe, akkor nem lennék, hogyha azt mondaná a kereskedő, hogy a jobb első sárvédőt újra kellett fényezni. Mennyire általános ez, hogy újra javítgatják?
1: Mivel nagy tömegben szállítják az autókat, eléggé látunk, mindenki látott már autótrélet, hogy hogyan szállítják az autókat, egymás hegyén hátán majdnem, hogy, és hogy ezeket az autókat ugye be kell deponálni, ugye leveszik a trélerről, szállítják, raktározzák, óvatatlan, hogy kisebb-nagyobb sérülések keletkeznek ezeken az autókon.
0: És tényleg erre már vannak, hogy külföldön műhelyek,
1: akik... Itt Magyarországon is vannak műhelyek, gyakorlatilag a szállító cégeknek saját javító műhelyeik vannak, hát, itt Magyarországon, akik gyári technológiával javítják meg ezeket a hibákat, sérüléseket. Azt azért mindenképpen elmondanám, amikor egy új autót átveszünk, nem csak jogunk van, hanem kötelességünk is átvizsgálni az adott autót, és hogyha hibát találunk, akkor azt azonnal jelezni kell a kereskedőnek.
0: És aznak meg kell, hogy jelenjen, ugye?
1: Igen. Én most elhoztam a saját adásvételi szerződésemet a legutóbbi autóvásárlásomról, és itt azt került rögzítésre, hogy a gyártás befejezése és a vevő részre történő átadás között sérülések, bekövetkezett sérülések gyártói technológiával kerülnek kijavításra, és az ilyen kijavítások tényére jótársi szavatossági kártérítési igény nem alapíthatok.
0: Na hát ezért kezdtem én bele pontosan ebbe a témába, akkor viszont ugye sokan, sok nagyon okos azt mondja, hogyha veszel egy új autót, én nem veszek, de sokan vesznek, akkor ez a festék vastagság mérő című, nem tudom, kütyüvel kell oda menni, és főleg ezeket a sárvédőket megmérni, mert tipikusan ott szokott lenni.
1: Sárvédő, lökhárító, igen, ezek a sérülők.
0: A lökhárító az műanyag.
1: Az műanyag van, olyan eszköz, amivel meg lehet mérni azt is. Igen, érdemes ezt megnézni. Rögzíteni,
0: csak extrém
1: akkor...
0: vastagságnál van gáz, ugye?
1: Így van, igen. A gyártói technológia azért az nem jelent extrém vastag festék vastagságot később, de érdemes rögzíteni ezt, mert hogyha el akarjuk adni pár éven belül az autót, akkor legyen róla egy írásos dokumentumunk, hogy ezt mi már így vettük át, ez gyártói technológiával került megjavításra, és semmilyen problémánk nem lesz, viszont nem mondhatja azt a esetleges vevő, hogy én összetörtem az autót, és valahogy meg lett javítva.
0: Azért ez így megnyugtató, azt gondolom, hogy két nagyon fontos dologra is rávilágítottunk az elmúlt szűk negyed órában. Mégpedig az egyik az, hogy az új autóknál is igen lehetnek sérülések, amiket gyári technológiával kijavítanak, nem ez a baj, hanem az, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy ezek kerüljenek rögzítésre, írásba, mert akkor, hogyha majd eladjuk az autót, akkor nem lehet
1: lánkverni.
0: A másik nagyon fontos, mert hogy az egész beszélgetésünk abból indult ki, hogy hogyan válaszunk normális autófényező műhelyt, mert azért az fontos, hogy az autónk jól nézzen ki, ugyancsak a későbbi eladáskor is, hogy van egy pár alapvető kérdés, amit érdemes, sőt kell föltenni, hogyha kinézünk mondjuk a neten egy ilyen céget, össz is nézünk utána a referenciáiknak, mindig van népítélet, én ezt csak így hívom. Igen. Tehát a neten rá lehet keresni egy cégre, és ha ott nagyon vajákolnak, akkor meneküljünk. Soha ne az ár alapján válasszunk, egy hétnél rövidebb idő alatt nem lehet tisztességesen megcsinálni egy autót, és akkor még egy fontos kérdést tegyünk föl, hogy hőkamrás, igen, előrébb járok, hőkamrába fújják az autót, vagy nem. Hát nagyjából ennyi most itt az autókról, de ma még leszóróluk, még pedig a parkolás kapcsán. Dr. Sándor Mihálynak, a Dr. Fény alapító tulajdonosának köszönöm szépen, hogy eljött. Elvárunk máskor is.
1: Köszönjük.
2: Facsipesz.
0: Folytatjuk is egy egészen más témával, mégpedig azzal, hogy valaki végig gondolta már, hogy ha vesz egy mozi jegyet, ugye hát ez egy mindennapos dolog, vagy egy színház jegyet, akkor mit vesz? Hát tudom, egy jegyet, ez nagyon bután hangzik. A válasz pedig Eitmann Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől várom, aki megjött közben a stúdióba. Szia!
3: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Ez annak kapcsán jutott eszembe, hogy az elmúlt időszakban a hótér, jég, fagy, mit tudom én, ónos eső, közösségi oldalakon föltűnt, a barátnőm szólt egyébként, hogy például a játékszín kiírta, hogy semmiféle lehetősége nincs az egyszerű halandónak arra, hogy a jegyét visszaváltsa, vagy esetleg egy későbbi időpontra átprogramozza a látogatást, mert mondjuk nem tud följönni Pestre, hát van ilyen. Akkor én utána néztem, például az Operett Színház az, és rengeteg olyan színház, amire azt mondom, hogy állam vagy főváros üzemelteti, ezek adnak erre lehetőséget. Egyébként a játékszín még azt is kért, hogy magánszínház. Szóval, hogy mi van?
3: Igazából nem attól függ a dolog, hogy magánszínház, vagy mondjuk állami önkormányzati fenntartásúról van szó, vagy egyházi fenntartásúról. Ezt mindig tudni kell, hogy szerződést kötünk azzal, hogy mi jegyet vásárolunk. De hova tovább, hogyha fölülünk a BKV-re, azzal is egy szerződést kötünk, még hogyha nem is írunk alá egy szerződést, de azzal, hogy megvesszük a jegyet, vagy a bérletet, a szerződésről létre. De vissza a jegyekhez, a színház és egyéb koncert, vagy akár programjegyekhez. Ugye azzal szerződést kötünk, megvásároljuk azt a szolgáltatást, azt, hogy mi elmehessünk a színházba, ezért bizonyos jogaink és kötelezettségeink vannak.
0: Mondjuk az a kötelezettségünk, kifizessük.
3: Hát ilyen az az elsődleges kötelezettség, hogy kifizessük, aztán, hogy időben odaérjünk, mondjuk, nem mikor már megy az előadás, mondjuk ne zavarjuk másokat, ne hangoskodjunk, stb. Az általános elvárható dolgok. És ez egyébként nagyon fontos e tekintetben, hogy maguk az általános szerződési feltételei tartalmazzák a színháznak, koncertnek, akárminek, amilyen szolgáltatást igénybe veszünk, hogy milyen jogok és kötelezettségek és lehetőségek.
0: Na akkor itt megnéztem én ezt is, és a játékszínnek nincsen általános szerződési feltétele. Én nem értem, tehát akkor ezek szerint szabálytalanul működik?
3: Hát meglehetősen furcsa egyébként, mert kellene lennie az, hogy milyen jogaink vannak, kötelezettségeink,
0: nincs,
3: mikor
0: olyan,
3: kell odaérni. Ez egy komoly probléma egyébként.
0: És ezt ki fogja megvizsgálni, hogy valóban?
3: Hát most már mi, hogy így szóltál, úgyhogy köszönjük szépen. A kormányhivatalok nézik egyébként az általános szerződési feltételeket.
0: Ez e felett valahogy elsikoltak.
3: Azok meglétét, hiányosságát, illetve hogy a szerződési feltételek adott esetben tisztességtelnek-e, mert ezt is nézzük egyébként, hogy egy oldalon nem állapíthatnak meg indokolatlanul jelentős hátrányt a fogyasztóra, a vásárlóra nézve.
0: Hisz volt is erre példa, amikor ezért változtattál, jól emlékszem, a használt autóknál pont a ti kezdeményezésetekre.
3: Igen, mert az ASZ-nek is, amelyet, hogy megfelelően tartalmaznia kell mindent, azt nem lehet, hogy csak bármit, amit beleír a szolgáltató, akkor annak úgy kell lennie, annak tisztességesnek, és az felek, az egyen súlyban lévő felek jogait és kötelezettségét is megfelelően kell tartalmazni.
0: Én megértem, hogyha egy sporteseményre, egy koncertre jegyet vásárolok, akkor ugye erre volt is már Magyarországon többször is példa, amikor nem jött el az előadó, vagy valamiért elmaradt, akkor itt nagy sajtó visszhangja is volt, ment a balhé, visszakapják a pénzüket, vagy nem. De a mozi jegynél például valahogy nem gondoltam volna, ezek szerint, ha én veszek egy mozi jegyet, és nem adják azt a filmet, akkor kötelesek visszaadni a pénzem, de hát akkor engem más kár is ér, nem csak az, hogy kimarad az élmény.
3: Hát főszabály szerint kötelesek a pénzt visszaadni, ez az alap, hiszen nem nyújtotta azt a szolgáltatást, amiért te fizettél. De hogy egy analógiával élek, egy repülőjegyet vásárolsz, ugyanaz a helyzet, amikor törlik a járatot, ott is vissza kell adni, az más kérdés, hogy uniós szabályok
0: csak
3: is vannak,
0: az nem
3: és még kárta. Nyilvánvaló, de ilyen szempontból, jogi teljesen szempontból teljesen mindegy, hogy 2000 forint, vagy 200 ezer forint.
0: Vagy 2 forint, tehát teljes az elva lényeg.
3: Pontosan, hiszen szolgáltatást vásároltál ezzel, és nem kaptad meg azt a szolgáltatást, mert elmarad mondjuk a mozi előadás, elmarad a koncert, így van, az elmúlt években több ilyen is volt, amikor lemondta az előadó, vagy valami mást küldtek helyette, adott esetben ez is előfordult, az egy nem megfelelő szolgáltatás volt, visszajárt a vételár. Az, hogy egyéb káraid is származnak abból, hogy elmarad az előadás, mert mondjuk felutaztál és nem tájékoztattak, ez polgári úton érvényesíthető adott esetben, de ilyen miatt azért bíróságra nem fog menni senki, hogy
0: többbe
3: mondjuk...
0: Többbe kerül a leves, mint a
3: hát, meg nem is, meg határ alatt nem is mehet egyébként bíróságra, mert polgári úton nem érvényesíthető esetleg fizetési meghagyással, de most nem fog egy BKV-jegy vagy egy MÁV-jegy miatt senki se pereskedni. Na most más a helyzet, amikor amit te hoztál fel, amikor a fogyasztó nem tud elmenni, mert aki bármi közben jön, akár a hó miatt nem tud elmenni, akár ne adj Isten egy betegség.
0: Egyébként ez a téli állapot?
3: Maga a helyzet lehet viszmajor bizonyos szempontból, de hogyha az előadás megkezdődik, rendesen a szolgáltatást nyújtja, te az alapján, ha csak nem biztosít egy ilyen lehetőséget a szolgáltató, említettél ilyen példákat is, akkor ő nem kötelezhető arra, hogy visszafizesse a vételárat, hiszen ő ott volt, ő szolgáltatott. Az, hogy te mondjuk nem értél oda, ilyen szempontból tulajdonképpen mindegy, hogy most azért nem, mert nem járt a busz, vagy azért nem, mert elnézted az órát és elfelejtettél időben elindulni. Aha. Az más kérdés, hogy a szolgáltatók, és vannak szerencsére példák, amiket említettél te is, korrektül is tudnak kezelni fogyasztói kérelmeket, és hogy adott esetben most tényleg olyan hóhelyzet és éghelyzet van, hogy,
0: hogy ez
3: elfogadható és akceptálható adott esetben, de mondom erre még egyszer, nem kötelezhető, ha csak nem a szerződési feltételében ezt ő vállalja.
0: De az általános szerződési feltételben nem tisztességtelen, ha kiköti, hogy sohasem ilyen esetben indokkal se hajlandó visszaadni a pénzt, vagy egy másik jegyre becserélni? Ez nem tisztességtelen?
3: Hát az, hogy soha semmilyen esetben, az mindenképpen tisztességtelen, de azért nem mindegy, hogyha felsorolja milyen eseteket. Tehát a fogyasztó oldaláról felmerülő érdek, vagy hiba miatt nem került sor arra, hogy most ő odaért. Mert azért a hóhelyzetben is, ha egy órával korábban elindul, lehet, hogy
0: odaért. Na jó, azért hát, az onnos esőben az elmúlt valamelyik héten, még a, nem csak a budapesti, még a bécsi, a pozsonyi, meg nem tudom hány repülőtér lát. Na most akkor hogy négy kézláb csúszva?
3: Nyilván vagy? Nem, de itt most minden olyan helyzetről is beszéltünk, ahol színház, nem feltétlenül repülővel utazunk.
0: Nem, de azt mondom, ha ott jégpálya volt, akkor én sem mennék el a színházba. Én mondjuk hagynám, hogy veszem a jegy, bár ma már olyan drágák ezek a jegyek, hogy...
3: Ne hagyjuk veszni.
0: Igen.
3: Ez az egyik, amit akarok mondani, hogy ne hagyjuk veszni, és másik, hogy ekkor is próbáljunk jogi megoldással élni. Nagyon sokszor beszélünk a békeltető testületekről.
0: Igen, igen.
3: Tehát egy ilyen ügyben elviszük a békeltető testület elé. Nem veszítünk semmit, mert ingyen van, viszonylag gyorsan, és simán elképzelhető, a szolgáltató azt mondja, hogy hát jó, nem biztos, hogy igazat adok neked, de nekem fontos a fogyasztó, a vásárló, és ezért adok egy plusz jegyet a következő, nem tudom milyen előadásra. És ezért próbáljunk ezzel a lehetőséggel élni.
0: Egyébként saját tapasztalat, a fiam tapasztalat, hogy egyszer bedöglött valami mozigép, és fölajánlották akkor neki, hogy kap egy másik előadásra jegyet, és meg is kapta. Tehát, hogy mondjuk a mozikba szerintem talán még rugalmasabban kezelik. Egyébként, hogyha valaki vesz egy jegyet, és aztán mégsem akar arra menni, kötelesek-e átcserélni egy másikra, vagy ez is megint olyan, hogy ha akarják, igen, ha akarják, nem.
3: Ez megint egyedi kérdés, és általános szerzősi feltétel kérdésköre. Vannak lehetőségek, amikor kizárják ezt. Egyébként tipikusan ilyen koncertjegyek, sportjegyeknél ilyen nincsen, ilyen lehetőség, hogy mi elálljunk a szerződéstől. Egyébként jogilag sem állhatunk el, tehát ez nem minősül abban a körben, mondjuk ha interneten vásárolunk. Ez kiesik például a 14 napos elállás szabályról.
0: Tehát igen. Tehát interneten veszem meg a jegyet, akkor 14 napos
3: nincs
0: elállás
3: oda, nincs. Mondjuk egy átlag terméknél van, így van.
0: Ez például egy nagyon fontos információ, ez nem túl köztudomású. Pontosan. Azt tudtam, hogy vannak kivételek, de azt nem tudtam, hogy ez például az.
3: Ez az egyik kivétel. Ha az általános szerződési feltétel viszont tartalmazza, hogy mondjuk az előadás megelőző 72 órán kívül még te elállhatsz a szerződéstől, és te tényleg elállsz, akkor viszont be kell rajta vasalni ezt a lehetőséget, és akkor vissza lehet a hitelárat kérni.
0: Igen, én is azt gondolom, mondjuk engem nagyon meglepett, hogyha egy mozi jegyet veszek, vagy egy BKV jegyet, akkor is szerződök. Igen. És azzal ráutalom magatartásom.
3: Pontosan, hogy... hiszen te veszel, felszállsz a BKV járatára.
0: De a BKV ASF-ét az életben nem olvasta senki, és nem is fogja szerintem. De ezt jobb, ha tudjuk, szóval elég.
3: Persze fontos. Hát a BKV-nak kell egy megfelelő szolgáltatást nyújtani, biztonságos szolgáltatást nyújtani, ráadásul a biztosítás is kötődik a te jegyvételedhez, hogyha ne adj Isten valami történik a buszon. Úgyhogy ezért is, meg a jogi jogszabályok alapján se szerződésnek.
0: És az, aki ingyen utazik? Vagy ingyen kapja a jegyet, mert miért ne kaphatna?
3: Akkor is szolgáltatást vesz igénybe. Az, hogy most az egy ingyenes szolgáltatás, azzal, hogy ő felszállt a buszra, ugyanazok a jogok, lehetőségek illetik meg, úgyhogy e tekintetben is akkor ugyanaz illeti meg, mint hogyha mondjuk fizetett volna érte.
0: Aha. Hú, azt hiszem ezt kiveséztük, szerintem tanulságos volt. Köszönöm szépen, mindjárt folytatjuk.
2: Facsipesz.
0: És tényleg folytatjuk, mégpedig dr. Kertkés András ügyvéd úrral, aki már itt is van, és megígértem, hogy azzal fogunk foglalkozni,

0: Pesten legalábbis elszabadult ilyen értelemben már pokol, tehát olyan pofátlanul tudnak emberek leparkolni, hogy milyen következményei vannak, én biztos kitépném a hajam, mert én egy ilyen beidegesedő fajta vagyok, de hogy van-e valami olyan szabályos, tehát hova forduljunk, hova szaladjunk?
1: Hát alapvetően egy kapubeállóba azt kell megkülönböztetnünk, hogy az az adott útszakasz egyáltalán parkolásra kijelölt övezete. Tehát hogyha azon az útszakaszon nincsenek felfestve a parkolóhelyek, tehát ott alapvetően tilos a parkolás, akkor még a tulajdonos sem parkolhat a saját kapubejárójában az úttesten. Egyébként ugye a tulajdonosnak az engedélyével én ott megállhatok, hogyha azt tudom igazolni, hogy ő hatalmazott fel arra, hogy én ott várakozzak. De hogyha ez nem így történik, ugye nyilván a kérdés arra irányult, hogy ha a tulajdonos nem járul hozzá, és tulajdonképpen a szabálytalanul parkoló gépjármű akadályozza a tulajdonost a ki- és behajtásban, tehát tulajdonképpen korlátozva vannak a tulajdonosi jogai. Ebben az esetben ugye a közterület felügyelethez vagy a rendőrséghez fordulhatunk. Tehát, hogyha én fölhívom a közterület felügyelethez, általában őket javaslom, mert a rendőrség úgyis azt fogja mondani, hogy hívják a közterület felügyeletet, de mindketten eljárhatnak. Tehát a közterület felügyeletet én fölhívom, és azt mondom, hogy itt az én kapubeállomban valaki szabálytalanul tilosban parkol, mondjuk így, akkor ők, hát az, hogy mennyi időn belül érkeznek a helyszínre, ezt ugye a jogszabály nem írja le, ez kapacitás függő, de általában kiküldenek egy ellenőrt, ő ott fölvesz a helyszínen egy jegyzőkönyvet, megállapítja, hogy valóban akadályozva van a ki- és bejutás ugye a garázsba, és akkor ő hív egy trélert rögtön, ami meg szintén ugye a kapacitás kérdése, hogy mennyi időn belül lesz egy szabad tréler, aki a helyszínre jön, fölemeli a gépjárművet és elszállítja.
0: Ez olyan szép, hogy nem igaz, megmondom, miért egy hallgató annak kapcsán kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy a facsipesz2025@gmail.com-ra jött egy nagyon hosszú levél egy hallgatótól, és leírta horror történetét, hogy a garázs elé parkolt egy elég drága autó, neki egy kis egyszerű kis egy idősebb bácsiról van szó, ő jogszerűen kinézegette a netről, kihívta a közterületeseket, azok 2 óra múlva oda bókláztak, megállapították, hogy ilyesz tényleg itt áll, és a következő, tehát se jegyzőkönyvet nem vettek föl semmit, hát tessék megvárni, míg elmegy. Na most ilyenkor mit lehet csinálni? A közterület felügyelők főnökét kell fölhívni, hogy ha ismerjük a jogainkat, és elmondjuk, akkor jobban megérnek és szabályosak? Vagy mi?
1: Hát az, hogy a gyakorlatban ez mennyire működik, az nyilván egy másik kérdés.
0: Nem, ja, ebben
1: az esetben a közterület felügyelet részéről eljáró ellenőr szabálytalanul járt el. Tehát én azt gondolom, hogy akkor elkérem a jelvényszámát, és vele szemben tudok egy panaszt tenni. Tehát nekik úgy a kötelessége lett volna ott fölvenni egy jegyzőkönyvet, megállapítani és kihívni a trélert. Tehát neki jogszabály szerint ez a kötelessége. Egyébként a szabálytalanul parkoló gépjárműnek a tulajdonosa ilyenkor ugye nem csak a szabálysértési bírságot köteles megfizetni, hanem ugye a kiszállásnak a költségét, elszállítás költségét, illetőleg a tárolásnak a költségét is.
0: Ez pont ugyanaz, mint amikor...
1: Az nagyon fontos egyébként, hogy ne keverjük össze a parkoló ellenőrt, meg a közterület felügyelet részéről eljáró ellenőrt, hiszen a parkoló ellenőr az ugye az önkormányzat által ugye a szabályosan parkoló gépjárműveknek, tehát aki kijelölt parkolóhelyen állnak, azt ellenőrzik, hogy díjfizetés mellett várakozik vagy sem. Tehát ők egyetlen egy dologra jogosultak, ugye a pótdíjazásra. Tehát nekik ugye felügyeleti hatáskörük nincsen, mint a közterület felügyelőnek. Egyébként általában ugye egy épületben vannak, sőt most már azt hiszem rendészeti igazgatóságnak hívják sok helyen őket, és egy cégnél is nevezzük, úgy dolgoznak, de fontos, hogy közterület felügyelőnek kell lenni annak a személynek, aki arra jogosult, hogy egy ilyen helyzetben eljárjon.
0: Kell, hogy elvénye is legyen, mert
1: neki biztos, hogy van neki elvénye és igazolvány száma. Tehát itt egy elég hanyag intézkedés volt, hogy úgy mondjam.
0: Igen.
1: Tehát ezt azért kellett volna.
0: Tehát akkor, de az a baj, hogy ennek nincs időkorlátja, tehát hogyha soká jön ki a közterületes, és soká jön ki a tréleres, akkor egy fél napot is eltölthetünk azzal. Mi van, közben megjön az autó tulajdonosa?
1: Hogyha közben megjön a tulajdonos, és ott van a közterület felügyelet részéről eljáró személy, akkor helyszíni bírságot szab ki, így van. Hogyha nem jön meg, akkor ugye elindul a szabálysértési eljárás, ami ugye már általában egy magasabb büntetési tételt von maga után. Hogyha hamarabb érkezik meg a gépjármű tulajdonosa, mint a közterület felügyelő, hát akkor úgyis be fog ülni a gépjárműbe, el fog menni, és hát jó esélye következmény nélkül marad ez a cselekmény, de általában azért a helyszíni bírságot kiszabják.
0: Érdemes ilyenkor lefotózni, hogy mit csinált, hogy ott áll, és hogy akadályoz engem? Tehát ez valamiben segít? Utólag menjünk be a közterületesek, vagy mit csináljunk?
1: Hát most nem tudom, hogy engem, ha már elállt, akkor mennyire vigasztal az, hogy még belerángatom magamat egy eljárásba. Meg hát azért itt ha visszakanyarodunk arra a témakörre, hogy ugye mennyire igazolható egy parkolási pótdíjazás esetén az, hogy az valóban ott és valóban abban az időpontban történt, ha én bebatyogok a kis fénykép felvételemmel, akkor biztos, hogy a gépjármű tulajdonos fogja mondani, hogy nem ott készült és nem akkor készült, és aha, akkor már az a kérdéskör merül föl, hogy mennyire hitelesített az a mérőeszköz, amivel az a fénykép felvétel készült.
0: De ezek a minket büntetnek, hát akkor igen, az nagyon.
1: Igen, most itt a határidő tekintetében is ott eszem, hogy általában a határidő az állampolgárokra vonatkozik, tehát a hatóságra azért annyira nem.
0: Igen.
1: Sok esetben nem.
0: Igen.
1: Sok esetben nem. Úgyhogy hát ez egy kellemetlen helyzet mindenképp.
0: Tehát akkor magyarul hívjuk ki azonnal a közterületeseket, hogyha látjuk, hogy nem ül senki abban az autóban, akkor próbáljuk előkeríteni egy közterest.
1: Így van.
0: És hogyha az nem csinál semmit, akkor szólítsuk föl arra, hogy írjon egy
1: jegyzetet. Hát én azt gondolom, hogyha valaki a helyszínen intézkedő közterület felügyelőnek elmondja, hogy mennyire tisztában van a jogaival, tehát tudja azt, hogy neki most itt egy jegyzőkönyvet kell fölvenni, meg kell állapítani azt, hogy akadályozva van a kibejutás, akkor a területfelügyelő is máshogy fogja kezelni azt az ügyet.
0: Aha, hát igen, ez egy tapasztalat, hogyha tudjuk, hogy mi mit kell lépni, akkor azért jobban meg is csinálják, nem néznek minket, hát hogy mondjam, milyenek.
1: Így van.
0: Oké, köszönöm szépen, hát megnyugtattál már csak azért, mert legalább tudjuk, hogy mi a lépés. Egyébként az jutott eszembe, hogy például vannak olyan villamos szakaszok, ahol például megállnak a villamos, nem tud elmenni a villamos, és akkor ott áll, és akkor nem egy embert akadályoz az a drága
1: hát
0: jó autós.
1: Hát így van, hanem
0: több százat a
1: tömegközlekedést.
0: A Polozsitér például egy tipikus.
1: Ott feltehetően hamarabb intézkedne.
0: Igen.
1: Már azt gondolom, hogy aki a villamosinem áll meg, azért az nem fog egy órát várakozni. Azt
0: nem a sinem, csak úgy áll meg,
1: hogy nem tudnak elmenni. Hát az 5 perce beszaladok, kijövök, és akkor ez általában következmény nélkül marad, de abban az esetben is ugyanez az eljárás rend.
0: Köszönöm szépen dr. Kecskés Andrásnak, meg azt is, hogy eljöttél, várunk vissza.
2: Facsipesz.
0: És dr. Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője is már itt ül a stúdióban. Köszönöm neked is, hogy itt vagy. Egy izgalmas témát fogunk ma.
3: Köszönöm a meghívást. Köszönöm a kedves hallgatókat.
0: Hazudnék használom, hogy nem szeretek én is letöltögetni játékokat, aztán rájövök, hogy nem jó, és akkor próbálok tőle szabadulni. Szerintem az hazudik, aki azt mondja, hogy nem töltött le soha életébe. A baj az, hogy én olvastam, például egy nagyon komoly tanulmányt csináltatok, hogy ezeket, hogy minket manipulálnak. Na, ezt már kikérem magamnak. Hogyan tudom ezt megakadályozni?
3: Hát pedig ez sajnos így van. A gazdasági versenyhivatal már évek óta foglalkozik ezzel a témával. A GVH szakértői már 2023-ban egy átfogó vizsgálatot végeztek a mobiltelefonokra letölthető játékok, illetve általában a videójátékok tekintetében. Ugye nem csak mobil játékokról van szó, hanem akár számítógépen használatos játékokról van szó. És ezek elsősorban azért persze mi felnőttek is játszunk ilyen játékokkal, de ezek elsősorban a gyermekeket célozzák, ugye ezek a különböző alkalmazások, ezek a különböző fejlesztők. A felmérések szerint egyébként a felmérések elég megdöbbentőek, mert évek óta rámutattak arra, hogy az általános iskolás korú gyerekek több mint háromnegyede rendszeresen játszik ilyen.
0: Hát azért már azt látja, hogy anyuka is játszik, apuka is játszik, akkor ő is játszik. Szóval azért azt gondolom, hogy tőlünk indul ki ez a
3: igen, a szülői példamutatás nagyon fontos, erre is vannak számok. A mobil játékozó szülőknek, a gyermekeinek a 92%-a mobil játékokat használ. Tehát aha, a szülői példamutatás valóban fontos. Azok a szülők, akik nem használnak mobil játékokat, azoknak csak az 55%-a
0: mobiljátékozik. Nem voltak még mobil játékok, mikor az én gyerekem legózott, akkor én is legóztam, sőt, hát megharagudtam, ha nem hagyta, hogy legózzak. Tehát, hogy változik a világ, úgy mi is más mintát adunk.
3: Hát igen, csak ugye az a kérdés, hogy ennek milyen hatásai vannak. Ugye az Egészségügyi Világszervezet, a WHO már 2019-ben felvette gyakorlatilag a függőségeknek a listájára a videójátékokat, vagy igen, a mobiljátékokat. Valóban ez egy függőséget, addikciót okozó tevékenység, a WHO már évek óta rámutatott erre. És ami nagyon fontos tisztáznunk, hogy ugye itt nagyon sokszor ingyenesen letölthető applikációkra van szó, de az fontos tudnunk, hogy az online térben, a digitális térben semmi sincsen ingyen. Olyan nincsen.
0: Hogy értem?
3: Olyan nincsen, hogy ingyenes. Háromféle módon tudunk fizetni az online térben. Az egyik az, hogy fizetünk pénzzel, megvásárolunk bizonyos szolgáltatásokat, vagy applikációkat. A másik két mód pedig az, hogy fizetünk a figyelmünkkel. Azaz különböző reklámokat nézünk meg, promóciókat nézünk meg, csak akkor tudunk tovább lépni egy játékban, hogyha újabb játékot letöltünk.
0: És ilyen újabb... is van.
3: Ilyen is van. Gyakorlatilag ilyen kapcsolt szolgáltatások vannak ezekben a játékokban. Nekem egyszer a gyermekem használta a mobiltelefonomat ilyen mobil játékozásra, nagyon, nagyon gyorsan 10-12 különböző applikáció jelent meg a telefonomon, hiszen gyakorlatilag úgy lehet tovább lépni a játékban, hogyha újabb és újabb promóciókat, játékajánlókat néznek meg a gyermekek. A harmadik mód pedig, hogy fizetünk az adatainkkal, ez a harmadik mód. Opa. Ezek a játékok nagyon gyakran személyes adatok megadását is kéri, illetve például a mobiltelefon különböző funkcióhoz való hozzáférést is kérnek. Tehát mondjuk azt kérik, hogy adjunk hozzáférést a kameránkhoz, adjunk hozzáférést a mikrofonunkhoz, a mobiltelefonon, és hát ezen keresztül bizonyos tevékenységet, adatgyűjtést végeznek.
0: Ezért
3: ezek az applikációk.
0: Van az, hogy én beszélgetek a barátnőmmel, mit tudom, egy kanapéról, és akkor 4 perc múlva valamire egyszer csak följön olyan, hogy nem tudom, a kanapék. Tehát...
3: Valóban ez nem fikció, ez valóban így van.
0: Így?
3: Ez valóban így van, nagyon sok applikáció. Nézzük át a telefonunkon a különböző alkalmazásokat, hogy milyen jogosultságot adtunk ezeknek az alkalmazásoknak, és meg fogunk döbbenni. Azt látjuk, hogy a legtöbb alkalmazásnak adtunk jogosultságot arra, hogy használja a mikrofonunkat, használja a kameránkat, az internetezési szokásainkat lementse, és azt továbbítsa. A közösségi média használatunkról
0: ez
3: monitoring.
0: Ez az engedélyezés.
3: Igen, gyakorlatilag igen, gyakorlatilag ez is ehhez tartozik. És ezt ugye ezek a szolgáltatók ezt értékesítik ezeket az adatokat, hiszen az online térben a legnagyobb érték az az adat. Tehát ezeket eladják és értékesítik, tehát rögtön nem ingyenes az applikáció, amit letöltöttünk, vagy az a mobil játék, amit letöltöttünk, hiszen mi gyakorlatilag hasznot hajtunk azzal, hogy használjuk ezeket az alkalmazásokat, és hát ezért van, hogy ezek a szolgáltatók aztán mindent megtesznek azért, hogy minél többet használjuk ezeket az alkalmazásokat, mobil játékokat, videójátékokat, hiszen ők ezáltal tudják kifejteni a kereskedelmi tevékenységet, hogy mi használjuk ezeket.
0: Megmondom őszintén, egy kicsit ledöbbentem, meg azon gondolkodtam, megvan-e még a garázsban a Lego, mert akkor fölviszem, inkább azzal játszunk.
3: Vegyük elő a Legót, én mindenkinek azt javaslom. A szülői példamutatásról volt már szó, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a gyermekeinket megtanítani arra, hogy hogyan viselkedjenek a digitális térben. Ugye amikor a gyermekünk elkezd mondjuk járni, akkor levisszük az utcára, és sétálunk vele, és megtanítjuk a közlekedési szabályokra.
0: Mondjuk
3: ugye?
0: Egy 3 gyerekes apa, akinek van rutinja benne.
3: Valóban, de hát ugye ez úgy történik, hogy ugye megállunk a piros lámpánál, elmondjuk a gyerekünknek, hogy itt jön a villamos, itt meg kell állni, amikor zöldre vált a lámpa, akkor átmehetünk. Ugyanígy a digitális térnek a szabályai is meg kell tanítanunk a gyermekeket.
0: Hát nem 10 generáció óta van ez, azért valljuk.
3: Nehéz helyzetben vagyunk, de ezért a gazdasági versenyhivatal is próbál segíteni, mind a gyerekeknek, mind a szülőknek. Van egy digitális tudatosság programunk, amit elindítottunk, ennek az információ elérhetők a gazdasági versenyhivatal honlapján, illetve a kollégák azok járják országszerte az iskolákat, és órákat tartunk a diákoknak, pontosan ezekről az adatvédelem kérdéseiről és a digitális tér veszélyeiről.
0: Oké, de most itt a rádióba próbáljunk meg olyan hasznos tanácsokat adni, amiket aki akar, az meghallja és meg is érti. Tehát, hogyha tetszik egy játék, sokszor van olyan, én valakit azt hallottam, ami letölt egy valamit, amire azt hiszi, hogy az a játék, majd kiderül, hogy egészen más.
3: Igen,
0: ilyen
3: valóban
0: is van.
3: Hát valóban előfordul, hogy más van a promócióban, a játék bemutatójában, aztán más van valójában a játékban. Nagyon fontos például a szülőként figyelni, van ez az úgynevezett PEGI besorolás. Ez ugye, hogy a filmeknél vagy a meséknél is látjuk, hogy milyen korosztálynak ajánlott egy adott termék, mondjuk egy film vagy egy mozifilm. Ugyanúgy a mobil játékoknál is van egy ilyen besoroló rendszer. Nézzük meg, hogy PEGI 3 az a 3 éves kor felettieknek ajánlott, vagy PEGI 7, az a 7 éves kor felettieknek ajánlott játék. Ez nagyon fontos nyomon követni.
0: Ez a gyerekeknél.
3: Igen, és 3 éves kor alatt nincs. Tehát 3 éves kor alatt tilos a gyermekeknek bármilyen mobil és videójátékot adni.
0: Jó, de felnőtteknek meg milyen támpont van? Tehát, hogyha én le akarom, valamilyen játék tetszik, azt hogy ellenőrzöm le, hogy mit fizetek érte, ha hát, ingyenesnek mondja.
3: Hát ingyenesnek mondja magát, de a játékoknak a döntő többségében aztán valamilyen módon felmerül a fizetés lehetősége.
0: Vagy azt jelenti, a reklámokat adnak.
3: Hát vagy úgy lehet tovább lépni például, hogy vagy megnézzük a reklámokat benne, ugye ezzel időt töltünk, figyelmünket fordítjuk erre, vagy mondjuk később megjelennek különböző fizetési lehetőségek, ha mondjuk szintet akarunk lépni ebben a játékban, és nem csak mindig ugyanazzal szeretnénk játszani. Tehát ha szórakoztatni szeretnénk magunkat ezzel a játékalokat, előbb-utóbb a fizetésnek a lehetősége felmerül. És ugye itt megint az fontos kérdés, hogyha megadjuk a bankkártya adatainkat, a személyes adatainkat, azok hova jutnak el ezek az adatok, és mondjuk észreveszünk azt esetleg, hogyha megadtuk egy mobil játékban a bankkártya adatainkat, akkor esetleg különböző más levonások, terhelések is megjelennek a bankszámlánkon, amiről aztán rettentően nehéz leiratkozni nagyon sokszor, hiszen ezek általában ismétlődő
0: előfizetések. Ez majd beszéljünk a következő műsorok valamelyikében, mert ez nagyon messze visz. Én mondjuk meghökkentem azon, amit hallottam, hogy gyakorlatilag mindent. Tehát volt egy könyv 5-10 éve, az volt a címe, hogy a Kör, és gyakorlatilag azt hiszem még talán mozifilmet is csináltak belőle, de a könyv sokkal megdöbbentőbb volt. Erről szólt, hogy annyira felfejlesztették ezt a digitális világot, hogy saját magunkat is megfigyeljük, és a megfigyelő is megfigyelt, szóval valami félelmetes, amit most mondtam.
3: Hát erre épül a digitális kereskedelem, hogy folyamatosan profiloznak minket, és egyedi ajánlatokkal próbálnak elcsábítani.
0: És az nem jó, ha kamu profilt teszünk föl például a közösségi oldalakra, aztán akkor nézhetnek, ez nem tudjuk kicselezni.
3: Hát, az a baj, hogy a felhasználói szokásainkat azok elég egyediek. Tehát alapvetően minket nem a megadott adataink alapján profiloznak, nem azt nézik, hogy megadtuk, hogy 40 vagy 50 évesek vagyunk, hanem a felhasználói szokásaink alapján különböző statisztikai módszerekkel próbálják azt megbecsülni, hogy valóban hány évesek vagyunk. Tehát nem az alapján lövük be a mi korunkat, hogy mit adtunk meg, hanem hogy milyen tevékenységet végzünk, és különböző pszichológiai vizsgálatok alapján próbálnak minket monitorozni.
0: Ez egy komoly üzletágban, ez félelm.
3: Ez egy nagyon komoly üzletág, és ez működik, ez az üzletág.
0: Hát persze.
3: És ennek mindannyian részesei vagyunk, akik okostelefont fogunk a kezünkbe. Idefelé menetén megnéztem, az én telefonomon 36 különböző applikáció van. Taxival jöttem ide, taxit is applikáción keresztül hívtam, rögtön a felhasználói szokásaimat is látják, és továbbadják ezek a szolgáltatók.
0: Mert még az útvonalaidat
3: is. Hogy merre jártam, azt
0: egyébként
3: is pontosan
0: látják. Egyébként azt igen, mert az én mobiltelefonomban ugye bele van építve egy ilyen GPS rendszer, aki nagyon csúnya, meg tám még az útvonalaidat is.
3: Hogy merre jártam, azt
0: egyébként
3: is pontosan látják.
0: Egyébként azt igen, mert az én mobiltelefonomban ugye bele van építve egy ilyen GPS rendszer, aki nagyon csúnyán beszél magyarul, egyébként nem tudja.

0: ő mire keresett rá az interneten, tehát rögtön tudom, hogy mit szeretne karácsonyra ajándékként.
1: Ez nagyon jó. Tehát akkor van azért egy kis haszna is. Van,
0: lehet ennek haszna is, de azért jó óvatosnak
1: lenni. De ne vicceljük el, igen, az e-mailjeinket is figyelik.
0: Hát, hogyha ez jogosultságot adunk, akkor akár az is lehet. Egyébként... Nagyon fontos azt megnézni, hogy mihez adunk jogosultságot. Ugye nagyon gyakori ezeknél az applikációknál, hogy úgy vannak alapból beállítva, hogy mindenhez engedélyt adunk, és gyakorlatilag akkor kell cselekednünk, hogyha nem akarunk engedélyt adni valamihez. Ezért mindenkit arra bíztatok, hogy nézze át a telefonján, hogy milyen applikációkat használ, milyen engedélyek vannak beállítva, és lehetőleg akkor tiltsa ezeket a különböző engedélyeket.
1: Tudja, de ezt
0: ha nincs erre szükség.
1: Köszönöm szépen. Horváth Bálint a GVH kommunikációs vezetője volt, aki azt mondom, engem nagyon megrémisztett, szerintem legalábbis a hallgatók nagy részét jó lenne, ha elgondolkodtatna, és lelki szemeim előtt látom, aki mindenki kütyűzik a telefonjával, és megnézi, hogy hány és miféle applikációja van.
2: Facsi Pesz.
1: És már is folytatjuk, Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője van itt. Ő is egy bombasztikus hírrel jött, szerintem sokakat érint, mert ahogy én tudom, én nem vagyok érdekelt, egyre többen kezdtek el kriptózni Magyarországon. Na aztán most élek a gyanúval, hogy nem annyira sokan fognak. Én nekem azt tűnt föl, amikor a Revolut bejelentett, hogy itt nem foglalkozik Magyarországon kriptóval, és én nem nagyon értettem, hogy miért, de most már azért nagyjából érthető, december óta azt hiszem, hogy ez Magyarországon van, így bekeményítettek, és életbe lépett egy szabályozás. Szia, Andris!
3: Szervus, Kriszta, és köszöntöm a kedves hallgatókat, meg köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, szóval, hogy engem például az meglepett, hogy ez milyen sok embert érint. Tehát ugye a kriptózás, az mondjuk, ha csak a Revolutot nézzük, akik ugye még decemberben, mielőtt még ez igazából beszakadt volna ez a történet, mert most azt mondjuk, hogy most persze, egy nagyon furcsa faramúci helyzetben van ez az egész.
1: December 27, ha jól emlékszem, karácsony után.
3: Ők olyan 18-a körül jelentették be azt, hogy akkor ő náluk megszűnik a kriptó lehetőség, teljesen. Tehát, hogy ő náluk ez 500 ezer magyar ügyfelet érintett. Tehát azt mondom, hogy minden 20. magyar az a Revoluton kriptózott eddig. És hát tudjuk, hogy van ugye magyar szolgáltató is, aki ezzel foglalkozik, és náluk is úgy tudjuk, hogy 100-200 ezer ember biztosan érintett ez a dolog.
1: Majdnem 1 millió ember.
3: Tehát azt mondhatjuk, hogy simán lehet, hogy akár 1 millió embert is érint Magyarországon ez a dolog, ami meglepő egyébként, mert hogy,
1: én azt mondjuk,
3: hogy ez milyen hipermodern dolog, meg csak a gazdagoké, meg
1: mit te kriptózol.
3: Hát igen, szóval van, aki kriptózik, mert nyilván van, aki a személyiség részévé teszi ezt, és akkor azt hirdeti magára, hogy mondjuk ő megtalálta a befektetés csúcsát, vagy hogy szóval, hogy ismerünk, vagy látunk ilyeneket, akár ismert emberek között is vannak ugye olyanok, akik régóta kriptóznak, például Sebestyén Balázsról, ugye tudjuk, és ő nagyon sokszor beszél erről.
1: Hát majd most nem fog.
3: Hát ezt majd meglátjuk, hogy fog, vagy nem fog.
1: Mert
3: most jelenleg ugye az van, hogy a kriptó kereskedés az jelen pillanatban illegálissá vált Magyarországon, de azt mondhatjuk, hogy ez egy joghézak tulajdonképpen, vagy nem tudom, én nem vagyok jogász.
1: Itt
3: ülnek jogászok, lehet, hogy még kiegészítenek. Szóval a következő a helyzet. Az, hogy nekem van kriptóm, az nem illegális. Tehát, hogyha nekem van egy kriptó tárcám, úgy mondjuk ezt a kriptósoknál, az nem illegális, hogy nekem azon bitcoinom, vagy ethereumom, vagy bármilyen más kriptovalutám van. Viszont adása, vétele, lekötése az jelen pillanatban illegálissá vált.
1: És börtönbüntetéses.
3: 5 millió forint fölött az már jelentős értéknek számít, és ott akár még szabadságvesztés is lehet a dolognak a következménye, hogyha úgynevezett validálás nélkül kereskedek kriptóval.
1: Na, ez mit jelent magyarul?
3: Ez, amit az új szabályozás bevezetett, hogy minden átváltás, tehát amikor kriptót fizikai pénzre váltunk át bármelyik irányba, akkor ott egy úgynevezett validálási folyamatnak kell megtörténnie. Ez egy nagyon érdekes dolog, az Európai Uniós szabályozásnál szigorúbb és attól független dolog, tehát ez egy plusz dolog, amit a magyar jogalkotó bevezetett, csak az a probléma, hogy ilyen cég, aki ezt a validálást elvégezhetné, ez összesen egy van Magyarországon jelen pillanatban, amit egyébként december közepén kezdett el működni. Tehát igazából annyira megrövidültek ezek a határidők, hogy

0: Például a Revolut azért választotta azt, hogy ő ebből nem kér, mert egyszerűen nem akarta azt, hogy aztán itt komoly jog következmények elé nézzem meg, tehát esetleg ugye belekeverje, úgymond az ügyfeleket egy ilyen
1: magyarul az, aki a validálást végezheti, annak nyilván van a Magyar Nemzeti Bank engedélye, gondolom én.
0: Hát ugye,
1: nyilván akkor ezek szerint, de lehet, hogy nincs.
0: Egy ilyen cég van jelenleg Magyarországon, akik ezt a validálást elvégezhetik.
1: És azon keresztül még lehet, akik ezek szerint kriptoz?
0: Úgy hogy Caduceus ZRT, most alakultak, nem régiben, nem sok mindent lehet tudni, két alkalmazottjuk van, megkértem az adataikat, nem sok mindent
1: ők
0: lehet tudni.
1: Rajtuk keresztül lehet kriptozni, nem kell börtönbe
0: ugye
1: menni?
0: Ő rajtuk keresztül nem lehet kriptozni, tehát ők egy validátor szolgáltatást nyújtanak, amit a kriptókereskedő vehet igénybe, és nyújthatja a természetes személynek. Tehát a természetes személynek jelen pillanatban semmilyen lehetősége nincs arra, hogy legálisan kriptót váltson. A befektetései megmaradhatnak kriptóban, amennyiben az nem a Revolutonban, mert a Revoluton nem maradhattak meg. A Revolut azt választotta, hogy el kell adnod, vagy át kell vinned egy olyan kriptótárcába, ami nem revolutos, vagy ők maguktól átváltják. Ugye ez egy nagyon komoly probléma lehet, mondjuk, hogyha az árfolyamok miatt, mert mindenki tudja, a kriptózásnak az a lényege, hogy olcsón veszem a kriptót, aztán drágán eladom.
1: És akkor, de most akkor gyakorlatilag beragadnak azok az embereknél a kriptó, mert hiába
0: így van,
1: meg külföldre.
0: Most beragadtak. De hát nem tudom pontosan, hogy ez hány embert érint, de ugyan beszélünk arról, hogy 500 000 biztosan érinthet.
1: Igen.
0: Igen, ők beragadhattak.
1: Igen.
0: A pénzük is beragadhatott, meg esetlegesen rosszul járnak majd. Bár azért kriptóban rosszul járni nem olyan
1: mit
0: könnyű.
1: Mit lehet nekik most javasolni, hogy maradjanak nyugton, várják meg, mi lesz a vége, vagy mit tudnak tenni?
0: Hát jelenleg csak azt tudnak csinálni, hogy várnak. Tehát ugye a CoinCash, például van egy ilyen cég, hogy CoinCash, ez 2017-es magyar kriptókereskedő cég, akinél lehetett kriptózni, ők a teljes szolgáltatásukat felfüggesztették jelen pillanatban. Tehát semmilyen módon nem lehet a szolgáltatást igénybe venni. Nekik még egyébként fizikai ATM automatáik is vannak, ahol kriptót vehetek, oda viszem a forintomat készpénzben, bedugom az ATM-be, és ad helyette nekem kriptót. Aha. Ezt is felfüggesztették. Minden.
1: Sőt, volt olyan, ahol mi kriptóba lehetett vásárolni is, de lehet, hogy csak...
0: Jelenleg az se lehet.
1: Aha. De csak Magyarországon, tehát a Bécsbe
0: Magyarországra
1: kimegy...
0: vonatkozó. Hát, hogy mi van, ha Bécsbe kimegyek, ugye például itt van ezzel kapcsolatban egy érdekes fejlemény, hogy van egy bécsi székhelyű nagy cég, a Bitpanda, akik most azt találták ki, hogy majd ők a magyar ügyfeleket szépen begyűjtik maguknak, mert ők bécsi székhelyűek, van Európai Uniós úgynevezett MICA engedélyük, úgy hívják ezt az engedélyt,
1: amihez kell,
0: nagyon aranyos, igen, és akkor majd ők begyűjtik a magyar ügyfeleket maguknak. Én egyébként azt gondolom, tehát, hogy jelen pillanatban a váráson kívül nem sok mindent tudnak csinálni azok az emberek, akiknek mondjuk ebben így benne ragadta
1: pénzük. A ragyogó pénz.
0: El nem vesztik, tehát azért arról nincs szó, hogy elveszítsék, de azért, hát na.
1: Na igen, mert akkor összefoglalom, tehát június végén módosították a büntető törvénykönyvet, új szabályokat vezettek be a kriptóeszközökkel kapcsolatban, és például ilyenek vannak benne, hogy amennyiben az átváltás különösen nagy értékre történik, itt mondtad előbb, hogy
0: igen, 5 millió.
1: A börtönbüntetés 3 év lehet, tehát ez nem túl csábító vagy kecsegtető.
0: Hát ez nagyon pedig, kemény.
1: Igen, ha pedig különösen jelentős, az milyen összeg lehet, nem tudjuk, tehát 5 millió fölötti, akkor 1-5 évig terjedő szabadságvesztés lehet.
0: Hát igen, és ugye a legnagyobb probléma egyébként az egésszel az, hogy nyilván jóhiszeműen mindenki jóhiszemű, és nyilván senki nem akar illegalitásba menni, de az itt a probléma, hogy nincsenek tisztázva a dolgok. Tehát például azt sem lehet tudni számunkra, akik mondjuk az interneten olvassuk a híreket, hogy mit jelent ez a validálási folyamat, amit kötelezően előírt a jogalkotó. Ez micsoda tulajdonképpen? Nem lehet tudni, hogy ez mi.
1: Hát ez érdekes. Szerintem vissza fogunk még erre térni. Most egyetlen egy mondatban tudom összefoglalni a jó tanácsot a kedves hallgatóknak, hogyha van kriptójuk, akkor most üljenek rajta, ne csinálják.
0: Hát jelenleg
1: semmit.
0: Ezt tudják csinálni.
1: Ugye? Nagyjából ez a pillanatnyi megoldás, de hogy lesz valami változás, akkor ugye be fogunk róla majd számolni.
0: Természetesen.
1: Zentai András, a hvg.hu főszerkesztője hozta ezt a megdöbbentő információt a kedves hallgatók számára. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nekem is már sok tisztem nincs, mert a műsoridőnk a végéhez közeledik. megköszönöm megtisztelő figyelmüket, de még mielőtt elköszönnék, azért elmondom, hogyha van olyan témájuk, vagy panaszuk, vagy nem rendezett dolog, amiről azt gondolják, hogy széles szakértői gárdánk tud segíteni, akkor ne habozzanak, írjanak nekünk, még az se kell, hogy történetet írnak, ha írnak egy telefonszámot, megtisztelnek, hogy megadják, akkor én föl fogom önöket hívni, és megpróbálunk segíteni. E-mail címünk facipes2025@gmail.com, tehát ide várjuk az e-mailjeiket. A mai műsor ezzel véget ért, elkészítésében, mint mindig, ma is Bicó Tamás volt segítségemre, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Szép napot, viszlát!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Média 1, a mikrofonnál Szalai Dániel, mellettem pedig Földes András, a 80 dühös újságíró alkotója, és egyébként pedig újságíró kolléga. Nyilván tegeződni fogunk. Szia András!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
1: És köszi, hogy elfogadtad a meghívást ilyen sűrű időszakodban, mert hogy ugye nemrég jelent meg a film, és ez rengeteg elfoglaltságot jelent most a számodra. Mekkora a sikere, hogy látod eddig a dolgokat?
2: Igen, én is tágra nyílt szemmel figyelem az eseményeket, mert alapvetően újságíró vagyok, így kerültem bele ebbe a projektbe, és lettem most egy film erejéig dokumentumfilmes, és meglepődve tapasztalom, hogy milyen sikere van itthon is a filmnek. Eddig 6 vetítésünk volt, mindegyik teltházas, maga a Budapest filmes forgalmazó is a meglepetését fejezte ki, hiszen ez egy dokumentumfilm, magyar film, nem túl erős PR költségvetéssel, de nagyon nagy az érdeklődés, és ami szintén pozitív, hogy nemzetközi szinten is nagyon jó a fogadtatás, egyetlen hét alatt 4 nemzetközi fesztiválra kerültünk be, ebből 3 egyébként A-kategóriás jegyzett fesztivál, a CPH Docs nevezetű koppenhágai fesztiválon lesz a nemzetközi premier, ez egyébként a hozzáértők szerint mondjuk a Berlinale szintnek felel meg a dokumentumfilmes világban. Leszünk a Thessaloniki Filmfesztiválon, szintén nagyon neves, egy holland filmfesztiválon, a Movies That Matter, aminek az a különlegessége, hogy emberi jogokkal, szabadságjogokkal, demokráciával foglalkozó politikus filmeknek ez egy nagyon erős európai fesztiválja, és leszünk még a One World prágai fesztiválon, ami egy Közép-Kelet-Európában jegyzett fórum.
1: Mondjuk is el ugye, hogy a film az Index széteséséről, a tömeges távozásokról szól. Te is ugye része voltál a távozóknak. Milyen volt úgy feldolgozni, hogy tulajdonképpen te is ennek részese voltál? Tehát ugye egyszerre kellett kívülről semleges szereplőként elkészítened, és közben azért érintve is voltál ebben.
2: Nagyon jó kérdés, mert ez volt az első szakmai ügy, amit meg kellett oldani. Ugye én ezt 2020-ban kezdtem el az események ideje alatt forgatni. Konkrétan nem tudtam, hogy miért forog majd a film, mi lesz ennek a célja. Egyszerűen csak rögzítettem a saját akkori szerkesztőségemben az eseményeket. Ebből lett aztán egy 5 éves forgatás, de már rögtön az elején, amikor nagyjából egy olyan 1,5-2 hónappal később eldöntöttem, hogy ebből kellene egy dokumentumfilmet csinálni, mert hogy annyira erős a sztori, és annyira jellemző az a történet a mai Magyarországra, amit sikerült felvennem, akkor szembesültem azzal, hogy én ugye egyrészt a közösség tagja is vagyok, másrészt tulajdonképpen egyfajta szereplőként, utikalauszként, riporterként meg is jelenek a képeken, de a dokumentumfilm szempontjából viszont jó, hogyha van valamelyes távolságtartás. És az akkori magyar producerrel találtuk ki, hogy bevonunk egy olyan dokumentumfilmest társrendezőként, akinek semmilyen kapcsolata nincs se a politikával, se az újságírással, viszont nagyon gyakorlott abban, hogy emberek történeteit filmes nyelven elmondja. Ez pedig Kis Anna dokumentumfilmrendező volt, akinek már nagyon sok filmje jelent meg eddig, és főleg ezzel az emberi interakcióban pörgő történetekkel foglalkozik. És egy nagyon izgalmas és nagyon jól működő párost alkottunk. Ő nem igazán értette, és nem igazán volt kapcsolódása ahhoz, hogy a politika, az újságírás belülről hogy működik, de éppen ez segítette azt, hogy néha rámutasson, hogy mi érdekes, mi nem érdekes a sztoriban, merre kellene vinni úgy az egész történetnek az alakulását, ebben neki kulcs szerepe volt. Néha pedig én mutattam rá, hogy bár szerintem mondjuk egy-egy jelenet fölösleges a történet vagy a dráma szempontjából, ezt igenis bele kell rakni, mert hogy ez egy kordokumentum is, és azon jelenet vagy azon interjú nélkül nem lesz érthető a történet. Ilyen volt például Vera Jourova megszólaltatása, ugye, aki akkor az Európai Bizottság egyik alelnöke volt, és ő felelt azért a médiatörvényért, ami gyakorlatilag az EU médiatörvénye lett 2025-től.
1: Ez az ENFA.
2: Ez az EMFA 2025 augusztusában lépett, úgy tudom, életbe egész Európában, és ennek az ötletét konkrétan a 80 dühös újságíró akciója adta, úgyhogy én például kiutaztam Brüsszelbe, és őt meginterjúvoltam, és ő elmondta ezt a történetet, és hogy ez miért fontos más európai országok számára is. Ez nyilván a dráma szempontjából nem volt annyira fontos, de a tényszerűség, meg a történet súlya szempontjából szerintem nagyon lényeges volt, itt például nekem volt szavam.
1: Ugye az is érdekes számomra, hogy engedték, hogy te ott filmezzél, hiszen azért ezek belső értekezletek voltak, válságértekezletek, tényleg nehéz helyzetben vetted elő a kamerádat, tehát mondjuk a Bodolai László ugye az Index ügyvédje, tehát hogy ő például nem mondta neked azt, hogy tedd el a kamerát, sőt, még utána még volt egy horgásztatok is ott a videóban, ugye lehet olyat is látni.
2: Igen, a Bodolai pozíciója nagyon bonyolult, az Indexet kiadó, tulajdonló alapítványnak volt a vezetője, ez rettentő bonyolult, és tulajdonképpen ennek a szövetnek a megértése egy kicsit fontos ahhoz, hogy az ember tudja követni a történetet, viszont nem akartuk ezzel terhelni és untatni a nézőket, és ezért például bekerült egy 4 perces rajzfilmes magyarázó a filmbe, ami elmondja az akkor 10 éves Orbán kormányzás történetét, a demokráciára gyakorolt hatását, és azt is, hogy milyen konstrukcióban működött az Index, és ez gyakorlatilag a filmnek az egyik legtöbbet idézett jelenete lett, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Ezt csak ide kötöm, hogy a Bodolai szerepe tényleg nagyon bonyolult, de visszakapcsolódva arra, hogy mennyire engedték azt, hogy forgassak, a film indexes és ex-indexes közössége nyilvánvalóan engedte. Azt nagyon fontos megjegyezni, hogy egyetlen titkos kamerás felvétel sincsen a dokumentumfilmben, tehát minden úgy lett fölvéve, hogy akik megjelennek, azok tudták, látták. Ez mondjuk egyértelmű is, hiszen nagyon sok interjú van benne, mind indexesekkel, mind ex-indexesekkel, mind pedig ugye a NER oldalát képviselő szereplőkkel, és az indexesek azok, és a kollégáim nyilvánvalóan örültek annak, hogy én ezt forgatom, illetve ott az esemény sodrásában nagyon sokan kameráztak akkor a telefonjaikkal, szóval az akkoriban nem volt annyira furcsa, később pedig bevontak ugye a Telex titkos alapításába, és felvehettem fontos fordulópontokat, de hát azt is kell tudni, hogy nyilván mivel ez például akkor titkos volt, voltak olyan gyűlések, amiknél mondták, hogy teljesen természetesen, hogy itt most ne forogjon a felvétel, itt most csak mint újságíró, illetőleg a közösségünknek az egyik tagja legyél jelen, de hát ez teljesen normális egy ilyen forgatásnál, azért a kulcs jeleneteket, hogyha megnézik a nézők, akkor azért azt lehet látni, hogy rögzítettem, tehát tényleg bevisz a film abba a sűrűbe, amiben be kellett merészkednie az újságíróknak, nekünk, akik ugye ellenszélben akartak egy újságot készíteni, alapítani, elindítani. A másik oldalt, hát nem mindig volt könnyű megszólaltatni, de hát ehhez van 20 éves, vagy most már 26 éves újságírói tapasztalatom, tehát hogy ezt nyomni kell, őszintének kell lenni, nyíltnak kell lenni, és hangsúlyozni kell, hogy minden interjúnak az a célja, hogy mindegyik oldalt megszólaltassam. Tehát ebből a szempontból, bár ez egy dokumentumfilm, az újságírás alapelvei szerint készült, és kínosan ügyeltem például arra, hogyha valaki megemlít valakit, egy másik szereplőt, akkor elmenjek, és az ő véleményét is megmutassam, megkérdezzem, és ebből a szempontból ez egy segítség volt például mondjuk a Bodolai felé, hogy rámutassak neki, hogy az ő véleménye is fontos, mert így lesz kerek a történet, és így lesznek mondjuk az irányába megfogalmazott vélemények valójában kerekek.
1: De az mégiscsak egyfajta főnöki pozícióban volt akkor, tehát mondhatta volna, hogy András, tedd el a kamerát, lehet, hogy nem volt már rá ott arra erő vagy kapacitás, hogy erre odafigyeljenek abban a válsághelyzetben, hogy nem ez volt a legfontosabb, hogy ott a kamerát tedd el?
2: Hát, hogy ott az események sűrűjében miért engedték, hogy kamerázzak. Azt nem tudom, tőlük kéne megkérdezni, őszintén nem ki akarom kerülni a választ, hát ez az ő fejükben van, de hát ugye mi újságírók voltunk, teljesen egyértelmű volt, hogy újságíróként működünk, újságíróként kérdezünk. Egyébként ez a filmnek az egyik legerősebb jelenete, amikor az indexes közösség összecsap azzal a vanabi vezetőséggel, akik tulajdonképpen nem feltétlenül azt az agendát képviselik, amit az Index addig képviselt, és itt volt egy összecsapás, és hogy ez szerintem a film egyik legerősebb jelenete, és erről jutott eszembe a cím is, a 80 dühös újságíró, amikor egyetlen térbe összezárva sok ember nagyon hevesen érvel valami mellett vagy ellen, és ez a vita az, ami szerintem képviselte mindazt az elvet, amit ez a közösség, ami szerencsére aztán túl is élte ezt a válságot, képviselt, és ami szerintem vitára invitál mindenkit, aki megnézi a filmet, vagy tovább gondolkodásra egyik vagy másik fél érvei mellett vagy ellen.
1: Hogy látod, történet végén ugye van egy nagyon érdekes rész, nem mindenki fog talán erről szívesen beszélni, a telex, hiszen ott is azért komoly konfliktusok alakultak utána ki. Mennyire tudtad ezt feldolgozni, mennyire volt erre lehetőséged, hogy erről tényleg megtudjuk, hogy mi van-e mögött a konfliktus mögött, ugye a Dúl Szabolcs távozása, Munkvera távozása, tehát a két kulcsfigura távozása mögött.
2: Sőt, hát ugye az én távozásom mögött is. Hogy ehhez válaszoljak, egy lépést vissza kell lépnem, hogy hogyan alakult ki ez a film. Én soha nem tudtam a forgatás alatt, hogy mi lesz a következő nap. Mit fogok fölvenni. Ez egy nagyon szövevényes és nagyon sodrólendületű valós történet, amit megismerünk. Tehát amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, azt hittem, hogy ez egy párnapos forgatás lesz, felveszem, ahogy nekünk ugye nagyon szomorú véget ér az indexes karrierünk, és utána ennyi. Aztán hirtelen, miután ezeket fölvettem, azt konstatáltam, hogy a társaság az együtt maradt, hiába nincs már közös munkahelyünk, fizikailag is egyetlen térbe gyűltünk össze, gyakran ez valamilyen kerthelyiség volt, és ott beszélgettünk, tervezgettünk, és ez is egy annyira izgalmas fordulat volt, hogy ezeken a gyűléseken, vagy tulajdonképpen összejöveteleken is forgattam. Itt hangzott el először a kamerában is megjelenő módon, vagy a képernyőn is megjelenő módon, hogy csináljunk valamit, legyen másik, lesz másik, van másik, tehát hogy elkezdtünk ezen együtt ötletelni, gondolkodni. Aztán hirtelen abban találtam magam, hogy szerveződik a telex, és hát az újságírói ösztön ugye ilyenkor mindig azt mondja, hogy ha megy tovább a történet, akkor persze ne kapcsoljuk ki még a kamerát. Erre egyébként volt fogékonyság a közösség részéről is, úgyhogy elmehettem különböző gyűlésekre, és megörökíthettem, ahogy a telex szerveződik, de ugye én nem tudtam, hogy ebből lesz-e valami vagy sem, ezt senki nem tudta. Ez egyébként érződik is a felvételeken, tehát az emberek attitűdjén, hogy itt milyen bizonytalanság ban éltünk ebben az időben, aztán hirtelen észrevettük, hogy hoppá, lett egy lapunk, a telex. Akkor ezt is fölvettem, azt gondoltam, hogy ez a vége. Akkor hirtelen kiderült, hogy visszatér a Dúl Szabolcs, ami szintén egy érdekes és pozitív fordulat volt, akkor még fölvettem ezt is. És amikor azt gondoltam, hogy az utolsó jelenet lesz az, hogy a telex beköltözik az új, immár nem titkos irodájába, akkor megkezdődött az a váratlan krízis, aminek az eredménye az lett, hogy hát 6-8 meghatározó szenior újságíró, szerkesztő, köztük Munkvera hirtelen távozott, vagy távoznia kellett az újságból. Majd, ahogy a filmben el is hangzik, hogy ez az erjedés ne folytatódjon, ezért a távozásokat levezénylő Dúl Szabolcstól is megvált a cég. És én valójában le akartam zárni ott a történetet, hogy beköltözünk az új irodába, de éreztem, hogy akkor a nézők joggal kérdezik meg, hogy de hát eddig a főszereplő, a Munkvera mindenképpen ott volt, miközben már tudjuk olvasván az újságokat, hogy ő már nem vezeti ezt a szervezetet, illetőleg már hirtelen a Dúrs Szabolcs se vezeti, és András, te magad sem vagy ott, tehát hogy a film dramaturgiáját bombázta volna szét, hogyha nem foglalkozom ezzel, viszont a film meg a történet súlypontja maga a felállás és a túlélés volt, és ezt tulajdonképpen egyfajta ilyen epilógusnak gondoltam, ami egyébként közben a forgatás közben egy pozitív és happy end-es fordulatot vett, mert azután, hogy a Dúrs Szabolcs távozott, tulajdonképpen a szerkesztőség megnyugodott, ahogy azt el is mondja a mostani főszerkesztő, Németh Tamás, és hogy azóta is tulajdonképpen mind közösség jól működik, mind lap jól működik, hogyha megnyitjuk ugye a Telex oldalát, akkor látható, hogy ez teljesen nyilvánvaló, és akkor ez a történet vége. Itt én már nagyon nem akartam, meg nem is volt mit kibontani, egyszerűen bemutattuk a végállapotot, illetőleg visszamentem még Bodolai Lászlóhoz, hogy megmutassam, hogy ugye a történetet elindító egyik szereplő hova jutott mára, és Munkverával is csináltam egy hosszú, nem is interjút, tulajdonképpen elutaztam vele Szlovákiába, ahol most egy nagy lap vezetésében vállal szerepet, és beszélgettünk arról, hogy ő hogyan jutott ide, hol tart most az élete, és hogyan tekint vissza az elmúlt 5 évre.
1: Ugye itt ennél a konfliktusnál két verzió szokott terjedni így ilyen szakmai körökben, hogy itt mi volt. Az egyik az, hogy tulajdonképpen a Szabolcs, mint hogyha féltette volna a saját pozícióját, a régi munkatársaktól, hogy valaki fölé nő. Ez volt az egyik, amit el is majd mondd el, kérlek, hogy te mit látsz, hogy ebből mi igaz. A másik pedig az volt, hogy a részvények körül, ugye azt ígérték a tulajdonosok, akit tulajdonképpen egy embert jelentett egy darab ékárpáti Mártont, hogy mindenki kap majd részvényt, és ez ott nagyon-nagyon sokáig elhúzódott, és hogy ez verte szét az egészet. De közben van, aki a Verára mond kritikusokat, tehát hogy te hogy láttad, meg hogy élted ezt meg, és a filmből ez, vagy a film mennyire tudja ezt visszaadni?
2: A film ugye a közösségről szól. Mi, amikor elkezdtünk gondolkodni, hogy azt az elképesztő mennyiségű 140 órányi felvételt, azt hogyan rendezzük egy történetbe, akkor ki kellett választani azt a történetszálat, amit meg be tudunk mutatni, és amit be lehet mutatni, illetőleg ami képen működik, képernyőn működik. És nekünk anyagunk is ehhez volt, illetve a filmes műfaj is azt kívánta, hogy személyes történetet mondjunk el. Szerintem ez a legizgalmasabb ebbe a filmbe, tehát kicsit hátrébb lépve, ugye most jelent meg a Direkt 36 új szuper riportfilmje, vagy riport mozia az elmúlt 16 év működéséről, de gyártott ilyet a Telex is nagyon jót, gyártott ilyet a Partizán is, tehát nagyon sok film dolgozza föl az elmúlt évtizedeket, de egyetlen olyan film sincsen, sőt egyéb médiatermék sem, ami alulról nézve az emberek szemszögéből mutatná be ezt a történetet. Tehát én azt éreztem, hogy nekünk van egy olyan anyag a kezünkben, ami senki másnak nincs, és teljesen fölösleges lenne elvinni ezt egy ilyen eltávolító, felülről megmagyarázó, gyakorlatilag mondjuk tévéhíradós irányba, mikor van egy igazi emberi történetünk, egyébként a nézőktől ezt a visszajelzést kapjuk, hogy végig izgultak, tehát hogy nem tudtak pislogni, mert annyira sodró lendületű, hol felháborító, hol örömteli, hol nevetséges a történet, és mi ezzel akartunk dolgozni. És ez a történet, ez az emberi közösségről szól. Miért mondom ezt? Mert hogy a közösség felbomlásában, mondjuk például a cég átalakulás, vagy a részvényprogram, nem játszott semmilyen szerepet, olyannyira nem, hogy amikor nekem távoznom kellett, akkor még nem volt részvényprogram, akkor ez még szervezés alatt volt, jóval azután, hogy én kikerültem a Telexből, meg Munkvera kikerült a Telexből, meg ezek a az alapító szenior újságírók kikerültek a Telexből. Jóval ezután lett ebből valami, tehát tulajdonképpen ez a történet szempontjából is irreleváns, és a közösség szempontjából. És amivel én foglalkoztam, az az, hogy vagy próbáltam magyarázatot adni arra, hogy mi robbanthatta szét mégis ezt a közösséget. És hát innentől kezdve ez ugye értelmezés kérdése, ez ugye nem faktum, itt nem cégbejegyzési számokról, meg százalékokról van szó, hanem egy közösség továbbélésének a kérdéseiről. Nagyon sok interjú után nekünk az a képlet állt össze, amit egyébként pszichológusok és mondjuk például civil szervezeti vezetők is megerősítettek nekem, mint lehetséges magyarázat, hogy ez a közösség, ez nagyon kemény traumákon ment át, míg meg tudta alkotni a Telexet, a saját új kis védett helyét és újságját, és amikor lekerült rólunk a nyomás, akkor hirtelen felszabadultak ezek a traumák, és egyfajta PTSD vett túl rá a közösségen. Erről beszélek én is a filmben, hogy hirtelen, bár nem voltak belül problémáink, hiszen mi magunk tulajdonoltuk a céget, nem voltak fölöttünk olyan szereplők, akiket ne láttunk volna, nem voltak zavaros hátterű befektetők, politikai nyomás egyáltalán nem, mert annyira le voltunk védve, de ennek ellenére is megkezdődött egy ilyen befelé induló csipkelődés, aminek az a magyarázat, hogy ekkor jött ki belőlünk, szerintem az az elfojtott stressz, amiben évekig éltünk, hogy egyrészt megpróbáljuk az újságírás alapelveit fenntartani az Indexben a ránk nehezedő nyomás közepette, másrészt pedig, hogy megpróbáljunk titokban szervezni egy nagy újságot. Tehát, hogy az is egy őrületes történet volt. És az én magyarázatom, illetve az, ami ezekből az interjúkból és beszélgetésekből kirajzolódott, hogy itt valami ilyesmi zajlott, és tulajdonképpen a Dulsza Bolcs volt az, aki vezetőként az én értelmezésem szerint nehezen vagy nem tudta kezelni ezt a szituációt, amire ugye nem voltunk felkészülve. És éppen a napokban beszélgettem egy civil szervezeti vezetővel, aki benne van ebben az érában Magyarországon, és mondta, hogy amiről beszél a film, az neki mindennapi valóság, tehát a civil szervezeteken belül is, illetve a civil szervezetek között is olyan értelmetlen konfliktusok vannak, amire tulajdonképpen már van tudományos magyarázat is, meg van elixír is, mert hogy ezek a szervezetek ugye jobb hián egymást marják, nem mindenki, és itt most nem általánosítanék, hanem csak egyfajta működést írok le elmondások alapján. Ezek a szervezetek is nagyon sokszor egymás ellen fordulnak, mert hogy a valódi hatalom ellen nem tudnak, mert se eszközük, se lehetőségük, se energiájuk nincs erre. És ez a fajta összezártság és ez a fajta trauma egymás ellen fordítja például azokat, akiknek valójában az lenne az érdekük, hogy együtt és egymással, egymás mellett működjenek. Valami ilyesmi játszódhatott le a Telexbe, ami, és ezt úgy fordítom, hogy kelet-európai happy end, ez végül kifutott egy pozitív végkifejletbe, de azért kelet-európai, mert hogy eközben sajnos áldozatokat is szenvedett ez a közönség, tehát ez nem járt sérülések nélkül, és ez egyfajta tanulság is a filmnek, amit el szeretnénk mondani, hogyha bármilyen változást remélünk Magyarországon, és bármilyen változásért is dolgozunk, akkor ne ringassuk magunkat abba az illúzióba, hogy itt egyetlen változás után hirtelen minden jó lesz, illetve hogy minden harcos társunk ugyanolyan sértetlenül és jó állapotban kerül ki ebből a küzdelemből, mint ahogy belementünk. Hanem igenis, egy ilyen változásnak, ha sikerül, lesznek áldozatai, illetőleg lesznek sérüléseink nekünk magunknak is, és erre jó, hogyha felkészülünk.
1: És az, hogy te ezt megmutattad a filmben, ez nem okozott esetleg utána konfliktus közötted mondjuk Szabolcssal, tehát nem kaptál-e ilyet, hogy ezt most miért kellett megmutatni, hogyan reagált ő, hogy ez a filmben keresztül átjön?
2: Szabolcsot nagyon tisztelem részben a munkássága miatt, de részben azért, hogy ő tényleg végig megmaradt korrekt újságírónak. Én elmeséltem egy történetet, ami összeállt azokból az interjúkból, amiket felvettem, és ő ebben nem szólt bele, nem volt negatív visszajelzése, nem fenyegetett, nem, igazából úgy viselkedett, ahogy szerintem egy demokráciában egy hiteles embernek, és nem is feltétlenül média személyiségnek, hanem bárkinek egy hiteles médiatermék felé viselkednie kell. Nekem az, mi nem járunk össze a Szabolcssal amúgy, tehát hogy nem kávézgatunk, és így ez a téma nem került spontán elő, de hogy eljött a vetítésre, megnézte a filmet, én egyébként előtte megmutattam a vele készült interjúkat is, tehát hogy így újságíróilag is próbáltam én magam is korrekt lenni irányában, és ő is nagyon korrekt volt a filmmel, úgyhogy ezt nagyon értékelem.
1: Most tartunk egy kis szünetet, és aztán rögtön jövünk vissza Földes Andrással, a 80 dühös újságíró alkotójával, egykori Indexes újságíróval.
3: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél még.

0: Ez itt továbbra is a Média Egy, vendégem Földes András, a 80-dühös újságíró alkotója. A régi indexesek helyét elfoglaló új indexesek, akik közül azóta már ugye szintén sokan azóta távoztak, tehát mondjuk, hogy a következő hullámban azért ott is voltak távozások, de hogy őket nem mutatja meg a film, ugye? Tehát, hogy az ő sorsukról nem esik szó, hogy azért őket eléggé megbélyegezték, sokan kritizálták őket, hogy igent mondtak erre a felkérésre. Milyennek az oka, nem engedtek oda, vagy ez nem érdekelt, vagy van erről is, csak majd egy következő részben majd látunk erről egy sorozatként akár.
1: A következő részhez csak zárójelben, hogy egyébként van egy 3,5 órás filmünk, amit először raktunk össze Kis Annával, és amiben benne van a teljes sztori, amit mi el akartunk mesélni, csak hát a producer mondta, hogy a forgalmazásban 90 percnél hosszabb dokumentumfilm soha nem fog bekerülni, mert nincs ilyen, egyszerűen a mozik idegenül fognak hozzáállni bármihez, ami hosszabb, mint 90 perc, de nyomott minket a 70 perc felé, de ott mi behúztuk a kéziféket, úgyhogy 94 perces lett a film, de kénytelenek voltunk ugye nagyon sok mindent kihagyni a történetből, ami nekünk nagyon fájt, és ami egyébként szép volt, például a Munkvera az egyik főhősnek a karakter fejlődése, illetőleg a Telex alapításának nagyon sok érzelmes vagy fontos jelenete, további szereplőknek egy-egy nagyon jó megszólalása, de az Index a kormányzatilag uralt Indexszel nem foglalkoztunk, mert hogy ezt magunk mögött hagytuk, igazából az nem része a történetnek, abból mindnyájan tudjuk, hogy egy NER közeli a propagandával jó viszonyt ápoló, hát nem is tudom, hogy fogalmazunk, médiatermék lett, és az ottani újságírók rendszeresen cserélődtek. Az Index egyetlen interjúba kerül elő, amikor a Bodolaival beszélgetek, aki ugye továbbra is az Index ügyvédje, tehát valamennyire képviseli azt az oldalt, és megkérdezem, hogy ő mit szól azokhoz a kiszivárgott felvételekhez, amiket jobb érzésű, egykor ott dolgozó újságírók hoztak nyilvánosságra, és amely az Index és Mészáros Lőrinc nagyon közeli kapcsolatát tárják a nyilvánosság elé, és ő ezt nem kommentálta. Én megpróbáltam ezt a témát valamennyire előhozni, de hát ez is ugye egy fontos statement tulajdonképpen ebben a filmben, de ezen kívül nekünk ez nem volt célunk, hogy foglalkozzunk velük.
0: És második rész van tervben, hiszen akkor még maradt rengeteg anyagod, a gépeden még nyilván ott van akkor ez a sok videó. Van-e esetleg ilyen elképzelésed?
1: Egyébként nincsen, mert hogy egyrészt ezt óriási munka és nagyon nagy áldozat volt megcsinálni, tehát 5,5 évig dolgoztam egy olyan filmen, aminek nem volt Magyarországon semmilyen támogatása. Külföldön kellett az egészet csinálni úgy, hogy minden támogatás, amit nagyon jófej és nyitott szakmai támogatóktól kaptunk, tehát csak dokumentumfilmes alapítványok járultak hozzá ehhez a filmhez, az elment a gyártásra, és egyszerűen annyira nehéz volt ezt megcsinálni, hogy ilyen formán nem folytatnám ezt a filmet, de amúgy is szerintem minden, ami ebben lényeges, az el lett mondva. Én azt gondolom, hogy viszont ennek a filmnek lesz talán egy másod virágzása mondjuk egy évtized vagy két évtized múlva, amikor ezek a felvételek már egészen mást fognak jelenteni, és tulajdonképpen kordokumentumként tekinthetőek, és én szeretném ezeket a felvételeket valahova, mint egy biztos helyre, egy biztos intézménynél elhelyezni, csak azért, hogy meglegyen, mint a régi fekete doboz felvételek, vagy olyan archív felvételek, amik majd egyszer talán kutatóknak fontos információkat szolgáltathatnak a korunkról. Úgyhogy ez a konkrét terv. Kis Annának van egy olyan terve, hogy a Telex ellenében tevékenykedő szereplőkkel csinálna egy külön filmet, és hagyná az egész médiát, és csak a kormány érdekében tudatosan vagy öntudatlanul dolgozó szereplők szemén keresztül mutatná meg ezt a történetet, de hát azért ez inkább egy ilyen szakmai viccelődés volt közöttünk.
0: A te dokumentumfilmedben nem szólal meg Vasszili Miklós, nem is látjuk őt, én azt hiszem, hogy egy képkockát sem kapott, és Ziegler Gábort sem, a másik tulajdonost sem láttam. Ez tudatos, vagy ők csak kimaradtak, és nem, vagy nem ez volt a fontos?
1: Vasszili Miklós egyébként megjelenik néhány képkocka erejéig a rajzfilmben, a lebegő persei malacnak ő a pilótája, úgyhogy ezt majd érdemes megnézni, vagy odafigyelni erre az apró kis részletre. De egyébként valóban nem kapott szerepet a filmben. Amikor még nem tudtam, hogy a film mi felé fordul, akkor nagyon sok interjút csináltam különböző olyan szereplőkkel, akik később nem jelentek meg, illetőleg megpróbáltam elérni Vasszili Miklóst és Spéder Zoltánt, az akkori tulajdonost, hogy velük is beszélgessek a céges háttérről, vagy akár a politikai háttérről, nagyon sokat telefonáltam velük, egyébként mind a ketten nagyon szívélyesek voltak, de végül nem, egyszerűen nem jött össze, nem kaptam lehetőséget, hogy velük interjúzzak. Utólag ez már nem volt akkor a probléma, mert hogy az egész történetet ugye nem ebbe a riportfilmes irányba vittük el, hanem egy követhető, nemzetközileg is érdekes emberi történetet akartunk elmesélni.
0: És voltak olyan indexesek, akik nem csatlakoztak a Telexhez, például Six Varga Attila, őt nem láttam a riportban, nem tudom, hogy ő nem akart nyilatkozni, tehát voltak ilyen emberek, akik nem akartak beszélni a dolgokról, vagy ez hogy alakult így?
1: A Six abszolút nyilatkozott, egyébként egyszer egy mondat erejéig a vita közben meg is jelenik, és vele interjúztam is, és nagyon sok, nagyon kedves kollégám, egykori kollégám jelent meg az interjúkba, és mondott nagyon izgalmas dolgokat, de egyszerűen nem fért bele, tehát hogy a szívünk vérzett, amikor nagyon jó megszólalásokat kellett például a Six-től is kivenni, de ilyen volt például Iván Andris, Dezső András, aki most már újra a Telexnél dolgozik, nagyon izgalmas dolgokat mondott médiáról, vagy akár arról, hogy érzelmileg mit jelent ez az egész történet, de választani kellett, hogy kiknek a története, kiknek a megszólalása maradhat benne, egyszerűen dramaturgiai okokból, azért, hogy egy történetet össze tudjunk rakni. A Six például azt mondja el, talán szó szerint, hogy neki az újságírás egyet jelentett az Indexel, ő az Indexbe kezdett el valóban újságot írni, és hogyha nincs már az Index, akkor ő ezt nem szeretné máshol folytatni. Ő maradt a médiában, azt hiszem, hogy tévével foglalkozik, de nem is akart a Telexhez jönni. Ő is látta egyébként a filmet, vele is beszélgettem róla. Azt hiszem, hogy tetszett neki.
0: Amikor elkezdted a forgatást, akkor ugye látjuk, hogy éppen egy műtéten voltál túl. Ez mennyiben akadályozott egyébként? Így tudtál rendesen mozogni ebben a ilyen fűzőszerű valamiben?
1: Hát ez egy elég nagy kockázatvállalás volt, hogy én ott akkor törött gerincel tulajdonképpen, vagy törött csigolyával felkeltem a beteg ágyamból, és kamerát kaptam a kezembe, és onnantól kezdve konkrétan rohangáztam az újságírók meg a történet körül, és forgattam, amerre lehetett. Szerencsére ennek semmilyen utóhatása nem volt, utána átestem egy műtéten is, és teljesen rendbe is jöttem, de az ott nem feltétlenül volt mondjuk orvosilag javallott. És hát voltak nehézségek, sokszor ugye fájt, akkor le kellett ülnöm, le kellett feküdnöm a történet közepette, kikapcsoltam a kamerát, ezek persze nem látszanak, és akkor utána felálltam és folytattam. Néha ez a műanyag páncél, amiben megjelenek, ez nagyon meleg volt, hiszen ez nyáron zajlott, akkor levettem, hogy tudjak normálisan létezni, ne csorogjon az izzadság a felvétel közben a hátamon, de akkor meg hamarabb elfáradtam, de hát ezek tulajdonképpen ilyen ma már anekdotikus érdekességek, és sikerült ezt a forgatást ilyen nehézségek ellenére is lehozni.
0: Ott az elején azt hiszem, hogy az rekonstrukció, ugye? Tehát azt ott újra el kellett játszani, van egyébként benne egyéb olyan rész is, amit újra kellett leforgatni, vagy csak ez?
1: Nagyon örülök, hogy rákérdezel, mert ez egy fontos dolog. Egyetlen 15-20 másodperces jelenet van, amit újra forgattunk, az is tulajdonképpen inkább a dramaturgia vége, tehát hogy ott történetet nem mesélünk el. Én nézem Dulszabolcs felmondási beszédét, amit én nem láthattam élőben, hiszen otthon a turgia véget, tehát hogy ott történetet nem mesélünk el. Én nézem Dulszabolcs felmondási beszédét, amit én nem láthattam élőben, hiszen otthon voltam a betegágyamon,

0: az valós felvétel és a szereplők beleegyezésével és tudtával készült. Nyilván vannak drónos felvételek a városról, meg hasonlók a narráció alatt, vágóképek, ezeket utólag rögzítettük, de hogy ez valójában nem kapcsolódik a filmhez, hanem ez a filmes hatás miatt került bele, tehát a drón felvételeket a Szabadság hídról például azt nem 2020-ba rögzítettük, hanem tavaly, vagy tavaly előtt nyáron, de ugye ez magukhoz, a dokumentumokhoz nem kapcsolódik, tehát minden, ami a képen látható, az a valóság, és ez szerintem egy nagyon fontos erénye, és ez teszi fajsúlyossá ezt a filmet.
1: Mekkora költség egyébként elkészíteni egy ilyen filmet? Csak nagyságrendileg nyilván nem szeretnék a pénztárcámban nagyon kotorászni.
0: Hát a pénztárcámban sajnos nem is nagyon tudsz, mert ebből az alkotók nem kaptak pénzt. Tehát, hogy tényleg elment gyakorlatilag a 100% gyártási költségre, nagyjából olyan 80 ezer euróba került az 5,5 év forgatás, amiben benne van az operatőröknek a díja, a vágó díja, az archiválás díja, ugye ezeket a felvételeket biztonságosan kellett tárolni valahol, és aztán vágásra előkészíteni. Ez nem olyan vágóprogrammal készült, mint amivel például én újságíróként dolgozom, hanem egy profi filmes vágóprogram segítségével. Fizetni kellett a grafikusnak, vagy éppen a zeneszerzőnek, ugye ehhez zenét is írtak, és nagyon sok olyan költség volt egyébként, ami engem újságíróként meg is lepett, mert hogy nem ehhez voltam szokva, és derült ki, hogy bármilyen szűken is próbáljuk tartani itt a résztvevők számát, azért ez nagyságrendileg nagyobb produkció így is, mint amit egy videós újságíró eddig látott, hát összesen azért ebben dolgozott 20-25 ember aktívan, és volt három producere három különböző országból, tehát volt egy német, egy dán és egy cseh producer, és az ő munkájuk révén készült el, és lett nagyon szép, tényleg filmes alkotás.
1: Hogy érzed magad a mostani Magyarországon, a mai média környezetben, és milyennek látod a jövőt?
0: Hát a mai magyar média környezet az napról napra szűkebb és nehezebb, és mindig meglep, hogy van egy újabb szintje a nehézségnek, tehát ugye az anyagi beszorítottságról azért nagyon sok szó esik, mennyire kevés pénze van a független médiának, és hogy nem csak, hogy nominálisan mennyire kevés pénzünk van, hanem az is nagyon fontos, hogy arányaiban ugye a kormány médiához képest mennyire kevés ez a pénz, tehát hogy mennyire kis erőforrásból kell ellensúlyoznunk gyakorlatilag a fake news-t, tehát hogy a hazugságra mennyivel több pénz van, mint elmondani az igazságot, és ez az a mindennapi munkánkban is érződik, ugye sokkal kisebb stábokkal tudunk dolgozni, sokkal több munkát kell bevállalni, és ami egy fordulópont volt például most talán egy hete, hogy elmentem a Lázár Infóra, mint újságíró, és eddig nem volt jellemző, hogy és amit eddig nem tapasztaltam, hogy maga a közönség is, tehát a fideszes közönség mennyire nyíltan ellenséges lett az újságírókkal. Tehát amikor én megkaptam a mikrofont, hogy kérdezzek, és bemondtam a nevem, illetve a médiumom, akkor tényleg nagyon ellenséges kiabálás és ilyen búzás hangzott a közönség soraiból, akik ugye eközben gyakorlatilag testközelben voltak, tehát egy ilyen nagyon beszorított, nagyon fenyegető érzés volt, nem akarom túl dramatizálni, nem arról van szó, hogy az életemet féltettem, mert nyilvánvalóan se a biztonságom, se egyéb nem volt veszélyben, tehát hogy ezt semmiképpen nem akarom mondani, de ez a nyílt ellenségesség 2-3 hónappal a választás előtt, tehát hogy nem is a választás előtti felfogozott napokban, hát ez megdöbbentő volt, és ez megint egy szintlépés, és hát ez igen, ez nyomot hagyja az ember mindennapjain, ez nyomot hagyja az ember kedvén, a pszichés állapotán, tehát hogy nagyon, nagyon nehéz ma Magyarországon újságírónak lenni, és szerintem aki ma Magyarországon független újságírásban dolgozik, az szinte már csak azért csinálja, mert

0: hisz a médiában. Tehát ennek más motivációja már nincsen. Hisz a demokráciában, hisz a munkája fontosságában. Nem akarok nagy szavakat használni, de tényleg most már Aldi pénztárosként is talán jobban keres az ember, mint újságíróként.
1: Ebben a helyzetben egyébként a miniszter vagy a politikus próbálta a tömeget egy kicsit ott csitítani, vagy nyugalomra inteni, vagy nem tapasztaltál ilyet?
0: Ezen a Lázár infón semennyire nem próbálta a miniszter csitítani a tömeget, nem is hórukolta őket, az igaz, tehát a kifejezései, a szavai azok mindenképpen fokozták a hangulatot, tehát hogy én egy teljesen jogos kérdést tettem föl például arról, hogyha ő az előző Lázár infója idején megállapította, hogy ott kinek milyen priusza van, akkor adott esetben most is be tud-e számolni, hogy a jelenlévő nem kormánypártiak milyen büntetett vagy nem büntetett előélettel rendelkeznek, amire annyit mondott, hogy hát ez hülyeség. Következő kérdés. De hát mellettem állt az RTL újságírónője, akit gyakorlatilag tényleg alpári módon kezelt. És ez a fajta attitűd nyilvánvalóan bátorító lakhat a közönségre.
1: Ilyen helyzetben egyébként van valamilyen lehetőség arra, hogy összefogjanak a jelenlévő riporterek, tudósítók? Tehát látsz arra valamit, hogy mi lenne a megoldás, hogy ez mégsem normális, hogy te a munkádat végzed, és ennek vagy kitéve?
0: Hát ezen nem gondolkoztam. Ugye az soha nem szerencsés, hogyha különböző médiumok egyfajta ilyen védés-dac-szövetségbe tömörülnek, mert szerintem pont az aktivizmus kiváltása az, ami a kormány oldalnak a célja, hiszen hogyha beletolja a független újságírókat egy aktivista szerepbe, akkor onnantól kezdve őket megbélyegezheti, mint valamilyen célnek a kiszolgálói, kifutó fiúi és kifutó lányai, és onnantól kezdve azt mondhatja, amit egyébként próbál is mondani, hogy te nem újságíró vagy, hanem valamilyen célnak, valamilyen szervezetnek a képviselője, nem pedig független. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy szerencsés, hogyha mindenki saját maga dolgozik, és nem közös nyilatkozatokkal próbál operálni, aminek amúgy se lenne jelentősége vagy szerepe.
1: Ugye a háborús tudósítóként is ismerhettünk meg téged. Mostanában rengeteg háború van a világban. Mész továbbra is, és láthatunk különböző veszélyes terepeken, vagy most inkább a Lázár infón gyakorlod a veszélyes terepet?
0: Most éppen egy Mikolajevi ukrán front közeli városban átélteket írom meg egy riportban. Onnan is jöttem ide erre az interjúra, úgyhogy ez valószínűleg már talán a jövő héten megjelenik a HVG-n. És majd meglátjuk, ugye valódi újságíró vagyok, akkor megyek terepre, hogyha valami történik. És egyelőre most nem látok olyan fordulatot, ami hirtelen kirántal a Magyarországról, miközben itt nagyon sok tennivaló van, tehát hogy én magam is részt fogok és részt szeretnék venni a választás körüli események bemutatásában, de ha bármi történik, akár pozitív, akár negatív, mondjuk Ukrajnában, akkor én ott leszek.
1: Nem félsz? Nyilván van benned valami ilyenkor, amikor elindulsz, hogy vajon vissza fogsz-e térni, vagy ott bármi történhet, egy becsapódó szilánk, vagy bármi lehet?
0: Nem félek, és nem is próbálok erre gondolni, mert szerintem ez nem segít. Valószínűleg van egy olyan alapvető beállítottság, ami segíti ezt a munkát, de emellett én megpróbálom olyan aprólékosan megszervezni ezeket az utakat, hogy a veszélyt a minimálisra csökkentsem. Azt tudni kell, hogy amikor kimegyek akár a frontvonalra, akkor azt egy nagyon hosszú és nagyon alapos előkészítő munka előzi meg, ami egyrészről azt biztosítja, hogy nekem legyenek a terepen kapcsolataim, legyenek kidolgozott visszavonulási útvonalaim, legyenek terveim különböző veszélyhelyzetekre, illetve például legyen egészen praktikusan védőfelszerelésem, megfelelő golyóálló mellény, megfelelő sisak, stb. Olyan felszerelés, ami adott esetben a túlélést jelentheti. Nyilván semmi sem bomba biztos, de ezek azért eddig mindig megvédtek.
1: Hogy alakult így, hogy te egyébként hadi tudósító lettél?
0: Ez egy hosszú és érdekes történet. Nagyon röviden ez az újságírói munka szükségszerűsége volt. Én nem haditudósító akartam lenni, vagy nem utazós újságíró akartam lenni, hanem történeteket követtem, és az egyik ilyen volt például a menekültválság, ami egészen konkrétan a magyar-szerb határon kezdődött. Én oda 2015-ben lementem az akkori szerkesztőm, Tóth Szenesi Attila kérésére, hogy ott valami történik, nézzem meg. Akkoriban ugye ez egy új történet volt, vagy egy teljesen szokatlan jelenség, hogy Magyarországra miért akarnak menekültek jönni. Akkor lementem a határa egy csomó kérdéssel, ott találkoztam nagyon sok iraki, iráni és afgán emberrel, akik elkezdték elmondani a történetüket, megismertem, hogy ők Törökországba jönnek, akkor egy következő úton nyilván elmentem Törökországba, hogy megismerjem, hogy ez az egyre jelentősebb számú ember, miért jön onnan. Ott megismertem, hogy milyen hatással van a szír háború ezekre az emberekre, illetve hogy a szír háború által beolajozott és vagy a szír háború menekültjei által beolajozott menekülési útvonalak hogyan segítik hozzá például az afgánokat, hogy szintén meginduljanak Európa felé. Ráakadtam nagyon izgalmas a magyar valóságot is érintő jelenségekre, és ezeket követtem, és találtam magam mondjuk egyszer hirtelen a Szaharában, Niger és Líbia között valahol egy csomó feketével, akik a Szubszaharából indultak meg északra, Líbia, majd Európa felé. Tehát, hogy ez egy ilyen szükségszerű lépkedés volt, és ugyanígy volt Ukrajnával. 2014-ben mentem ki a Majdan térre, ahol egy békés, de nagyon határozott Európa párti tüntetésről akartam tudósítani. Majd hirtelen ott felpörögtek az események, lövések dördültek, erről is beszámoltam, aztán amikor mondjuk elcsatolták a Krímet, vagy Donyeckot és Luhanszkot, akkor nyilván már nekem szóltak a szerkesztők, hogy hát te voltál már Kijevben, vannak kapcsolataid, van fixered, utazd ki Szevasztopolba, nézd meg, hogy mit csinálnak ott most az orosz pártiak. Elmentem, ott voltam, amikor a Krímet elcsatolták, aztán ott voltam, amikor Donyeckot és Luhanszkot tulajdonképpen népköztársasággá kiáltották ki egy egészen döbbenetes, felháborító és átlátszó népszavazásnak csúfolt színjáték végén. Elmentem akkor Mariupolba, ami akkor egy 2015 körül egy ilyen már szorongatott terület volt, és aztán 2022-ben szintén teljesen logikus volt, hogy én megyek további helyekre, és számolok be az ukrán háború állásáról. Tehát, hogy itt az egyik esemény logikusan és szükségszerűen vezetett a másikhoz, és találtam magam izgalmas helyeken.
1: Tehát ez nem egy tervezett dolog volt, nem így születtél nyilván, hogy te háborús tudósító akarsz lenni, de újságíró akartál lenni?
0: Igen, egyébként már egész korán írni akartam, és újságíró szerettem volna lenni, tehát ez az írói elképzeléseim azok szerintem ilyen 8-9 éves koromban jelentkeztek, és akkor írtam az első nagy sikerű kis regényemet, amit szerintem a család 3-4 tagja is olvashatott. És akkor bennem maradt ez az érdeklődés, az írás iránti vágy, de emellett elkezdtem olyan 10 éves korom körül fotózni, és az is egy ilyen nagy szerelemmé vált, úgyhogy az egész korán már megvolt bennem. Voltak leágazások, meg voltak bizonytalanságok később 20-as éveimben, de hogy azok is például az világutazások révén, meg az ott beszerzett információk révén nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy amikor elkezdtem újságot írni, akkor mondjuk így egyfajta ilyen repülőrajttal indíthattam.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és azért én remélem, hogy majd lesz egy második része is ennek a dokumentumfilmnek, amit elkészítettél a 80 dühös újságírónak, és mindenki szerintem menjen el a moziba, művész mozikba, ugye ott lehet látni, meg interneten, ezt azért mondjuk el még, hogy lehet megnézni.
0: Magyarországon a művész mozikban játsszák majd, legközelebb a Toldi moziban lesz, 24-én, február 24-én. Egyébként teljesen véletlenül az ukrán-orosz háború negyedik évfordulóján, és utána a kinóban lesz, a Puskinban lesz, tehát hogy folyamatosan műsoron tartja most egy ideig a Budapest film, nézzétek meg a mozi műsorban.
1: És később esetleg streaming platformokon elérhető lesz?
0: Most derül majd ki a nemzetközi premierek során, hogy milyen terjesztése lesz. Ez ugye most egyelőre csak magyarországi terjesztés, és hogyha megkeres minket majd, illetve a produceremet valamilyen a film terjesztéssel foglalkozó sales agent, akkor kiderül, hogy ez streaming platformra kerül, adott esetben tévékbe kerül, nemzetközi mozis élete is lesz esetleg a filmnek, ez most derül majd ki.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a Média Egymára. Egy hét múlva folytatjuk a műsort. Érdemes visszahallgatni a beszélgetéseinket a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és hétről hétre 14 rádiónak is odaadjuk a műsorainkat. Ezeknek a listája megtalálható a Média 1-en. Földes Andrásnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm, remek beszélgetés volt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: A szárazság a burgonyának sem kedvezett Keszthelyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon Campus szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadékhiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonyatermesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talajvíz megtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.

600 hektáros természetvédelmi élőhelyhálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhelyhálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhelyhálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.

0: közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvíz háztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyel intézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.

0: is.
1: Balaton Rádió.
2: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A 7 állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösmény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösmény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösmény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünk. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk.

Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is.

0: munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintett telek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatal fák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.
1: Összegyűjtöttük

0: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál. A Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gomnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszulét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvíz hálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat elöregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az elöregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a Kincsesbánya-Rákhegyi, a Várpalotai-Notai és a Murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a Vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

716 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifid köd, a Laguna köd és az Omega köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél mégis szabad.

0: talán voltam.
1: Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálna. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.
2: A Balaton legjobb slágerei.
3: Balaton Rádió. Ilyen nappal a legjobbakkal.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.

világában a Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt